0: i za sutra, možda sada i nikada više.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

cor, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Belve bull, double cup, OG kush, orange bat, koka tusi, MDMA, dug

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: nagyomat égjen, majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha mutat nem tudom jóvá tenni.
1: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik a szél.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Zvekán Péter és Lajko Anett.
1: Hollalá, jó reggelt!
2: Jó reggelt, mi a nagy helyzet? Túl vagyunk a hétvégén, feltöltődve, frisser és üdén.
1: Hát azt nem mondanám azért.
2: Jó, hát na. Jó, én sem vagyok annyira friss, de mindig azon gondolkodok, az én privát bajom az, hogy én mindig kimaradok. Aztán hát a műsor az pedig 6 órakor indul.
1: Az indul. Úgy, hál' Isten, nem sokára nyári szünetre megyünk, legalábbis a műsor.
2: Igen,
1: még
2: tudod,
1: nem
2: az
1: a... annyira, de na, kicsit.
2: Igen, de van ez a mondás, nekem mindig az eszembe, mennyire öreg mondás ez, de hát igaz, hogy mondja, hogy aki legény éjszaka, az legyen legény.
1: De én nem vagyok legény éjszaka.
2: Hogy hogy szokták mondani. Na mindegy, hát... Na igen, de hétvégén, és igazából, hát hogy volt ez a durindó, meg a gyöngyös bokréta?
1: Szombaton volt a gyöngyös bokréta, azon ott voltam, tegnap pedig a durindó, de oda nem mentem ki, mert dolgoztam. Szombaton is munka miatt voltam ki.
2: Na és milyen volt, meséljátok,
1: nagyon
2: mindig
1: jó,
2: rengeteg ember
1: nagyon
2: van.
1: Jó, mindig mondom az utóbbi hetekben.
2: Itt van különben, bocsánat, Zoli meg Ati, sziasztok, igen, mi volt
1: sziasztok
2: az utóbbi hetekben?
1: Hát csomószor mondom, hogy jaj, mennyire elegem van az emberekből.
2: Na, de
1: és
2: most.
1: Igazából most meg annyira jó volt egy csomó ismerőssel találkozni, egy csomó hallgató oda jött különben, igen, akit eddig nem ismertem. Nagyon jól megszervezték, rengetegen voltak, láttam a gombosiakat is, persze, bandáztam ott velük, a dorosztóiak, a kupuszinaiakkal.
2: Az lett volna a stósz, hogy népviseletbe menj ki.
1: Hát az egy nagyon jó stósz lesz volna. Igen, gombosom van a viseletem különben.
2: Hát jó, az nem baj, el lehet menni
1: el
2: érte.
1: Lehet, igen, kellene előtte 40 perc, hogy fölöltözzek, lehet, hogy nem lett volna annyira kényelmes. És nagyon cukik a hajdújárásiak, mert maga a színpad ott volt a Vinogradár pályáján felállítva, és ott mellette van egy ilyen rész, amit én mindig látom, hogy ilyen nád-nád be van nőve, és elkezdik az utóbbi időben ezt így kitisztítani. És most a gyöngyös bokréta idejére szerveztek csónakázást, mert hogy az igazából a Ludasi tónak egy része, de az teljesen különálló rész, ez egy ilyen tojás alakú kis tó. És akkor volt például csónakázás, lehetett menni lovaskocsizni is, szóval itt tök jó volt.
2: Szóval volt minden, ugye?
1: Igen, ment ott a nagy főzés a helyi közösség udvarában.
2: Uh-huh. De
1: rengeteg,
2: miért?
1: Rengeteg árus, hát ott kaptak ebédet ugye a fellépők, meg akik ott részt vettek ebben az egészben. Kiállítások voltak, mindenféle dolog, nagyon sok kézműves, igen, az még csütörtökön, azt hiszem, vagy pénteken, most nem akarok hülyeséget mondani. Úgyhogy nagyon jó volt, nagyon élveztem, Brasnyóval voltunk, ugye vezettük ezt az élő műsort, amit ugye közvetített a Pannon, a felvonulás, olyan nagyon vicces volt, mert ment Micsoda? Élőben. A Resocki Rolival beszélgettünk, amíg vonultak el mellettünk a
2: igen.
1: táncosok, és akkor ott elemeztük a viseleteket, ki aha. mit táncol, ilyesmi, és a Somi, ő a igen. szabadkaiaknak a táncosa, amikor így közel ért hozzánk, akkor előadott egy ilyen csúlyogatót, de így a semmiből, tehát erről nem tudtunk, aminek az volt a lényeg, hogy Lajko, Anett, de meg a mit, tehát hogy ott ugye ebben vannak ilyen pikáns részek, a csúlyogatónak az a
2: tényleg?
1: Lényege, hogy vagy ilyen gúnyolódó, vagy ilyen kicsit pikáns szöveg, és akkor ő ott így előadott egy ilyet, úgyhogy élőbe közvetített az egészet a Pannon, és aztán így ráírtam a Somira, mert hogy én őt, ugye, őt mindenki ismeri, tehát hogy egy jelenség igazából, de hogy én nem tudtam, hogy ő engem úgy ismere, vagy volt aha. majd találkoztunk, de úgy nem gondoltam, hogy ismer, vagy névről így, nem tudom, és aztán bejelöltem, meg ráírtam, hogy úristen, Somi, mondom, hogy mi volt ez a csúlyogató, és írt, hogy hát ő minden reggel bennünket hallgat,
2: tényleg?
1: És mennyire szereti a műsort, belőle pont nem néztem volna ki, hogy hát hallgatja a reggelit, úgyhogy nagyon örültem. Szilvia is írt nekünk, vele a helyszínen nem találkoztam, viszont láttam, hogy ő is viseletben volt, ő is
2: hoppa.
1: Fellépett a móliakkal, én nem is tudtam róla ezt,
2: ez
1: hogy
2: igen.
1: táncol.
2: Ez igen.
1: Ja, hát itt küldte is a képet,
2: igen,
1: tényleg, ahogy
2: kép.
1: Fogja a mohol táblát.
2: Őrület.
1: Úgyhogy igen, ám, kiderül itt mindenkiről, hogy
2: népláncos. Ember, mik vannak, megőrülsz.
1: Nagyon jó.
2: Megőrülsz. Rengetegen néptáncoltak életük valamelyik szakaszában. De azt hiszem, hogy a reggeli műsor az ilyen ritka pillanat, amikor azt hiszem, hogy itt csak te. De ugye amúgy általában rengetegen.
1: Ja, közülünk csak
2: hát
1: én?
2: Hát igen. De amúgy tényleg rengetegen. A legmeglepőbb, de hát, hogy nekem van egy, az volt nekem nagyon fura, vagy olyan érdekes, amikor van egy fickó, egy ex-kollégánk, akivel én aztán még évekig dolgoztam privát munkákat mást is, ilyen animációkkal foglalkozik, meg ilyesmi tudod, meg ilyen full, és ilyen cool arc, meg minden. És akkor nem tudom, ki mondta, hogy ja, hát igen, ő névtáncolt. És mondom, te is névtáncolt, de tényleg már mindenki névtáncolt. Én nem tudom, hogy nekem ez hogy maradt ki ennyire. Na mindegy.
1: Hát
2: de hogy van ez?
1: Aki,
2: és igen?
1: Főleg aki falusi, vagy falunél, ott ugye nagyon sok hely, mondjuk a néptáncsoport az egyedüli szórakozási lehetőség, hogy tudod, elmész akkor nem tudom, heti egyszer-kétszer próbára, hát az a program. Például a gomboson. Igen, a gomboson hát ezen kívül nincs más.
2: Viccesen azt szokták mondani, hogy a falun általában kettő dolog van, néptánc vagy karate, de hát ezt lehet eldönteni, akkor mit akar csinálni, nem tudom, mindig ez a karate.
1: A karate, de ahhoz a falvakban biztos elképzelni, hogy olyan a karate, hogy van egy ilyen verekedős apuka, aki kitalálja, lehet, hogy így oktatni fog karatét.
2: Napi munkákat.
1: Hati Béati írt nekünk, 20 évig nyomtam a cirkalom táncegyüttesben, jó reggelt. Na hát,
2: őrület,
1: hát róla bizarri sem mondanám meg, bár úgy el tudok képzelni egy kalapot rajta.
2: Simán, kb. Dénes is írt nekünk, ugye ő Németországból hallgat minket. Úgyhogy korán reggel. Hát igen, és ugye, és akkor az van, hogy ugye van a Durindu meg a Gyöngyös Bokrita, az egyik az a néptánc, a másik pedig a...
1: Hát a népi ének.
2: Népi ének.
1: Citera, tambura kísérettel.
2: Na hát érdekes. Jó van, hát tudjuk egy hol lesz jövőre?
1: Jaj, nem is tudom, hallod.
2: De ezt mindig bejelentik, ugye?
1: Hú, mindjárt megnézem. Ez tényleg azt nem is, hogy pedig az érint, mert hogy akkor oda kell majd menni.
2: Igen, Arették mindig mennek.
1: Mi megyünk, mi a Brassnyóval megállíthatatlanok vagyunk.
2: Hihetetlen.
1: Hol is? Nem hihetetlen is látom.
2: Na mindegy, hát majd kiderül előbb-utóbb. Na, szóval igen, ilyen dolgok vannak.
1: Biztos aztán... valahol jó messze lesz, mert általában messze van.
2: Igen.
1: Innen, igen.
2: Hát általában igen. Na, aztán a másik dolog, ami volt, hát és én nem tudtam elmenni megnézni, mert mindig olyan időben volt, amikor nekem nem volt jó, de mindegy, hát ez most mellékes, de volt ilyen oldtimer találkozó is, különben a hétvégén ott voltak a motorok, az autók, a minden, ott voltak Palicson, Szabadka központjában, mindenfelé. Láttam különben egy menet közben pár ilyen régi autót, nagyon bírom ezeket az ilyen oldtimer találkozókat, és az érdekes, hogy aztán ők tényleg mindent megtesztek, hiszen meg volt, hogy péntek, szombat és vasárnap hol vannak, mettől meddig. Voltak különben a Prózívkán, voltak a Városközpontban, meg voltak ugye Palicson.
1: Hát ez a Palics az érdekes egyébként, mert elvileg szombaton voltak Palicson, amikor mi mentünk ki hajdujárásra, akkor viszont nagyon-nagyon sok oldtimert láttam, akik Szabadka központja felé jöttek.
2: Igen.
1: És amikor kiértünk hajdujárásra, akkor ott mondta egy ismerősöm, hogy a felesége a gyerekekkel kivonult az adott a meghirdetett időpontra Palicsra.
2: Na, és talán nem volt ott senki.
1: És várt, kint voltak nem tudom, egy-két órát, és hogy állítólag, hogy nem voltak ott, vagy hogy elmentek oda, de akkor esett le a szervezőknek, vagy nem tudom én kiknek, hogy ja, egyébként az a vendéglő, ahol nekik ebédelniük kellett volna, az leégett, de hát mikor égett, nem hónapokkal ezelőtt. És akkor igazából mindenki fogta magát, és bejött Szabadkára.
2: Jó.
1: Úgyhogy nem tudom, hogy zajlott a palicsi, oldtimer találkozó, de csodálatos autókat lehetett látni egyébként az utakon.
2: Mm-hmm. Igen, abszolút. Ez mindig nagyon érdekes, meg hát akkor, meg mi nemrég voltunk Anettel ugye Kiskunhalason, ott is volt ilyen oldtimer találkozó. Igen. Tényleg azért ilyen szép régi autók vannak, ez őrület. Úgyhogy én eléggé bírom ezt a feelinget, meg ezt a világot, és szerettem ezeket a régi autókat. Érdekes, hogy annyira a régi motorokra nem vagyok rádurranva, de a szépek azok is, hogy meg szoktam így nézni, de az, hogy mit tudom, és sosem nincs olyan nézés, hogy jaj, de szeretnék egy régi motrot, de a régi autóknál ott, hát én nem tudom, mi lenne az elég különben.
1: Nézd,
2: el tudnék képzelni egy kollekciót azért, aztán hétvégén lenne egy ilyen pörgentyű, hogy melyiket
1: vigyem ki. Én egy Taurust úgy el tudnék képzelni különben magamnak.
2: Uh-huh. Az micsoda, az Ford?
1: Igen.
2: Ford Taurus?
1: Igen.
2: Szerintem ezt nem is ismerem. Taunus, azt vágom. De Taurus, azt nem vágom. Na mindegy. Mi az a Taurus?
1: Szépen. Hát majd megmutatom.
2: Na várjál, meg kell. Hát jó van, majd kiguglizom, aztán igazából lényegtelen. Jaj, én megint voltam Ibizán, idézőjelbe.
1: Hát idézőjelbe én is voltam Ibizán.
2: Idézőjelbe, mert esküszöm, azért, mert tudod...
1: Alias hajdujárás.
2: Azért meg képzeld el, hogy amikor tizenéves voltam, ott a második felében, akkor voltak ezek a Café Del Mar válogatások. nem tudom, hogy neked ez megvan-e.
1: Igen.
2: Ezek ilyen egész jó zenék voltak. Nagyon, és igen, mi nem tudtuk igazából, hogy mi az ő Café Del Mar, hogy az valami, vagy legalábbis én elmondom, hogy én hogy fogtam föl, nem tudom, hogy nektek hogy volt ez, hogy most az a Café Del Mar egy DJ. És akkor így nem tudtuk. És akkor kiderült, hogy nem, hanem amúgy ezek Café Del Mar válogatások különböző emberektől, egy ilyen válogatás lemezek, aminek az a stósza, hogy igazából Ibizán van ez a Café Del Mar nevű hely, ami egy tengerparti ilyen kávézó, igen, aki kitalált, hogy különben amúgy miért ne promotálná magát így. És ugye a marketing szöveg az, hogy a Café Del Marból van, nem tudom, ezt vágod-e, az az ő marketing szövegük, hogy a Café Del Marból van a világ legszebb naplementéje. És akkor oda kimész, megy a chill zene, az egy gyönyörű bár van, a merence, meg minden, és akkor ott megy így a lounge zene, ugye most már az évek alatt megtudtuk, hogy mi az a lounge zene, ugye, ez egy chill, és akkor tudod, minden ilyen hófehér, meg minden, és akkor nézd a naplementét. Hát tudom, mert azért az elég jó program, azért az, hogy mit tudom én, nem egy rossz program.
1: Főleg, ha van veled egy menyecske.
2: Akkor meg még jobb, és akkor én mindig mondom azt, hogy hát oda mondjuk, hogy nem tudunk csak elugrani, mert ugye az Ibizán van, ugye oda nem tudunk elugrani, de emberek, minden évben egyre durvább, mennyire cool már ez a palicspart ezekkel a tómenti vagy tóparti bárokkal.
1: Igen.
2: Ahol én tegnap is kimentem este, vagy késő délután, tele van emberre, alig tudsz leülni, pont a másik felén megy le a nap, napszemüveg kötelező, különben meghalsz, különben tényleg. Vannak az mindenféle, most már napágyak vannak, amennyit akarsz, lazy bag-ek vannak, normális székek vannak, normális asztalokkal, mindenféle koktél, sör, ki mit akar, kávé, minden van tényleg, amit tetsz képzelni, és megy ez a jó zene. Normális székek vannak, normális asztalokkal, mindenféle koktél, sör, ki mit akar, kávé, minden van tényleg, amit tetsz képzelni, és megy ez a jó zene. És tegnap nem a valóta egy pár hely egymás mellett.
1: Pálma

0: És volt egy Choice, és ő nyomta a zenét, ő volt a DJ, és full ilyen lounge, és hát azért ez. Na, eléggé adja.
1: Kb. Egy hónappal ezelőtt így este fele kibicajoztunk Palicsra, és akkor meg képzeld el, hogy a nagyon jó ötlet, meg tök jó, én úgy beálltam volna bulizni, csak ott volt velem az egész perepocs, és mármint ugye gyerekek. A férfi strandnál van a nagy móló, a nagyon-nagyon hogy nagy ne. Móló.
0: Igen.
1: És ott volt a DJ.
0: Hogy ne tud, én azt tudom is, hogy melyik DJ.
1: Ott volt a DJ, és körülötte az emberek, ott is így csörögtek ilyen babzsákokon, meg ki min ült, meg ott így táncikáltak. Akkor volt az, hogy felfedeztük, képzeld el, álltunk ott a partnál, ott van egy ilyen nagy hinta is a parton.
0: Azt nem vettem észre soha.
1: Mindegy. Ilyen óriás hinta.
0: Lényeg.
1: Az is mindegy, hogy mit vettél észre. És képzeltek el, hallunk valami fura hangot. És én így mondom, ez denevér.
0: Na
1: mondom,
0: igen.
1: Honnan jön ez a intenzív denevér hang? És képzeld el, hogy a Palicsi tóparton van egy fa,
0: na,
1: amiből alkonyatkor elkezdenek kirepülni a denevérek, de tudod mennyi? Több száz denevér kijött abból a fából. Fantasztikus, hát én még ilyet nem láttam, én imádom a denevéreket.
0: Aha. Mert ők nem bántanak alapvetően, nem repkednek.
1: Dehogy bántanak, hát annyira aranyosak, hogy nem igaz. És egész közel mentünk a fához, és így oda tettem a fülemet a fához, és hallom, hogy bent még így adják a kis denevér hangot. De addigra már kirepült szerintem 6 milliárd abból a fából, és még tele volt az egész fa. Úgyhogy nagyon remélem, hogy azt a fát nem fogják kivágni, mert hogy el van száradva, meg ez a baja, az a baja, mert hogy ott laknak a denevérek.
0: A denevér.
1: Rengeteg.
0: A denevér fa.
1: Fantasztikus. Én nem is tudtam, nem láttam még ilyet.
0: Mondja nekünk, Ati, Palicsról.
1: Hát persze, hogy csúcs. Hát én laknék
0: csúcs
1: Palicson.
0: Ez a Palics.
1: Persze, hogy csúcs.
0: Van egy feelingje, az biztos.
1: Nagyon jó.
0: Abszolút jó különben, tényleg.
1: A fenyves sort úgy szeretem. Isten, milyen jó lehet ott lakni nyáron, milyen hűvös van.
0: Amúgy biztos jó. Hihetetlen széles utca az. És igen, nincs itt mit mesélni, igazából szép az egész különben. Nagyon-nagyon jó. Én pont erre azon gondolkoztam, hogy Jézusom, azért mennyire jó, hogy te tényleg így beülsz az autóba, és ott vagy így 10 perc alatt, max. Mert
1: biciklivel
0: hogy...
1: is ott vagy 10 perc alatt.
0: Jó, hát ha nagyon abálod, akkor biztos. De szóval a lényeg az egészben az, hogy amúgy képzeld, de hát csomó ember ide utazik, nem tudom, 1-2 órát. Nekünk meg itt van. És persze akkor mindig mondják, hogy jaj, nem lehet úszni a Palicsban, itt nem én erre, arra. És én ezt mindig elmondom, hogy amúgy különben a másik oldalról pedig ez marketing kérdése. Ugyanis mondom, én elmentem egy ilyen, van egy nagyon jó barátom Szombathelyen, és elvitték, tudja, hogy szeretem ezeket
1: van,
0: az ilyen
1: hát,
0: víz melletti dolgokat, és mondja, hogy azt mondja, gyere, elviszlek, hogy olyan helyre megőrülsz, és egy ilyen olyan, hogy ugye leparkolod az autódat a tó mellett, bemész ebbe a lokába, különben tök mindegy, mert úgyse mennek oda szerintem minden sokan, de úgy hívják azt, hogy deck.
1: Na most mindenki elővette az útlevelét, és indul.
0: Induljatok meg!
1: Deck.
0: Szóval, deck.
1: Miért deck?
0: Azért deck, mert bemész az egyik oldalán, úgy a
1: igen,
0: szárazföldről, és a terasz a másik felén már úgy a tó fölé nyúlik, tudod?
1: És ezért miért deck? Vagy mit jelent az, hogy deck?
0: Hát a deck az nem egy ilyen platform, ami úgy kint van.
1: A deck.
0: Deck. Szerintem, igen?
1: Nem tudom.
0: Igazából föl sem merült bennem a kérdés, mert mindig azt hittem, hogy az az.
1: De ez milyen jó, hogy elmagyarázod. Most, hogy az lett volna a neve mi? A helynek, hogy nem tudom, flamingó bár, akkor én megkérdezem, miért flamingó bár? Azért, mert így bemész a szárazföldről, és a vízolomászik.
0: De nem, az várjál, mesélem a sztori. És ülsz ott, ugye, hogy ott van előtted a tó, meg minden rohadt szép, és kérdezem, hogy különben szoktak ebbe fürdeni? És mondják, hogy a válasz? Nem. Nem, hát itt nem fürdenek. Ez egy csónakázó tó. Mondom, mi az, hogy csónakázó tó? Hát itt van körülött egy ilyen futópálya.
1: Jaj, Magyarországon ez ilyen, igen.
0: Ez ilyen, hogy ilyen, és hát ezen csak csónakázunk. Itt nem, fürödni nem. De hát, és hogy föl sem belül a kérdés, hát ebben nem fürdünk. Hát
1: nem,
0: ez csónakázó tó.
1: Tud,
0: mi miért nem mondjuk már 10 éve azt, hogy a Palics amúgy csónakázó tó? Nem?
1: Mondhatnánk.
0: Hát de nem.
1: Egyébként.
0: Kezdjük-e?
1: Én a deckre nem találtam ilyen jelentést. Azt írja, hogy félig elszívott cigarettát jelent.
0: A deck?
1: Igen.
0: Nem tudom.
1: Az a dock, nem? Vagy én nem tudom, vagy a dock.
0: A
1: dock munkás.
0: Dock munkás?

0: Különben azt hiszem, hogy egyszer régen, amikor mondtam ezt a rádióban...
1: Az ilyen kikötő, hát akkor azért, ennek dokka neve, nem deck. Dok, hogyha csónakázó, akkor ott kikötnek a csónakok, tudod, ilyen fazon.
0: Itt van így, deck, bistro and bar, látod?
1: Ja.
0: Igen. Meg is találtam aratnek. Emlíksz nekem a kis huncut? Abszolút, nagyon szép hely. Úgyhogy igen, csónakázó tó, megoldották a problémát, érted, ennyi? Nem komplikálják itt el az életet. Na mindegy.
1: De itt meg akkor úgy írja, az angolul. Tehát nem úgy, nem magyarul. Én azt hittem, úgy írja, hogy deck.
0: De és akkor mi az, hogy deck?
1: Az is hajózás.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Na,
1: hát akkor az nem az arra utal, hogy csónak. Ez nem arra, hogy szárazföldön bemész és látod a vizet.
0: De nem, csak mesítem, hogy hogy néz ki a deck. Jó.
1: Nem, a kérdezem, mondom, miért deck a neve? Szóval, hát tudod miért? Azért, mert így van a szárazföld, onnan így bemész, és akkor a másik végén meg ott a víz.
0: Meg ott a deck. Én azt hiszem, hogy a deck az a platform.
1: De ez olyan egyébként hitelesen előadtad.
0: Abszolút.
1: Még jó, hogy nekem vág az eszem így hétfő hajnalba, de hogy ez
0: velem vigyázat kell, így... Velem vigyázat kell, tudod meg külön, mert én mindig azt mondom, hogy hogyha valamit határozottan mondasz, akkor az emberek 80%-a elhiszi. De ez ilyen, igen, nem olyan valamiben biztos.
1: Ez ilyen a menészet valahova, ahova nem engednének be.
0: Erről beszéltünk
1: csomószor. Megfogod magad és beveredsz.
0: Aretenek nagymestere.
1: Amúgy igen.
0: Aretenek nagymestere.
1: Igen.
0: Tudnék mesélni már én is sztorikat, hogy hova nem jutott be. Hát főleg még ő miket tudna mesélni, hogy hova nem jutott be. Az, hogy a különben Erdő barátom hallgat minket, hogy különben vitorlázik éppen most az Adrián. Hát hogy hallgatsz minket a tenger közepére?
1: Istenem, de jó, most ez komoly.
0: Halál komolyan. Azt mondja,
1: hajó... Te nagyon kedves vagy, de nem muszáj bennünket hallgatni olyan szépen. Komolyan mondom, tehát, hogy úgy...
0: Azt mondja...
1: Megbocsátunk, hogyha most elmész és élvezed.
0: Ja, azt, hogy a hazai. Ja, hát tegnap előtt még láttam a fotókat. Azt, hogy ő magyarázza, figyelj. Hajódeck. Hajódeck az előső platformja a hajónak, azt mondja. Amúgy. Hát ő hajózik évek óta, szóval eléggé tudja.
1: Hát neki előbb elhiszem, mint neked.
0: Hát ugye?
1: Bárkinek. Szóval igen. Igazából szóval bárkinek igen. Előbb elhiszem, mint neked.
0: Jaj, hihetetlen, hihetetlen. Úgyhogy ezek ilyen dolgok, szuper jó. Úgyhogy mondom, zajlott az élet a hétvégén nagyon, maximálisan. Maximálisan, és az a palics meg tényleg nekem folyamatos meglepetés. Meg aztán késő este jöttem haza tegnap, és jó, ez most mellékes, de hogy az idő az pont úgy jött ki, és így motoroztam valamikor így éjfél vagy egy között, és így Jézus, ami nem volt forgalom, az idő tökéletes volt. Ez totál olyan érzésem volt, hogy csak azt kellett volna hallgatnom.
1: És olyan boldog volt, hogy betartottad a sebességkorlátozást.
0: Betartottam, igen. És csak még akkor lett volna jobb, hogyha hallgattam volna azt a Phil Collins dalt, az a Calling in the air tonight. Tudod, és így mentem volna így. Tudod, a városon keresztül annyira jó volt, különben őrület. Na mindegy. Mi van még? Azt mondja... Magnó kazetta deck, az is deck volt, írja az egyik hallgató.
1: Tényleg.
0: Komolyan? Azt úgy hívták? Azt a lejátszót? Tényleg az is deck volt, ugye?
1: Mindenre nem is emlékszem.
0: Basszus, miben nyúltunk bele ma reggel? Nem is gondoltam, ez a deck ennyi minden. Hol használatos volt. Na mindegy, 6 óra 20 perc van jelenleg, zenéljünk egy picikét, és utána pedig jövünk közédekű infokkal.
2: STK-ből a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: közérdekű információ következik.
1: Elkezdek én beszélni, jó, mert Anett közben valami süteményt majszorít korán reggel, valami polcukros őrületet.
2: Igen.
1: Nem baj, nyugodtan mondod, hogy mindjárt átmondom az időt. Nem is tudom, hogy kell beszélni, úgy, hogy tele van a szád.
2: Nem. Nem fogok, befejeztem.
1: Tényleg, mert porcukros a
2: szád. Nem is porcukros. Minden stúdió a porcukros, én nem vagyok.
1: Haláli!
2: Porcukros vagyok.
1: De most már nem, most már megtöröltem
2: magam. Amúgy nem szeretem a porcukrot, idegesít, nem tudom, minek kell mindenre rájönni, ezt a nyomorúságos porcukrot.
1: Én sem tudom, imádják ragad, az emberek.
2: Ha még úgy nincs úgy megszikkadva a sütin, vagy nem tudom, akkor így amikor így emeled a szát, hogy is szusszant az egyet az orrodal, akkor egy poh, így arrébb repül.
1: Melyik az a porcukor király kifli, az a hókifli? Az egész
2: hókifli, te minek? Minek az a porcukor?
1: Nem tudom. Nem
2: az allergiásség a porcukor, nem tudom. Soha az életem nem raktam semmire porcukor.
1: Tényleg ez, amikor így majszoltam életemben, ez pontosan annyira tipikus, amikor így tényleg oda rossz pillanatban szusszal, azt nem is tudom, melyik a jobb, rosszabb, amikor felszívod a porcukrot, vagy amikor...
2: Na én
1: vagy
2: a amikor... porcukrot még nem szívtam fel, de szusszantni szusszantottam már.
1: Hát igen, na mindegy, oké, lényegtelen. Áramszünet van különben, vagy lesz, ugye Szabadkán és Kelebián, ez nem olyan vészes. Vízművek esetében van sztori, mert nagy fényen a következő van, de ha mai napon 9 és 12 óra között nincs víz, 9-én és 12-én pedig 8 és 14 óra között, úgyhogy azért lesz egy pár nap, amikor víz nélkül vannak, de már tudni. És ugye, tessék... Ez most mi volt? Azt
2: mondta, hogy megszólal.
1: V-radási
2: akció Pancsován ma 10 és 1 óra között a transfúziós jármű a központban fog állni.
1: Okay.
2: Azt írják.
1: Uh-huh. Na.
2: Szeretnék egy ilyen transfúziós járművet vezetni. Az olyan Jäger.
1: Ugyan már, Anett, miért?
2: Pancsova központjába, hogy beállok, és így mondom, hogy gyertek, adjátok a vért.
1: Na figyelj, 28 fok lesz ma.
2: Ha én ilyen transfúziós járművet vezetnék, akkor tudja, hogy beöltöznék vámpírnak, és úgy vezetné.
1: Ugyan már, Anett.
2: De az mennyire jó lenne,
1: hát nem? Hát az nagyon jó lenne, tényleg.
2: Van egy nagyon menő vámpír jelmezem különben.
1: Van egy vámpír jelmezem?
2: Jó, hogy én imádom az ilyen beöltözős bulikat, és egyszer beöltöztem vámpírnak, de annyira jó cuccot találtam. Ilyen nagy fekete lepel, a belsej az ilyen bordó. Van ilyen galér, vettem ilyen vámpírfogakat, és ilyen nagyon... úgy vezetném a transfúziós járművet be Pancsol központjába.
1: Őrület!
2: Kiszállnék így a vámpírfogaimmal, és mondanám.
1: A vámpír... És mit mondaná? Tessék beszállni?
2: Tessék beszállni, itt lehet vért adni.
1: Őrület! Nem is értem.
2: Hát szerintem sokkal többen jönnének vért adni, ha lenne egy ilyen kis hype körülötte.
1: Hihetetlen. Biztos, hogy lenne ilyen hype. Ugyan már! Na, figyelj, a határ az rendben van. Úgyhogy jött a következő zene.
3: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: No hát, ismét jönnek az angolok, English, UK and everything, tudod? A Brit Open University és az Age UK szakértői kidolgozták az egészség és idősödés öt pillérét, alappillérét.
2: Hát ezt amelyek, én is ki tudtam volna így dolgozni most őszintén, meg még mellé jön az, hogy jó nyugdíj.
1: Amelyek a kutatások szerint megalapozzák azt, hogy az évek múlásával is egészségesek maradjunk. Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket, és miért fel? Te megteszel-e mindent, és rájöttek, hogy melyik az az öt alappillér, amit úgy alapvetően az emberek úgy maguktól rájönnek, ezeket kéne csinálni. Állítólag, ahogy múlik az idő, meg ugye az én hozzátenném az, hogy azért a trendek is mennek ebbe az irányba, ugye az egyik ilyen dolog, hogy elkezdünk-e az idő múlásával egészségesen enni. Ugye? Állandóan halljuk ezt az ultra feldolgozott élelmiszereket. Egy idő után már azt se tört, hogy mi micsoda, fogalmat sincs, már bele vagy veszve, mert mindenhonnan jönnek ezek a dolgok, hogy aktuálisan mi az, ami menő, meg mi az, ami nem menő. Az annyira érdekes, különben tudom, most a zsír az jó, most a zsír az nem jó, most ez, most a mangalica jó, most a mangalica nem jó. Most nem tudom, én a mindenki napraforgóolajat használ, akkor senki nem használ napraforgóolajat, akkor hát megvannak mindig ezek a dolgok.
2: Igen, akkor jönnek ezek a superfoodok.
1: Igen, a superfoodok.
2: Nekem, nem is tudom, nekem ez olyan mindig olyan fura, hogy amikor felkapnak egy ilyen superfoodot, akkor nyilván az egész világ elkezdi azt fogyasztani, jó, most igen, túlzással persze, de hogy honnan van annyi chia maga világon?
1: Ez nem ennyi,
2: mi
1: kérdés
2: elfogyasztunk egyébként, vagy honnan van annyi len mag, vagy igen, mit tudom, mindig megvannak ezek a aloe vera, nem tudom én mi, nem is tudom, mik voltak itt az évek alatt.
1: Nekem a világ legjobb kérdése, amit nekem szerintem én így hiába magyarázza bárkén, azt nem hiszem el. Az egyik barátom vezette ezt a múltkor pár ital után, azt kell, hogy mondjam, egyezem vele. Azt mondja, ő szerint ez az olajipar, ez egy átverés. Ennyi olaj nincs. És tényleg belegondolsz, hogy napi szinten az egész világ állandóan tankol, és így folyamatosan nem tudom én 100 éve húzzuk ki az olajat. Nincs egy olaj, tudod, honnan ez a rengeteg olaj? De mindegy, de ez egy teljesen másik téma. Szóval, hogy elkezdenek ugye egészségesen enni az emberek, ugye feltehetitek magatoknak az első kérdést, hogy amúgy hogy esztek, ugye ez egyik alapérje. Akkor utána jönnek ezek a divatos dolgok, ugye, hogy elég folyadékot fogyasztasz. Szerintem régen ezzel nem foglalkozott senki. Vagy csak úgy automatikusan jött a dolog.
2: Most ugye régen semmivel nem foglalkoztak.
1: Legalábbis
2: ettek,
1: így, ennyire.
2: Ittak, dolgoztak. Igen.
1: Ma már így megvan magyarázva,
2: munka volt a sport, igen, a fizikai ennyi munka, és ennyi.
1: Meg volt ugye különben az, hogy ugye mennyi a napi vízfogyasztás, és akkor megvan az, hogy az agyműködése mindenre nagyon jó. Ugye kerülni kell a cukros italokat.
2: Na, én sok vizet fogyasztok. Na,
1: igen, jó, ez okay, jó. Tehát nem eszed rosszul
2: most eszel? Most az, hogy eszek, mit tudom én? Nem tudom, most nyilván, hogyha jön egy ilyen nagy táplálkozási szakértő, akkor vetni a kereszteket, nem tudom, nem...
1: Mondjuk a málnás pita, például
2: most a málnás pita hétfő reggel fél hétkor, az lehet, hogy egy az kicsit jó túlzás. De hát most odafigyelek, de nem vagyok ilyen mániákus egyébként. Vagy... Na, nem
1: szóval vannak határok. Vannak
2: hát
1: határok.
2: Vannak határok.
1: Van ez a rendszeresen mozog című történet, ugye, ami megint csak nagyon megy. De tudod, mi az érdekes, hogy egy csomó ismerősöm, akivel beszélgettem, aki a csomó, hát mondjuk tudjátok, hogy ez négy. Igazából
2: egy négy darab ismerőse van összesen.
1: Igen, akik olyan beszél, mondjuk ilyen 65, inkább 70 pluszosok. Azt csinálják különben, hogy rászoktak arra, hogy ha csak tehetik, mert nem minden nap, nem jön mindig össze, de elmennek egy órát sétálni. És amúgy az tényleg sokat ér.
2: Ez az a sokat séta, ér, az szuper sokat dolog ér, meg nagyon sok idős jár egyébként úszni. Én amikor jártam Prozívkára a medencére, általában nyitásra mentem reggel 6-ra. 6 és 8 között rengeteg nyugdíjas volt, és az tök jó. És tudod, ott nem feltétlenül arról van szó, hogy ők most ott úsznak és lefárasztják magukat, hanem arról van szó, láttam én, hogy mit csinálnak ők ilyen kis gyakorlatokat végeznek a vízben. Tehát jó, hogy így úszikálgatnak, de hogy például nagyon sokan csinálták azt, hogy hátrafelé úsznak, vagy hátrafelé mennek a vízben, igen, tudod, leír a lábuk, és akkor mennek a vízben hátrafelé, vagy kalimpálnak a lábaikkal, mert az például jó az egyensúly.
1: Hát hogyne, hogyne. Különben, bocsánat, Tihi hallgatunk, küldött nekünk egy képet, ő pont most fordul be, én nem tudom, ez valami hatalmas járművel, valami kombi, vagy nem tudom mi ez, És épp hát a pannonnál
2: viszik
1: van.
2: A szemetet a pannontól.
1: Á, ja értem.
2: Nem?
1: És hát lehetséges.
2: De, kukákat. Hogy... Múlt héten is írt, hogy itt van.
1: Írt, hogy szép jó reggel.
2: Igen, és múlt héten kinéztem, akartam integetni, de nem...
1: Á, tényleg, nem lehet
2: nem,
1: rálátni.
2: Nem látok rá pont így az
1: igen,
2: utcára.
1: Igen, igen, igen.
2: Habár most, ha te itt szembe vagy, akkor lehet, hogy látlak. Mindjárt megnézlek.
1: Hát nézd, csak ki, te meg nézd föl. Arrát mindjárt megpróbál kinézni, egész magasra figyelj, egész fönt az ablakba. Hát, ha meglátod Anettet, ahogy integet. Ott van még a? Á, most már az utca végén vannak. Jó van, gyorsak vagytok. Na, hát
2: ott vagytok az utca végén.
1: Na, szóval ez ilyen.
2: Mit szállít az autó, kukát, kukát? Mit szállít az autó, kukás autó?
1: Ilyen van?
2: Messze szálkodó? Persze, hogy van. Nem mindig eszembe jut, amikor viszik nálunk a kukát.
1: Hihetetlen. Miket tudsz te?
2: Vagy ez a szemet, ez.
1: Hát, miket tudsz te?
2: Három gyerekem van.
1: Na, hát igen. Szóval ez a rendszeres mozgás, ez ilyen szempontból jó. Utána van ez az ápold az emberi kapcsolataidat. Jó, hát szerintem ez az egyik legfontosabb.
2: Persze.
1: Ez muszáj. Ez egy nagyon jó dolog.
2: Igen, csak ebbe a... is, hogy belefeledkeznek az emberek. Meg a nyugdíjasok, vagy az idősebb korosztálynál nagyon sok esetben az van, hogy mondjuk már mindenki meghal körülöttük. Most ez ilyen szomorú dolog, de csomószor ez van például, hogy tudod, és mondjuk, nem tudom, 70 évesen új barátokat keresni, az egy kicsit nehéz.
1: Én biztos kimennék ilyen mici sapkába unalmaskodni a fiatal gyerekeknek.
2: Hát, te nem, hogy biztos kimenni, hanem te ezt fogod csinálni, igen. Pont ezt fogod, hogy majd ráakaszkodsz akkor is, mert 70 évesen ilyen 30 meg 20 éves gyerekekre, hogy azt gondolt, hogy te is annyi éves vagy.
1: Aha. És szerintem ez lesz.
2: Szerintem is. Ez meg be lesz majd festve a hajad ilyen fekete sprével, majd így befújod.
1: Komolyan,
2: és lesz majd műfogsorod, ami meg olyan hófehér lesz, hogy tudod, már ilyen kellemetlen lesz majd rád nézni, hogy úristen, miért ennyire fehérek a fogaid, ilyen természetellenes.
1: Jó, de csak akkor fogom csinálni, ha közben...
2: Meg piros tárkába fogsz járkálni.
1: De, és közben pedig nagyon-nagyon-nagyon szoláriumos leszek.
2: Meg ilyen szoláriumos is, igen.
1: Az még kell hozzá.
2: És lesznek ilyen gáznapszemüvegeid, amik már 40 év ezelőtt kimentek a divatból.
1: Yeah. Így van. Akkor már gátlások nélkül hordom az aranyat.
2: Meg majd veszel, akkor már veszel majd ilyen briont. Azt a,
1: ja, mi az a...
2: Hát ez az aftershave,
1: ja, hát
2: az
1: nem borotválkozok soha.
2: Miért mit csinálsz?
1: Csak géppel borotválkozok, ilyen borotvával
2: minden,
1: nem.
2: Minden baj, majd így...
1: Ugye ez abszolút jó. Várjál, kaptuk egy üzenetet.
2: Azt a mekkora üzenetet kaptunk. De jó, milyen jó, hogy valaki veszi a fáradtságot, és ilyen hosszú
1: Jézusom,
2: üzenetet ír.
1: Tényleg.
2: Szép jó reggelt. Hely, nekem van egy ötletem. Már régóta gondolkodom, hogy is dobjam fel a témát nektek. Hogy lenne megoldható, hogy nem lenne nyári szünet a panel? Sehogy. Tudom, nektek is kell a szabadság, de nem lehetne beosztani, hogy nem egyszerre mennétek. Végre nyári szünet a suliba, és nyugiba lehetne hallgatni benneteket. És erre sík, unalmasak lesznek a reggelek. Kérlek, valahogy úgy szeretlek benneteket hallgatni reggel, és biztos nem én vagyok egyedül ezzel.
1: Nézzétek, én a...
2: mennyire
1: nagyon cukik vagytok.
2: Komolyan, hát ki vagy meg te? Idén... Ki ez a hallgatónk? Ki írt ezt az üzenetet?
1: Nem tudom, mert nem látom. De a telefonszáma az a plusz 38... Viccere, nem mondom ennyire. Nyilván nem mondom.
2: Nyugodtan hívogassátok.
1: Amúgy különben, azt el kell, hogy mondjam, hogy gondolkozunk már egy ideje Brasnyóval, ezzel van most még egy körülbelül két hetünk, hogy kitaláljuk. Megpróbáljuk megcsinálni azt, hogyha a reggeli műsor így nem is lesz 4 órán keresztül, de olyan, mint hogy van a Best of hétvégén, megpróbáljuk, hogy az működhet-e hétköznaponként, és akkor a régi... legjobb pillanatok. Aha,
2: az az alapvető probléma, most elmondom ezt egyébként. Az alapvető Meséljelet. Probléma, hogy ugye sokan ugye elmennek nyáron Szabira. És nem is az a baj, hogy mi négyen elmegyünk, mert mi eleve nem egyszerre megyünk, tehát hogy így végülis a műsort lehet, hogy meg tudnánk oldani, bár mondjuk most pont 4-ből 3-an együtt megyünk el, vagy egyszerre igen. fogjuk kivenni a Szabit, és akkor már ilyen az egy káosz volt, hogy jaj, mi lesz a műsorral. Hanem az, hogy a többiek is elmennek, és ilyenkor mi ugrunk be helyettük. Tehát, hogyha most nem tudom, valaki elmegy a tévéből szabadságra, akkor a helyet mondjuk beugrok én, vagy beugrik a Brasnyó, vagy tehát, hogy
1: hát igen,
2: az egyszerűen nem kell beugornia sehova.
1: Én vagyok a főreggel, és érted, én itt vagyok állandóan.
2: Ő itt van, és aztán, ha még nincs reggeli, akkor meg nincs itt, úgyhogy ennyi.
1: Úgyhogy igen. Úgyhogy nálam mindjárt...
2: Szerintem én akkor javaslom azt, hogy az Eci vezesse egyedül a reggelit egész nyáron.
1: Azt is lehetne presszózni szoktam, de amúgy tényleg, amikor nincs presszó, akkor nálam indul az a... Indul a nyár, érted?
2: Mi ez?
1: Mit tudom én, egy Ricky Martin dalt akarod a dúdolni, csak nem jött össze.
2: Úristen, nálad így indul a nyár.
1: Igen, nem jött össze. Egy ilyen igazi... spanyol hangulatot akartam ide, hogy nem jött össze.
2: Nem.
1: Ez egy ilyen rossz valami. Mint amikor régen voltak, hogy is hívták ezeket a dallamokat? Polifónikus dallamot. Abban is egy rosszat sikerült ide raknom. Annyira nem jött át.
2: Úgy szeretném, mert csengő hangnak le lehet tölteni valahonnan.
1: Tudod, 0,5 euróért le lehet tölteni.
2: Ricky Martin szám.
1: Az egyik hallgató írja, hogy nagyon jó ez így.
2: Hogy bármit elmegyünk?
1: Mi? Ja, jó van akkor. Hát akkor
2: hogy elmegyünk, az
1: a
2: jó.
1: Az egyik ember örül, a másik annyira, de hát szóval ez egy ilyen sztori. Na mindenközben 6:52 perc, hogy rögtön jövünk nektek hírekkel.
2: Meg nekünk is. Meg.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Hét óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
6: Vasárnap egymást váltották a színpadon a magyar népzenei együttesek, népdalkórusok és szólisták hajdújáráson. A 49. Durindó ünnepélyes megnyitóján Fremond Árpád, az MNT elnöke kiemelte, a népdal és a népzene összeköt bennünket egymással és elődeinkkel, miközben hűen tükrözi közösségünk történelmét és lelkületét. Juhász Gábor, a Durindó és Gyöngyös Bokléta a fesztivál tanácsának elnöke azt mondta, hogy a fesztivál ma is abban a szellemben él és fejlődik, amelyet Szőlősivágó László, a néhai fesztivál tanács elnöke álmodott meg, és hagyott örökül a következő nemzedéknek. Topolyán június 8-ától 15-ig nem vezetnek le szüléseket, értesít a dr. Hadzsi János Egészségház. Az indoklás szerint előre nem látható személyi körülmények miatt van szükség a szünetre. Azokat a kismamákat, akiknek erre az időszakra esik a szülés kiírt időpontja, valamint a várandós nőket a Szabadkai Közkórház fogja ellátni.
7: A német Alexander Zverev nyerte meg a férfi egyest a francia nyílt teniszbajnokságon, miután a vasárnapi döntőben 6-1-4-6-6-4-6-7-6-1-re legyőzte az olasz Flavio Cobolit. A fordulatos találkozó 4 óra 16 percig tartott, Zverev pályafutása első Grand Slam trófeája és 25. serlege a muskétások kupája mellé 2,8 millió eurót kapott.
2: Időjárás.
6: Ma napos időre is 29 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk.
0: Reklám.
8: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: Hallgass napjaink slágereit,
11: és légy tájékozott.
10: Ez a Panna.

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
6: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
7: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió! A te hangod!

0: Mostaságok!
1: Pannó reggeli 91.5.
2: Hát igen, ez egy tökéletes történet. Tökéletes történetet hozott el nekünk Anett, ugyanis azt mondja, hogy ezek a régi magyar lagzik, azok azért jócskán mások voltak, mint most. Sokkal több volt a szokás, ami ment, sokkal hosszabbak voltak, és ételekben sokkal gazdagabbak voltak, vagy inkább úgy mondani, úgy is mondhatjuk, hogy sokkal bátrabb volt talán. Olyan kaják vannak, amik valamikor olyanok voltak, mint a jó napot, ma már teljesen elfeledett. Pedig vannak. Én nem tudom, te még... Az is egy érdekes dolog, hogy ma már szerintem nagyon kevés embernek van része például sátras lagziba. Én még voltam egy-kettőben.
3: Én nagyon rég voltam sátras lagziban.
2: Például tudod, kinek van sátras lagzi? A jó, az mondjuk ilyen megagiga sátor lagzi volt. De a bakos kollégánknak.
3: Jó.
2: Őnek olyan volt.
3: Na.
2: Az halálig
3: volt. De te ott voltál?
2: Aha.
3: Miért igen. voltál ott?
2: Hát az én jó barátom.
3: Micsoda? Veled barátkozik. Jó
2: csak,
3: ég.
2: Az haláli, mert tudod, ő különben állatértéssel foglalkozik, tudod, és akkor csináltunk cirkuszt ott is. Én azt hiszem, hogy összefogtunk ketten, hárman, én már nem emlékszem, hogy volt.
3: Tudom, levágtad hogy én... biztos ott a jószágokat.
2: Nem, hanem van nekem a Deki barátom, nagyon jó barátom Kishegyesen, ő pedig állatorvos, és mondta neki, hogy Deki, mondod, azt meg tudnád csinálni, hogy ti megjelenjetek a lagzin? Kettő élő báránya? Mondasz valahogy meg tudjátok oldani? Azt mondja, hogy persze. És akkor betették a csomagtartóval, hogy berendezték hogy a csomagtartót, és akkor úgy jöttek be a lagziba, és akkor mondtuk, hogy gyere, megmutatjuk az ajándékot, és akkor kinyitották a csomagtartót, és akkor ott voltak a bárányok benne.
3: És halálni. Akkor mondta, hogy Dunára vizet.
2: Nem, az tök jó, ezek poén dolgok.
3: Most szombaton beszélgettünk ugye a Röskével, aki egyébként vőfély.
2: Igen.
3: És hát kérdezem, hogy hogy alakul az idei lagzi szezon, és mondta, hogy hát, hogy ő mindig próbálja a párokat lebeszélni arról, hogy nyáron tartsák a lagzit, mert hogy akkora a forróság ugye mostanában, igen. hogy egyszerűen alig lehet kibírni, főleg a sátras lagzikban, mm-hmm. ugye ott nagyon nagy a hőség, beszorul a sátor alá, és mondja, hogy nagyon érdekes, mert kezd ez átalakulni, tehát oké, hogy nyáron is tartanak, de nagyon sokan az őszt, illetve telet választják az utóbbi időben, telet. És mondja, hogy neki december 27-ig mi voltak lagziai,
2: tavaly. Igen. Jé, de durva.
3: És idén is december közepéig vannak.
2: Annak sokkal több értelme van úgy szerintem, mint ezeknek a nyári dolgoknak, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy például a tesóm egy öltönyös srác 10 pár éve, ugye abba dolgozik. És voltunk egy lagzin nyáron, ilyen 1800 fok, és én felhúztam, tudod, az ilyen, már csak az ilyen lazazakult meg azért, tudod, én úgy izzadtam, mint egy ló, érted? Boldasztó, tesó meg semmi. Úgyhogy meg lehet ezt szokni, én nem mondom, de ez egy picikét el van csúszva, de hát az, hogy most én feltételezem, hogy amíg a nőknek szabadon van a válluk, meg nem tudom én, kint van a, nem tudom én,

0: fölötti szoknya is oké, vagy nem, de legyen térd alatti az a szoknya, de egy picikét valami. Hát azért az biztos, hogy lájtosabb, mint a férfiak, akiknek be kell öltözniük, mert nem tudom, még kell még mindig 2026-ban így beöltözni, de hát, hogy miért nem, hogy sima ing, bár szerintem azért most már szerintem egyre többen ezt így felfogják, mert szép dolog az az öltöny, meg minden, de azért vannak határok, hát tényleg az 40 fok érted, tönkre megy mindenki, érted, nem lehet. Na mindegy,
1: hát igen, szóval... meg te az akkó alá eleve akkor hosszú, jó inget is húzol, tehát hát az egy katasztrófa amúgy. Igen.
0: Hát igen, ezek azért nehéz.
1: Nyakkendő, az még úgy összeszorítja, még ami van.
0: Na mindegy, hát ezek ilyen dolgok, de visszatérve a kajákra, azt mondják például, hogy van egy olyan, hogy vesevelő pörkölt, ami régen olyan volt, mint a jó napot, ez így elengedhetetlen része volt ennek az egésznek. Írják különben a cikkben, ami nekem furcsa, hogy ma sokan inkább reggeliként ismerik a velős tojást, vagy a velős ételeket,
1: hát én
0: pedig a vesevelő pörkölt régen kifejezetten ünnepi fogásnak számított. Reggelinek ismerik a velős tojást?
1: Hát én nem ismerem.
0: Hol? Ki?
1: Nem tudom.
0: Disznóvágáson.
1: Velős tojás, az eleve annyira rosszul hangzik, hogy nem is akarom megismerni.
0: Disznóvágáson van velő?
1: Gomboson meg volt. Gomboson ez úgy nézett ki mindig, hogy általában délre kellett odaérni a lagzis terembe.
0: Igen.
1: És akkor volt ebédre mindig marha vagy bárány paprikás, de ilyen sűrű levű. Jaj, én ezt nagyon imádtam, a lakodalmas bárány paprikást.
0: Az nem rossz, de tudod, én hallgattam múltkor ilyen logikákat, vagy meséket igazából, hogy régen milyen volt egy lagzi, és akkor jöttem rá, hogy hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon más, mint ugye most, azért, mert eleve ez egy ilyen össznépi happening volt, ahol tényleg összefogott mindenki, és akkor úgy jöttek létre ezek a nagy régi sátras lagzik, eleve ugye, ott nem tudom, meg volt pontosan, kik azok az asszonyok, akik tudnak főzni, összejöttek, férfiak vágták le az állatokat.
1: Hát meg ott elkezdődött egy héttel a lagzi előtt az előkészület. Meg hogyne. Emlékszem, jártunk mindig díszíteni a termet, azt nagyon imádtam gyerekkoromban is. Uh-huh. Meg nálunk gombosan például az a szokás, hogy ugye ott a kultúrotthonban tartották a lagzikat, és hogy hát ott nem volt felszolgáló személyzet, hanem gyakorlatilag mindig meghívták szinte az egész falut lagziba. Uh-huh. De aki nem volt olyan közeli rokon, vagy barát, akkor azt nem hívták meg vendégnek, hanem meghívták kiszolgálónak.
0: De akkor az hogy?
1: Azt úgy, hogy én mondom, hogy hát Zeci, mi annyira nem vagyunk jóban, aha, de akkor légy szíves, gyere el kiszolgálónak, és akkor te eljöttél. Én azt hiszem, hogy azért nem is kaptak pénzt.
0: Jó.
1: És akkor neked kellett hoznod otthonról egy ilyen szép hímzett kötényt, amit fölhúztál, és akkor te szolgáltad fel az ebédet, a vacsorát, a hajnali kaját. És akkor ott sürögtél, forogtál, és akkor mindig volt egy 6-7 ilyen kiszolgáló asszony.
0: De várj, hogy jön nekem vissza, vagy nem? Az a lényeg, nem kerül, visszajöjjön? Vagy...
1: Hát majd visszajön, amikor nősülsz, akkor majd te is hívsz
0: valakiket. Á, ó, nekem ez nagy biznisz lenne.
1: Ez így ment, így visszahívták egymást egyébként, meg az volt még a szokás, hogyha mondjuk, mit tudom én, te most házasodsz, akkor el kellett hívnod a lagzitba azt, akinek te előtted volt lagzia.
0: Tehát de miért?
1: Mert ez a szokás.
0: Ja, egyszerűen csak szokás, tehát nem kell azt megmagyarázni, ugye? Hallod, érdekes történet.
1: Igen, és akkor mindig vacsira, meg ez a szokásos volt, hogy ez a nagyon finom lakodalmas leves. Ez a lakodalmas leves, én nem tudom, hogy ez miért volt mindig annyira finom, lehet, hogy azért, mert nagyon nagy mennyiséget főztek belőle, és más volt az íze így. Én ezt nagyon imádtam gyerekkoromban. Egyszer, ilyen, nem is tudom, 6-7 éves lehettem. Lehet, nem már nagyobb.
0: Te beleestél a levesbe.
1: Nem, hanem hozta a kiszolgáló, igen, úgy hívtuk, hozta a levest, és így beöntötte az ölembe.
0: Opa, meleg volt.
1: És akkor a kis ruhám az ilyen olajos lett, vagy ilyen zsíros, meg itt rajtam voltak a tészecafatok. Hajnalban még mindig szárma volt.
0: Aha. Érdekes ez, mert különben ma, de hát jelen pillanatban 2026-ban, az, ami hozzánk eljutott, az, hogy kupuszina az, ahol még mindig tartják ezt az egy hetes lagzit.
1: Igen.
0: Különben volt nálam a Panna egyszer régen, kolléganőnk, aki ugye kupuszini, ő volt nálunk, és ő mesélte különben ez, hogy néz ki. Én most ezt nem tudom nektek már visszaadni, de ott pontosan megvan a forgatókönyv, és akkor tényleg ott elindul már korán, és akkor napokon keresztül megvan, hogy melyik napnak mi a fő feladata. Van olyan nap, amikor díszítenek, van olyan nap, amikor főznek, van olyan nap, tehát minden napnak megvan a saját jelentése, és akkor ugye aztán eljutunk arra napra, amikor van a lagzi, de akkor amikor lagzi van, akkor az még akkor még nincs kész, mert aztán másnap is van még valami, nem tudom, akkor takarítás plusz evés, nem tudom, valami ilyesmi.
1: Hát minden meg eleve ugye reggelig tart, tehát hogy
0: ja, hát igen, az
1: reggel
0: meg a másik.
1: Hétkor fejeződik be, tehát mész délre, és másnap reggel hétig igen. tart. Általában hát azt úgy hívják, hogy tyúkverőzés.
0: Aha.
1: Amikor kísérik a párt haza, végig a falun, hajnalban, vagy reggel, és akkor ott megy az üvegtördeléstől kezdve, ott már nem nagyon van józan ember a lakodalmas hát menetben. Úgyhogy, jaj, nagyon rég voltam ilyen gombosi lagziban. Most eljegyezték az egyik unokatesómat, és
0: igen.
1: nagyon-nagyon remélem, hogy gombosi lagzit fognak tartani. Mert a gombosiak is különben most már sajnos átjárnak Zomborba, és akkor ott tudod, ilyen exkluzív hát, esküvői termekbe tartják.
0: Érdekesek ezek a modellnek, ugye én ezt az utóbbi években csináltam egy párszor a fű alatt, aztán most idén befejezem, mert gondolkoztam évekig rajta, hogy ez nekem belefér az életembe, vagy nem, de most már határozottan az, hogy nem. És akkor elmentem ilyen ceremónia mesterkedni, ez úgy megindult, nem tudom, egyszer-kétszer voltam, és aztán elkezdtek hívni. És idénre már nem is akart, az egyik ismerősöm még megkért, mondom, állj, de még egyet megcsinálok, aztán viszlát, mert lesz egy augusztusban, ha minden igaz. De a lényeg az, hogy beleláttam, hogy nagyon-nagyon-nagyon a nagyon modern lagzik, azok nagyon rövidek igazából. Fél három, fél négy körül indul eleve az egész, akkor ugye egy kis városháza, vagy egy kis templom, erre-arra. Igazából mire megvan a fotózás, minden az 7-8 óra, mire ugye elindul maga az esti buli, ugye addig folyamatosan történik valami, és amikor pedig megvan a, ugye az esti, az a leves, ugye, vagy az a legelőször kijön, akkor utána megindul egy picikét a buli, és az éjfélig tart igazából, és megvan a forgatás, utána a vége.
1: Igen.
0: De hát igazából ennyi az egész történet.
1: Igen, sajnos.
0: És akkor mennek haza az emberek, és akkor ez ugye fura azok számára, akik pedig megszokták azt, hogy hajnalig, meg reggelig megy a buli, mert ő nekik ugye ők úgy nézik, és akkor nem értik, hogy hát jó van, oké, de ez milyen. A másik, ami nagyon érdekes nekem ez ezekben a modern lagzikban, meg hogy ez hogy alakul át, ez a zene, mert ugye alapvetően mi van, ugye a lagzi van, hát akkor az mulatós, de ugye sok mindenki most már kiégettől, és itt a legkülönlegesebb megoldások, vagy legkülönbözőbb megoldásokat látom. Van például egy olyan, voltam az egyik barátomnál, akinél olyan volt, hogy alapvetően volt egy ilyen parti zenekar, de néha voltak ilyen 3-4 órás blokkok, ahol így ketten, tudod, ilyen mulatósokat játszottak. Ilyen típusos szintivel, meg nem tudom, egy gitárral, vagy valami ilyesmi. Akkor voltam olyan lagziban, nem egybe, ahol a DJ nyomja a zenét. Amúgy tök jó. Tehát azért komoly hangulatot tudod nyomni a DJ. Láttam olyat. Akkor láttam olyat, hogy csak modern zene van, és hát nem is tudom, hogy mikor voltam utoljára, ahol csak nóták vannak. Meg azt hiszem különben, hogy a Dobárdán Robit pont akkor lettem én jóba velük, amikor pont ő házasodott. És tudom, hogy ő így az utolsó pillanatban mondta, hogy Zvekár, de gyere el, tudod, mondom, oké. Nagy hiba volt, hogy azóta is, hogy így elkezdtünk parátkozni. Szörnyű dolgot történtek azóta. Mármint pozitív értelemben. És a lényeg az, hogy tudom, de akkor nekem már le volt beszélve, hogy mentem valami motoros ilyen kis körútra erre-arra, úgyhogy én este vágottam be, és akkor láttam, hogy ott pedig az volt, hogy állítólag éjfélig ment a mulatós, és akkor éjfélkor váltottak, és akkor jött a DJ. Mert hogy akkor tudod, ez ilyen rokonság, meg a mindenki élvezze ki, amíg akarja, tudod, éjfélig, de aztán engedjék át a terepet a fiataloknak. Hát egy ilyen dolog, meg a másik gondolom, hogy az is nagyon megváltozott, de most javítsatok ki nyugodtan, de hogy ugye elmentek régen tényleg az volt, hogy ez a logika, a logika az egész lagziban az volt, hogy ugye szülők kifizetik az egész lagzit, és az összes ajándék, vagy aztán később, ami átalakult, és már pénz lett, ugye az volt az az összeg, amivel aztán a fiatalok ugye egy elindulhatnak a közös útjukon. Ugye ez volt az elképzelés. Aztán ez már átalakult, mert most már a fiatalok fizetik ki, és ugye az, ami visszajön, azzal pedig ugye valamennyit visszafizetnek, és kész igazából, mert hogy mindeközben ugye elmúlt az idő, a lagzik azok abból, hogy 2-3 ezer euró egy lagzi, az most már fölment arra, hogy 10-25 ezerig, meg még aztán még mehetünk, aztán nagyon-nagyon sokáig. Szóval, hogy igazából ez most már nem egy játék. Jó, meg kell gondolni, hogy kit veszünk el azért, de elköltünk egy szoktam viccesen mondani, egy Sherry Tigo 8-asnak az árát, elköltjük a lagzira, aztán meg tudod. Utána meg aztán hoppon maradunk, nem maradni a parti. Na mindegy, szóval, és miközben egyre drágább, egyre rövidebb. Szóval érdekes.
1: Igen, érdekes.
0: Érdekes
1: igen,
0: a sztori.
1: Azért, mert most már ezekre a látványelemekre mennek rá inkább. Tehát nem arra, hogy hosszú legyen és meglegyen. Tehát tök érdekes például az, hogy változott mondjuk a kamerázás, egy lagzinak a levideózása, mert én emlékszem, gyerekkoromban ez ilyen nagy esemény volt.
0: Igen.
1: Hogy mentünk, nem tudom, emlékszem, amikor az unokatesóm férhez ment, akkor én ott koszorús lány voltam, és akkor, amikor szólt a nagynéném, hogy jaj, kész a videó,
0: igen,
1: akkor mentünk hozzá, és akkor ott néztük videókazettán a lakodalmat, ami úgy nézett ki, hogy ott onnantól kezdve, hogy a lányos házhoz megérkeznek kikérni a lányt, onnantól kezdve a hajnali tyúkverőzésig minden föl volt véve. Tudod, az az egész hosszú procedúra, amikor mennek és gratulálnak neked, amikor odaérnek a terembe.
0: Aha.
1: A komplett esküvő, a templomi esküvő, a polgári esküvő, akkor, hogy mulat a, mit tudom én, melyik nagybácsi, meg a keresztapád, meg a nem tudom ki. Tehát, hogy ez egy ilyen több órás, tehát ez egy ilyen több kazetta volt igazából. Ehhez képest most mennek mindig ezek a nagyon rövid kis beharangozó, vagy nem is beharangozó, hanem ilyen videók, amikor ilyen néhány, nem tudom, ilyen egy-két percben összevágják a legszebb pillanatokat, meg akkor van mellé mondjuk egy 15-20 perces.
0: Igen.
1: Összevágott anyag.
0: Jó, hát vannak persze ilyen csomagok vannak, amiket meg tudsz vásárolni.
1: De hogy érdekes ez is, hogy ez mennyit változott egyébként.
0: Változott minden, ami, és az is nekem hihetetlen, hogy nagyon sokszor azt mondják nekem, mondom, és a videós, nincs videós, hát minek? Van fotós.
1: Igen, sokan nem fizet. Jé. Azért, mert tényleg most már annyira drágák lettek a lagzik, hogy elkezdtek az emberek szelektálni, és akkor úgy jönnek vele, hogy oké, legyen fotó, most videót, így is, úgyis valaki vesz fel a telefonjával valamit, tudod, tehát hogy az is úgy visszanézhető. Sokan nem is nézik vissza azt a lagzi DVD, vagy nem DVD, most már nem is DVD, hanem mit tudom, hogy mind kapják USB-n, díszdobozba. Szóval, hogy az az érdekes, hogy rövidebbek lettek a lagzik, és minden inkább a látványról szól, hogy milyen a díszítés, hogy akkor nem tudom, milyen járművel jutunk el A pontból, B pontba.
0: Az még megy?
1: Megy, persze.
0: Igen. Azért, mert nagyon sokszor nem is megyünk sehova, tudod? Ez nekem az érdek. Nekem ezt különben tetszik.
1: Ez is gyakori, hogy nem megyünk sehova. Ha mondjuk nincs templomi esküvő, akkor a polgárit megtartják a helyszínen. Így ami van. Mondjuk nem rossz.
0: Sőt,
1: nem
0: és van egy dolog, ami elindult Szerbiába, ez egy elég új dolog. Nekem az egy barátom mesélt, aki ilyen színész körökben van. Szerbeknél megy ez jobban egyelőre. Ez pedig képzeld el az, hogy, és igazából annyira logikus, annyira adja magát, csak kidekütött ez először eszébe, hogy ugye rengetegen vannak, akik kimentek külföldre. És akkor ott vannak Ausztriában, Németországban, erre-arra-amarra, és kapaszkodj, hát összeházasodnak ott, ugye?
1: Uh-huh.
0: Papír ügyileg, ugye? Igen. Összeházasodnak. Eljönnek ide, van egy lakodalom, viszont mert a rokonság meg itt van, meg a barátok egy jó nagy része itt van, és akkor az van, hogy te most ide nem bírnak anyagkönyvvezetőt hívni, akkor van úgynevezett kamu anyagkönyvvezető, érted?
1: Tényleg.
0: Kibírod bérelni a színész szépen felöltözik, tudja a ceremónia menetét, és ő eljátsza, mert ti már megvagytok házasodva, de valami pofája legyen már a sztorinak.
1: De a násznip tudja, hogy az el van játszva?
0: Hát szerintem biztos, nyilván. Hát most gondolom, aki megkérdezi, elmondják neki, de hogy szóval, hogy...
1: De akkor még minek kell játszani? Hát az is fölösleges időpazarlás.
0: Hát azért, mert nem? Hogy a francba? De most érted, most van egy lagzi, és akkor nincs.
1: Bulit is kész.
0: De az itt 15 perc éter az egész. Hát annyira szép az, nem? És akkor kocintatok ott a perzsgőkkel, meg
1: jó,
0: minden.
1: Jó, hát szépnek szép amúgy.
0: Igen, szóval ez egy teljesen jó.
1: Érdekes, hogy jó ég mik vannak.
0: Hát ja.
1: Épp most ma reggel láttam, kidobott a Facebook egy, nem tudom, egy magyarországi fotósnak a sorozatát, hogy Magyarországon egy pár ilyen viking fazonban házasodott össze.
0: Jó.
1: Hát nem mondd így, hogy na, hát mutattam neked a képeket. Ilyen nagyon fura, tehát fekete mennyasszonyi ruha, a férfinek is ilyen hosszú befonott haja, nem tudom, ilyen fura dekoráció, tehát nekem ez egy kicsit olyan bizarr. És az anyakönyvvezető is beöltözött egyébként ilyen fazonban, neki meg ilyen kis szarvas aggancsok lettek betűzve valahogy a hajába,
0: igen,
1: meg egy ilyen nagy zöld lepelben van ilyen Érdekes, nekem kicsit ez ilyen szekta hangulatú. De komoly, nem? Hát még jó, hogy nem kellett ott, nem tudom, vértestvérséget kötni ott így a rokonoknak, egy bárányt, nem tudom, kicsit olyan fura.
0: Házasságkötés alkalmából áldozatnál feláldozzuk ezt a bárányt. Hallod, olyan, tényleg.
1: Úgyhogy...
0: ahogy mondják, eléggé olyan volt a vibe jönnek az egésznek.
1: Kezdik el engedni magukat az emberek. Meg van egy ismerősöm is, aki szintén Magyarország, és láttam az esküvői fotókat, és ott is valami fura dolog volt, hogy ilyen...
0: Fura dolog.
1: Ilyen, nem tudom, ilyen lila tűlruha, de fekete dekoráció, de olyan... Ott is valami jött valami vonal. Jó, tehát, hogy tudod, hogy nagyon bele akarják vinni a saját stílusukat.
0: Igen.
1: És akkor vannak ilyen tematikus lagzik, ami tök érdekes. Én egyszer voltam egy ilyen tematikus lagziban, ami az utazásról
0: te
1: szólt, és
0: az
1: nagyon, én voltam a stewardess, igen. És ez nagyon érdekes volt, mert eleve az ültetésen is úgy volt kitalálva, hogy ilyen nagy tábla van ugye ilyenkor nyomtatva, ahol írja az asztalokat, és akkor itt igazából minden asztal egy adott ország volt.
0: Csak komolyan?
1: Igen. És akkor így volt, meg az asztalon a dekoráció is, mert nem emlékszem konkrétan, hogy mi volt, de hogy,
0: jó, de
1: hogy utazáshoz kapcsolódott, mert ugye a pár az rengeteget utazik, és ez például tök jó volt. Ez igen, nagyon jó.
0: Ez abszolút jó.
1: Ez szép, tehát meg ez szép, vagy hogy mondjam, tehát itt a közös emlékekre épül az egész. Nyilván, ha te vikingnek érzed magadat, az is biztos a közös emlékekre épül, csak az kicsit bizarr.
0: Te mi lennél?
1: Én?
0: Most lenne meg én valami, mi lennél? Valami, milyen stílus?
1: Semmi, amilyen vagyok, nem tudom.
0: Amilyen vagy?
1: Hát igen, most nem öltöznék be vámpírnak, mint ahogy az előbb
0: akartam. Úgy mesélted reggel, hogy mennél a...
1: Transfúziós jármű. Ez csak oda.
0: Kérdezed, amíg ez ilyen vámpír tematika. Csak akkor mindenki rá lenne kényszerülve, nem tudom, jönne a nagymamának, minden beütözve a vámpírnak, úgy kéne jönnie. Mert Anetkának ez az ötlete. De ilyen biztos van valahol, főleg ezek
1: biztos,
0: a...
1: Biztos, hogy van, de Jézusom, kézzed, nagymamám milyen aranyos lenne.
0: Kézzed, jönne.
1: Ó, Istenem. Igen.
0: Na embereket, őrlet, nem? Hát voltatok én valami őrült lagziba különben? Tényleg? Írjátok már meg, mert főleg, hogy a mai világban, amikor...
1: Nem tudom, most én nekem nem voltam én. Voltam egy 700 mert... személyesbe, az most magában már őrült volt.
0: Csak azért, mert amikor tudom, most már, hogy... már olyan van, hogy most már a gender reveal is egy happening, ma már minden happening. És akkor ez a gender reveal, ugye, hogy fiú, ja, ebben
1: lány, én
0: és akkor tudod, van olyan, hogy elmegy fölöttetek a repülőgép, és akkor kihúzza a piros, vagy bocsánat, a rózsaszín, vagy a kék csíkot, meg a nem tudom micsodát, hát onnantól kezdve most már tényleg bármi megtörténhet.
1: Minden, de... most már nagyon túlzásba estek ezekkel szerintem.
0: Mm.
1: Ez egy ilyen, ez például magánügy, nem? Tehát az, hogy az a pillanat, amikor az ember megtudja, hogy most lánya vagy fia születik-e, az nem biztos, hogy én mondjuk összecsüdítenék, nem tudom, 40 embert.
0: Igen.
1: Nem? Meg csinálják hozzá ezeket a videókat, hogy nem tudom én mit. Én leszek a nagynénit, szerintem kislány leszel. Ami jó, cuki, meg aranyos lesz majd így visszanézni, de úgy nem tudom, túl nagy feneket kerítenek neki. Meg még valami eszembe jutott most még a lagzik kapcsán. Ja igen, hogy látom, igen, vannak ezek a trendek egyébként, amik amúgy tök viccesek, hogy ugye nincsenek ezek a, ja, ezek az ordinári játékok a lagzikban. Én attól mindig kivoltam még, mert hál' Isten Gomboson ez nem volt szokás.
0: Jaj, hát
1: én
0: igen.
1: Itt a városban tapasztaltam ezeket először, és engem végtelenül idegesített. Egy csomó időt elvett a lagziból, és igazából mindig mindenki kellemetlenül érezte magát, mert bevonták egy-egy ilyen ordinári játékba, és akkor tudod, egész terem rád figyel, hülye kérdésekre kell válaszolni, tehát hogy nekem az olyan végtelenül kellemetlen.
0: Igen, sokan nem szerették, jaja.
1: És most látom, hogy vannak ilyenek, például, hogy ilyen mémeket mondjuk, mémeket összegyűjtenek, kinyomtatják valamilyen mémet,
0: igen.
1: És akkor így megmutatom neked, na, ilyen arcot kell vágnod, mint ebben a mémben a nem tudom én ki. És akkor te megnézed a fotót, és
0: ja,
1: akkor
0: és
1: ilyen
0: akkor lúl, olyan
1: te is olyan arcot vágsz.
0: És az érdekes?
1: Megpróbálsz rá hasonlítani, és akkor tök vicces fotók lesznek.
0: Hát amúgy igen.
1: Ez mondjuk cukor.
0: Nekem a Matthias barátom csinált az esküvőjén, ez hatalmas volt. Egyszer csak így mondja nekem, hogy gyere, kell lesz a csapatunkba. Mondom, miért, mi van? Úgy kellett dalokat felismerni, hogy mindig kiment az ellenkező, vagy én már nem tudom, melyik csapatból, vagy tök mindegy, de a lényeg az, hogy ki kellett választani a csapatból, hogy kik azok, akik játszanak, akik most éppen abban a pillanatban képviseli őket, és akkor valaki kiment, és a fülén hallotta a zenét, és akkor kellett neki énekelni a dalt.
1: Na,
0: és
1: ez mondta, jó.
0: Ki ismerjük fel előbb, és akkor kellett, hogy jöjjek be, hogy én vagyok a zeneszerkesztő. Máté, ezt nagyon élvezte, amikor megtudta, hogy zeneszerkesztő vagyok, akkor bármerre mentünk, mindig kezdve, ez melyik zene? Az melyik zene? És akkor mindig mondta, hogy ez hihetetlen olyan, vagy mint egy live jukebox, azt mondja. Sázám előtt ez még egy érdekes skill volt, hogy tudod, felismered a dalokat, most már tök mindegy, meg megnyomod a gombot, és kész, kidobja, hogy melyik az a dal. Úgyhogy haláli. Vannak jó, tényleg jó szórakozások. Nos, 7 óra 37 perc van.

0: Programajánló. 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
1: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garagúja Gólyalábas Kompánia előadása. Este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
0: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Manna reggeli. Jogában áll hallgatni.
1: Mire emlékszünk legtöbbször gyerekkorunkból, ez a kérdés, és van egy különben egy lista.
2: Ez annyira elkeserítő egyébként, miért? Hogy alapvetően oké, hogy vannak ilyen nagyon korai gyerekkori emlékeink, de hogy igazából ami gyakorlatilag életünk első 5 évében történik velünk, arra mi nem emlékszünk. Nem fogunk emlékezni. És ez nagyon érdekes volt, amikor én mondjuk így a amiközben ugye a gyerekeimet nevelem, és még ilyen kicsik voltak, hogy így, tudod, történt egy csomó jó dolog, meg egy csomó szép nap, meg a szülinapok, meg kirándulások, meg jaj, így játszottunk, úgy játszottunk, és mindig eszembe jutott ez, hogy mennyire durva, hogy ők erre nem fognak még emlékezni.
1: Hát igen.
2: És hogy oké, hogy hogy is mondjam, tehát beleivódik a gyerekbe.
1: Öntudatába, igen.
2: Tehát, hogy
1: igen.
2: Ezek a korai dolgok
1: hatások.
2: Hatnak rá, tehát, hogy a személyiség fejlődésére, meg minden egyébre az érzelmi
1: igen, de konkrétan nem emlékszik
2: mindenre, de hogy nem fog emlékezni rá, és ez nagyon, nagyon ijesztő különben. Az első stabil emlékek jellemzően 2,5 éves és 4 éves kor körül alakulnak ki, de ezek csak ilyen emlékfoszlányok.
1: Hát ja, elég durva, de viszont van itt egy ilyen dolog, hogy mi az, amire viszont mi emlékszünk általában. Például egy esés vagy kisebb baleset, ez így megvan gyerekkorból, vagy elveszni egy boltba vagy a tömegben, orvosi vagy kórházi élmény, testvér születése, költözés, egy különösen félelmetes vagy szokatlan jelenet. Na most érdekes, hogy nekem ez a testvér születés abszolút nincs, meg valószínűleg nálad igen.
2: Hát nálam igen, mert én 10 éves voltam, amikor megszületett, elég nagy baj lenne, nem emlékeznék rá.
1: De nem, hogy az, hogy tényleg ez egy érdekes szituáció, mert akkor te lehet, hogy emlékszel arra is, hogy nem tudom, milyen volt, amikor először megláttad, vagy nem.
2: Emlékszem, tudom, persze, igen, emlékszem, nagyon sírtam, meg arra emlékszem, hogy én előző nap elmentem, volt Gomboson egy ilyen Lajos Bolt nevű üzlet, és én oda elmentem, fogtam magam, volt egy kis zseppénzem, és oda elmentem, vettem neki egy rózsaszín plüss nyuszit.
1: Komolyan?
2: És az megvan a mai napig. És én ezt bevittem a kórházba, és megláttam, és nagyon sírtam. És másnap megint elmentünk meglátogatni anyukámat, meg a Fannit, és akkor meg máshogy, tehát ugye az újszülöttek nagyon sokat változnak az első napokban, aha, és akkor megláttam, és teljesen máshogy nézett, igen, ki, és akkor meg nagyon sírtam, hogy biztos elcserélték, és ja, nem ő a húgom. Úgyhogy, hát amennyire különbözik a természetünk, lehet, hogy elcserélték.
1: Fanny legenda.
2: De hogy ő, ugye, tehát én 10 éves voltam, amikor született, ugye egyértelmű, hogy nekem van olyan, tehát az első ilyen emlékem, talán az első, ez csak egy ilyen érzés, vagy nem is tudom, tehát vannak ilyen képek hozzá, hogy látom a kis háromkerekű biciklimet, és ott vannak a németországi rokonok nálunk, és megyünk be a nappaliba, és én ott valamit hisztizek a nappaliban, de még ott van benne a kis ágyam is, szóval ez egy korai emlék, de ez úgy valahogy bennem van. Meg igazából az is becsapós, hogy egy csomó minden dokumentálunk, tehát hogy egy csomó mindenről van fénykép. Oké, hogy ma még több mindenről, mert mobillal állandóan fotózunk, de hogy régen is azért csak előhívatták a szüleink a képeket, és ahogy telnek az évek, és nézed vissza ezeket a fotókat, nem tudod eldönteni, hogy te emlékszel arra az adott pillanatra, adott napra,
1: hát ez az,
2: vagy csak, igen, a fénykép miatt van, ja, meg benned az emlék. Ja.
1: Én emlékszem arra például, hogy nálunk volt, és ez látod, hogy milyen érdekes, meghatározó volt gyerekkoromban, icipici udvarunk volt, egy akkora nagy cseresznyefa volt, ami őrület. Én azon annyit voltam az a cseresznyefán. Apu épített arra egy platformot, egy ilyen lapot. Fel tudtál mászni, és akkor oda le tudtál ülni. És akkor miatt rengeteget másztam fára, rengeteget ültem azon a platformon, rengeteget játszottuk, rengeteget mentünk és szedtük a cseresznyét, minden a cseresznyefa körül. Nekem így van meg, hát most ez lehet, hogy nem ez volt a valóság, nekem így van meg. Ott követtünk el ilyen bünténeket is, hogy onnan a cseresznyefa tetejéről láttuk, hogy amúgy így, mikor átnézel az összes kerítésen, akkor van egy néninek egy udvar része, ami megközelíthető, és ott vannak, ezek nem tudom, hogy hívják, ilyen gumós növény, ilyen virág, ami minden évben nyílik, és ilyen sárga.
2: Narcisz
1: valószínű. És akkor leszettünk valami 30-40 narciszt, és akkor mi ott azt ott válogattuk szépen, és akkor ugye jött hisztériázva a szüleimnek, hogy mert akkor most ő mit visz a temetőbe, és akkor mi pedig ott nem néztük, hogy most mi a... What's the fuzz, ahogy szokták mondani most. Mi a probléma? Hát Miért nem zárod el, néni, nem? Hát úgy voltunk, rossz gyerekek voltunk nyilván. Na mindegy, szóval, hogy akkor ilyen is volt, és mindig ez volt, mindig ez volt. Plusz érdekes volt, hogy képzeld el, hogy a megyfa, ahogy volt, vagy megyfa, cseresznyefa, ahogy vált, ugye volt az a, mert régen minden házban, nálunk még most is van a családi házban, ez a szőnyeg poroló rúd. Emlékszel, hogy ez mekkora divat volt régen?
2: Igen, igen.
1: Ez mit, nem tudom, mindenkinek az élete múlna rajta, mindenkinek az udvarában volt egy ilyen szőnyeg poroló rúd, mert emlékszel, még gyere, Nagyi is, meg mindenki élvezte, én gyerekkoromban játszottam, hogy volt a, úgy vertük a szőnyeget, kiveri a szőnyeget, ott főhívod a tisztítót,
2: csináld meg. Ja, én egyszer próbáltam, és majdnem leszakadtak a kezeim, én nem bírtam. Kicsi
1: jó dolog,
2: voltam,
1: jó dolog az.
2: És mondottam, hogy jó ötlet, de nagyon nehéz volt.
1: És csak azért mondom, hogy ez egyik fele ott volt különben a ennél a fánál, ami azért volt jó, mert néha, hogy ugráltam arra rá a fáról, és akkor ott hintáztam meg ilyenek, néha mellé estem, akkor tudod, hogy nyekkentem egyet, na mindegy, a betonod, egy ilyet. Ebből is látszik, hogy tényleg nem értem, hogy hogy éltük túl. De figyeld ez, de viszont, meg voltak ott ilyen kötelek is lógtak ott, és akkor tényleg mi katasztrófa, hogy miket műveltünk ott abban az udvarban.
2: Én is rossz gyerek voltam, de én otthon nagyon jó voltam, de ahogy kitettem a lábamat. A családi ház kapuján,
1: hallottam a sztorikat. És azt akarom mondani, viszont a másik fel az, ott meg fel volt futott egy ilyen rózsabokor szerintem. Ilyen rózsabokor. És akkor az volt, hogy én egyik alkalommal húztam az egyik ilyen kötelszerűséget, vagy valamit itt tisztelő, vagy nem tudom, hogy hülyeskedtem, és háttal a bokor felé volt, és elszakadt a kötél. Beleestem a rózsabokorba, mint az állat, értitek? Mint az állat beleestem, hogy még a fejemből is a tüskéket szedték ki. Mondjuk az elég jó, az jó élmény volt, azt megegyezte, azt a kis vágták az egész bokrot, a szegény bokor nem ő győzött.
2: Nekem megvannak az illatok. Én azokra nagyon-nagyon illatok? Jól emlékszek, igen.
1: Milyen illatokra?
2: Gyerekkoromból, nagyon sokféle, minden. Milyen illat volt a dadámnál, milyen illat volt, amikor ezt vagy azt főzöd, milyen illata volt embereknek.
1: Igen.
2: És nagyon érdekes, mert gyerekkoromban volt egy nagyon meghatározó személy, ez a Márkó bácsi, róla igen, már nagyon sokat beszéltem, és neki volt ilyen nagyon érdekes, nagykövet. Neki nagyon érdekes illata volt, úgyhogy nem tudtam hova tenni, és
1: de
2: nagyon
1: jó,
2: érdekes, mert jó, meg a amikor nála ebédeltünk, a salátákon volt, ami olyan öntett, amire soha nem tudtam rájönni, hogy az mi lehetett, de úgy emlékszem rá, tudom. És képzeld el, hogy ettem, egy étterembe hoztak ki salátát, és olyan öntett volt rajta.
1: Igen.
2: Meg éreztem,
1: és Márkó bácsi.
2: Meg éreztem ezt az illatot különben. És valaki
1: jó.
2: Írja, hogy ovi illat, vagy iskola illat, imádom, és ez is nagyon érdekes. Nem elsőt szoktam mindig, ugye, megyek érte a suliba, és akkor őt úgy megszeretgetem, és mindig mondom, hogy jaj, mondom, olyan jó kis iskolaszagod van, gyere ide, te kis iskolaszagú gyerek.
1: Igen, igen,
2: és
1: igen,
2: az
1: igen,
2: ovi illat is ilyen, igen.
1: Írjatok hallgató is, ovi illat, imádom.
2: Meg arra emlékszem, amikor, de ez már most felnőtt koromban nyilván, hogy megszülettek a gyerekem, és arra emlékszem, amikor a gyerekek, tehát, hogy először történt meg az, hogy mondjuk a gyerekemre más valaki vigyáz napközben. És elmegyek a gyerekemért, hazaviszem, és érzem azt az idegen szagot rajta.
1: De milyen vagy, ugyan már?
2: De nagyon durva, igen.
1: Az tényleg durva.
2: És ez olyan, mint az állatoknál egyébként, tök érdekes, mert hogy ott is, hogyha, már nyilván én nem dobom ki a házból a gyereket,
1: most a bambikra gondolsz?
2: Hát például, vagy a madár. Igen. Tehát, hogyha te megfogod a kis fiókát, és az anyuka visszamegy a fészébe, akkor érzi, hogy más szaga van a gyerekének, a fiókájának. És ezt abszolút át tudom érezni, mert engem is nagyon zavar, amikor érzem, hogy a gyerekemnek más, nem az az otthoni illata van, vagy
1: ez
2: tudod, vagy az ovi illat, vagy a suli illat, hanem megáll valami más, valaki másnak a parfümjét átveszi.
1: Jó, hogy a gyerekeid nem bambik. Mert mind ott lennének az utcán valahol. Igen. Az apád fülit.
2: Igen.
1: Te idegen illat.
2: Igen, nem, igen, igen. Mi ez az idegen szag? Ma kint fogtok aludni a ház előtt.
1: Igen, igen, igen. Addig nem jöttök be házba, amíg vissza nem kapjátok a régi szagotokat.
2: Igen.
1: 7 óra 54 perc van.

0: Panna Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Műsorajánló.
3: Amikor a zene is önmagát

0: A 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Pannon Rádióban.
1: Reklám.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
1: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: 8 óra van.
0: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
8: Vasárnap egymást váltották a színpadon a magyar népzenei együttesek, népdalkórusok és szólisták hajdújáráson. A 49. Durindó ünnepélyes megnyitóján Fremond Árpád, az MNT elnöke kiemelte, a népdal és a népzene összeköt bennünket egymással és elődeinkkel, miközben hülyen tükrözi közösségünk történelmét és lelkületét. Juhász Gábor, a Durindó és Gyöngyös Bokréta fesztivál tanácsának elnöke azt mondta, hogy a fesztivál ma is abban a szellemben él és fejlődik, amelyet Szőlősi Vágó László, a néhai fesztivál tanács elnöke álmodott meg, és hagyott örökül a következő nemzedéknek. Topolyán június 8-ától 15-ig nem vezetnek le szüléseket, értesít a dr. Hadzsi János Egészségház. Az indoklás szerint előre nem látható személyi körülmények miatt van szükség a szünetre. Azokat a kismamákat, akiknek erre az időszakra esik a szülés kiírt időpontja, valamint a várandós nőket a Szabadkai Közkórház fogja ellátni.
0: A német Alexander Zverev nyerte meg a férfi egyest a francia nyílt teniszbajnokságon, miután a vasárnapi döntőben 6-1-4-6-6-4-6-7-6-1-re legyőzte az olasz Flavio Cobollit. A fordulatos találkozó 4 óra 16 percig tartott, Zverev pályafutása első Grand Slam trófeája és 25. serlege a muskétások kupája mellé 2,8 millió eurót kapott.
9: Időjárás.
8: Ma napos időre is 29 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk.
1: Reklám.
10: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs. Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
9: Az autóban
11: vagy bicajon
9: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
7: Bomax.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Na mi a nagy helyzet?
3: Az a nagy helyzet, hogy most kiderül, hogy mit árul el rólunk az, ahogyan a pincérrel beszélünk. Te milyen vagy a pincérekkel? Te biztos ilyen.
2: Nem tudom, az igaz, csak próbáltam ezen gondolkozni. Hát abszolút professzionális. Kijön a pincér.
3: Hogy hívod oda a pincért?
2: Jön. Integ.
3: De már kiszolgált, és te szeretnél még kérni valamit, és nem jött
2: Integ
3: oda,
2: szépen.
3: Akkor intesz.
2: Mm. Jó. Integ, nem dobálom kenyérrel, mint a Vince Vogue, amit csinált Budapesten. Lehozta mindenki, kedvencem különben, átérzem. Nem értem különben, hogy nincs még az asztaloknál egy gomba, amivel tudunk jelezni különben a pincéreknek. Ezt nem fogja fel az agyam, de jó, nem tudom.
3: Ja, mint a... Micsoda? Mint a... Na, mi ez? Breaking Bad-be a szalamankáinknál az öreg.
2: Polyolog.
3: Aki ül a toló kerekesszékbe, és akkor van csengője.
2: Nem csengő, csak egy gomb, tudod. Léteznek különben ilyenek a világban, csak nálunk nincs ilyen még. Legalábbis én nem láttam. Szabadkán biztos nincs. Szóval normális. Hát az a pincérek, akiket ismerek, azokkal is kezelek meg minden. Szóval na, lehet egy ilyen történet. A Gergő barátom, ő ki van akadva, hogy sokszor nem adok elég borravalót, vagy abszolút nem adok borravalót. Pedig mindig mondom neki, nem lehet.

0: nem lehet egész nap állandóan borravalókat osztogatni. És kicseszett velem. Elmentünk, jöttünk haza Bajáról, és az út mellett megálltunk egy kávéra, és egy ilyen nagyon helyes pincérnő szolgált ki minket. És az olyan, hogy tudod, Magyarországon annyira divat, hogy a pultnál vagy a sanknál megveszel az italt, és akkor kiviszed magadnak, ittunk kávét, és mondom, majd kártyával fizetek, és mondom, majd kártyával fizetek, és Gergő odavág 500 forintot, meg itt a borra való, mert emez nem ad soha senkinek.
1: Úgy is kell neked, én nagy borravalós vagyok, én mindig adok borravalót, nagyon kedves vagyok. Apukám is borravalós, szegény úgy járt tavaly, vagy
0: jó, de
1: tavaly
0: ha törzshelyetek van, nem adtok minden nap háromszor borravalót.
1: Még csak a törzshelyen adsz.
0: Hát, ti nem vagytok. Nem vagytok tiszták. Na jó, van mindegy. Hát
1: és adott borravalót, és, vagyis hát kifizetett.
0: Igen.
1: Készpénzben fizetett, és mondta, hogy apukám mondta a pincének, hogy svoje uredo, tudod, nem kell, hogy visszaadjon.
0: Ajaj, valamit.
1: És anyukám néz, és azt mondja, Kati, te mit csináltál? És hogy így, hát adtam egy kis borravalót, hát de mennyit? És akkor így apukám azt hitte, hogy adott, nem tudom, 500 dinárt, és közben még így kiderült, hogy azért, mert hogy ő valahogy félre hallotta, hogy mit mondtak, hogy mennyi a számla, és végül én valami 3000 dináros borra való.
0: Ja,
1: és,
0: az
1: akkor,
0: igen.
1: És akkor aztán jött a pincér, hogy hát, de hogy ez így sok, meg hogy így, ja, és ú, tényleg, jó, oké, oké. Így probléma nélkül el is vehette volna a fickó a pénzt.
0: Igen.
1: Úgyhogy vigyázni kell.
0: És akkor mi, akkor valamennyit visszaadott? Vagy
1: visszaadott valamennyit, igen, akkor mondta, hogy akkor mennyit ad vissza, mit tudom én.
0: Az hihetetlen, hihetetlen.
1: Úgyhogy vigyázni kell ezzel. Én is udvarias vagyok velük, meg van is, akit így ismerek, és akkor városból, vagy mit tudom én. De egyszer volt, hogy elmentem a gyerekekkel, és a Marci ott, hogy anya, de kérünk még szörpi, de tudod, és mondom, jó, mondom, majd ha jön a pincér, majd kérünk, tudod, mint gyerekek igen. Elmenni étterembe, az kész katasztrófa.
0: Igen, voltam veletek egyszer.
1: Egyszer
0: csak... Úgy nem volt rossz.
1: Hol?
0: Velünk. A Kutyicán a Drínin.
1: Ja, tényleg.
0: Amúgy igen, az
1: tényleg, tényleg. Ott még egész oké volt, különben, mert kint voltunk, vagy az ilyen kis, tehát ja. Terasz, ott teraszra mindig biztonságosabb menni gyerekekkel, ja, meg nagyon érdekes, hogy hova, tehát, hogy mondjuk Dél-Szerbiába, vagy Közép-Szerbiába elmenni étterembe gyereke, az laza, mert ott eleve mindenki laza.
0: Így van.
1: Nálunk is viszonylag lazák, Magyarországon így, hogy beüljek velük étterembe. Honnan esélytelen? Tehát ott mindenki néz, hogy finomkodnak, biztos, hogy nem.
0: Biztos, hogy nem.
1: És akkor a Marci unalmaskodott, hogy de a pincér, de mondom, jó, majd mondom, ha jön a pincér, akkor majd rendelünk még szörpét, és egyszer csak a Marci így, majd én ide hívom, és elkezdett fütyülni a pincérnek, én meg így nézem, mondom, Uram Isten, mondom, te mit csinálsz? És így, hát szólok a pincérnek, mondom, te hol láttál ilyet? Mondom, nem illik, hát mondom, hát de így szokták. Hát mondom, én nem tudom, ki szokta, így biztos valami filmben látta.
0: Valószínű.
1: Mert hogy volt régen egyébként, tehát régen hívták ugye a pincét, hogy felemelték a kezüket, és így
0: hát
1: füttyentettek egyenek el, biztos nem fogok füttyengetni, mint egy kutyának.
0: Ugyan már.
1: És akkor ott így, tudod, így ilyen kellemetlen volt.
0: Pincér?
1: Hát nem hallotta, hála jó
0: jóva,
1: Istennek.
0: Hála Istennek, hát... jóva. Megúsztátok. Úgyhogy... Nem csak azért, mert azt mondják különben, hogy alapvetően, hogy a pincérekkel, ahogy viselkedünk, hogy sok mindent elárul rólunk, mert hogy alapvetően nem vagyunk kedves emberek, hogy nyilván a pincérekkel sem leszünk kedvesek. Sőt, itt tényleg egy ilyen logikát, hogy az első randin így figyelni kell a másikat, hogy hogy viselkedik a pincérekkel, mert abban kiderül, hogy ő milyen. Hát mondom, áj,
1: de... Jaj, olyat is ismerek én különben, aki végtelenül kretén a pincéreket, hogy alapvetően minden emberrel a földön.
0: De hogy lehet kreténnek lenni a pincére?
1: Hát az, hogy állandóan kötözködik.
0: De mi? Be, mit? Egy?
1: Ez, hogy miért nem jött ki időbe, már itt ülünk 10 perce, miért? Nem én rendeltem ezt, hanem a mellettem ülő, tudod, most hogyha véletlenül a pincér fölcseréli a tányérokat és rosszulzza ki, akkor nagy valami, megvárom, hogy elmenjen, ne legyen neki kellemetlen, és kicserélem, tehát ennyi.
0: Aha. Nem tudom, nekem olyan érdekes volt, egyszer csesződtem én fel nagyon, az nagyon kellemetlen volt, tényleg, ugyan már. Elmentünk az egyik helyre, amit szeretek, volt egy csomó külföldi vendégünk, tényleg ilyen, voltak egy, nem tudom, egy 89-en, mindenhonnan, Japántól kezdve, amit el tudsz képzelni, mindenhonnan voltak, és tudod, elmegyünk, és tudod, így rendelünk bort, meg rendelünk mindenféle őrületet, évek ezelőtt volt ez, és akkor eleve össze-vissza hozza ki, de hát így, nem tudom, aki fehéret rendelt, annak vöröset hozott, nem, össze-vissza, jó, mindegy, hát, akkor tudod, innánk még, akkor nem jön, nem, akkor már tényleg már integettük, akkor nagy nehezen meg, akkor megint jön, akkor megint rosszul hozza ki. Mondom, de rossz ez. És akkor már tényleg már harmadszor volt ez, hogy nem jön, akkor oda mentem már Sankhoz, és így próbáltam is szépen mondani, hogy ne haraguljon, de mondom, jöjjön már, mondom, egy kicsit többször arra, mondom, hát mondom, itt van ez a csomó vendég, mondom, szeretnénk már tényleg iszogatni, meg minden, mondom, ne kelljen már vadászni, mondom, kére. És oda jött a pincér, és ott mindenki előtt mondta, hogy amúgy én most tényleg oda mentem hozzá rászólni, hogy jöjjön többször, hogy azért ez így nem állja. Aha, mondom, ez nem állja. Hát mondom, jó van, akkor már mindjárt főhívok valakit, mondom, azt akkor majd állja, jó? És akkor főhívtam a menedzsert, és mondom, kérlek szépen intézkedj már, mert haverom. Mondom, intézkedj már, kérlek, mert a pincét egrecíroztat minket, mi meg itt vagyunk egy csomó külföldi vendéggel. És mondom, itt ez szivat minket a pincél, mondom, nem áll, mondom, hát ez egy olyan jó hely, mondom, mi történik, mondom, mi a franc? És akkor egyszer csak jött a pincér, hirtelen minden rendben volt, kaptunk egy ajándék italt mindenki, és akkor onnantól kezdve jött. Érted, most minek kell, érted, ilyen hülyeségeket csinálni?
1: Kellemetlen az, amikor mogorva a pincér, különben van egy tök jó étterem Szabadkán, ahol én nem tudom, de akármikor mentünk oda, mindig kifogtuk azt a pokróc pincért.
0: Mi az ilyen, ő pokróc
1: pincér? Hát egy ilyen végtelenül mogorva. És jön ilyen mérgesen, és ilyen félváró válaszol mindenre, meg ilyen tudod, és imád. Amikor láttam, hogy ő van, rosszul voltam, és akkor aztán meg úgy mondom, most mit csinálják? Tehát most ez az, hogy nem kérheted meg, hogy legyen kedvesebb, vagy nem kérdezheted meg, hogy egyébként magának miért van mindig ennyire rossz kedve. És akkor ilyenkor az a taktikám, hogyha valaki tényleg már ilyen bunkóság határát súrolja, hogy így, amikor valamit így mond, akkor mondom neki, hogy köszönöm szépen, hát nagyon kedves, tudod.
0: Igen.
1: Jó, azért nem tudom. És akkor látod, hogy leesik neki, hogy te ezt miért mondod, és onnantól kezdve összeszedi magát. És ezzel a fickóval is ez volt egyébként, hogy akkor úgy, tudod, észbe kapott, tehát nem az volt, hogy most belementem valami vitába, meg ilyesmi. És tök érdekes, amit írnak itt a cikkben, mert azt írják, hogy azok az emberek, akik akkor is kedvesek és türelmesek, amikor erre semmilyen külső érdek nem kényszerít őket, akkor általában más kapcsolataikban is nagyobb empátiát mutatnak. Mondjuk én azt azért nem mondanám, hogy ahhoz nem vezet érdek, hogy mondjuk a pincér kedves legyen veled. Tehát, hogy azért mindig benne van az is, hogy persze, hogy kedves leszek a pincére, mert akkor talán ő is kedves lesz.
0: Ennek az életemben jutott még az eszembe így.
1: És hát nekem se, csak most így a cikk kapcsán egyébként nem szoktam ezen gondolkodni.
0: Ennek a miattől sokkal érdekesebb az pedig az, hogy felvetődik a kérdés, hogy jól használjuk-e a borravalót.
1: Tessék?
0: Jól használjuk-e a borravalót. És ezen azon én még nem tudom, hogy ezt hogy kéne csinálni, de gondolkoztam rajta. A logika a következő. Például egész életünkben azt szoktuk meg, hogy amikor vége az egész estek, akkor adunk borravalót, főleg akkor, hogyha rendes volt a pincér. De mit érünk el azzal, hogy a végén adunk borravalót? Megköszönjük neki esetleg azt, hogy mondjuk jó viselkedett? Talán, vagy valami?
1: Na, az például érdek nélküli dolog.
0: Mert hogy mi lenne akkor, és akkor dobjuk be az érdeket, mert mi lenne akkor, hogyha akkor a playerek vagyunk, hogyha tudjuk, hogy úgyis fogyasztunk egész este, mi lenne akkor, amikor a pincér kijön, akkor oda csúsztasz neki egy normális borra, és előre adod neki, hogy kicsit jobban figyeljen rá.
1: Nekem van ismerősöm, aki ezt csinálja egyébként.
0: Na!
1: Azt szokta csinálni, hogy amikor van valamilyen rendezvény, ezek általában valamilyen megszervezett rendezvények, tehát nem csak így random bemegy egy étterembe és leül, hanem mit tudom én, fogadások, vagy bármi, akkor úgy kezdi az estét, hogy az a pincér, aki hozzá oda megy, annak a zsebébe így becsúsztat egy ezrest. És onnantól kezdve az egész este arról szól, hogy ez az ismerősöm körül sündörögnek a pincérek.
0: Mondom én.
1: Állandóan.
0: Mondom én.
1: Úgyhogy...
0: Látod?
1: De ez érdekes, mert ő ezeket olyan rendezvényeken is megteszi, amik egyébként ingyenesek. Vagy hogy mondjam, tehát ahol ingyen fogyaszthatsz alkoholt, meg bármit.
0: Hát még csak az igazi.
1: De hogy ő akkor is ad egy ezrest, és akkor tudod, tenyerükön hordoznak.
0: Na látod, úgyhogy van logika ebből, amit mondtak.
1: Szeretem akkor ezeket, ugye, hát sajnos a kis vendéglő leéged, de ott például én nagyon szeretem ezeket a régi vágású pincéreket. Tudod, amikor te bemész, lesegítik a kabátot, visszaadják rád a kabátot, kihúzzák a széket, hogy foglalj helyet. Ez mindig olyan jól esik, vagy tudod, jó ezt így látni, hogy van még ilyen. Ezt ti is megcsinálhatnátok egyébként, csak mondom.
0: Mármint, hogy
1: hát ti férfiak. Mi? Igen.
0: De az olyan béna már.
1: Nem.
0: Én nem tudom, hogy azt tudja, nem tudom, az már ilyen, tehát ebben mai világban már, amikor már tényleg ilyen, már az értékrendi teljesen föl van borulva,
1: hát
0: minden.
1: Hát tartsd te az értékrendet,
0: szóval,
1: azon
0: tényleg,
1: a szinten,
0: most mit te, azt hogy elviszek egy nőt randit, és akkor majd kihúzom a székét, és akkor nézd, hogy na ez is már valami.
1: Nem fogja azt mondani, hogy na ez is már, ennek mindenki örül.
0: Mert jó van, ez a kabát levevés, felvevés, az a jó, az cuki. Az, talán,
1: az igen.
0: Nekem az a székkihúzás, az nekem az too much. Az túl sok. Szerintem arra már azt mondják, hogy...
1: Ezeken ez csak az, hogy leül, és akkor szembe ül a nővel, ez vannak ezek a nagy lábai, az a néha így belerúg
0: szembe
1: a nő.
0: Szemben nem ülünk szembe, ez alapvető szabály. Soha.
1: Hát hogy ülsz? Most ha mész randizni
0: így, mint
1: nővel...
0: te meg én. Csak így ülhetünk, sehogy máshogy.
1: Hát de miért mi is szembe ülünk végül is?
0: Nem, de hát muszáj, hogy a szembe nem ülsz, mert az eleve nagy gát, ez pszichológia, hát az az béna. Ha nem úgy kell leülni...
1: Most mit akarsz csinálni az étterembe? Nagy gát. De most
0: az étterembe alapozott meg a dolgokat, hát most ez normális.
1: Hát, jó.
0: Csak úgy tudtok ülni, hogy abban az asztal sarka, én vagyok az egyik felén, a másik felén. Meg úgy vagytok legközelebb egymáshoz.
1: Nekem az olyan fura.
0: Ez különben így van, amióta világ a világ. Mit elmész randira, azt leülsz szembe. Itt van köztünk ez az asztal, én egy nehéz dió vagyok, én ide ülök szembe.
1: Hát nehéz dió is vagyok.
0: Én nekem ki kell húzni a széket, de vadod fel a kabátod, akkor átülök legközelebb a másik asztalhoz, azt onnan fog beszélgetni. Így vagy vele, Anett?
1: Így.
0: Hát ez kemény. Kemény történet, kemény történet. Eltökre, mert tényleg viccet félretéve. Tényleg vannak most fiatal hallgatóink, tudom, hogy szoktak lenni, így üljetek le mindig, százszor jobb. Mint hogyha szembe, nem, az nem jó tényleg. De különben ezt tanítják is. Ez nem csak az ilyenbe, hanem az ilyen bizniszbe is, meg mindenhová, nem üsz az asztal másik felére. Jó, csak ha valami nagyon komoly, meg ilyen valami első tárgyalás, de na mindig. Ne kalandozzunk el. Szóval, hol tartottuk? Pincérekkel, hogy beszélsz? Így kell beszélni, normálisan, szépen, észrevenni őket, és akkor működik a dolog.
1: Lehet, Zeti, csak neked van felborulva az értékeled. Hát, szerintem is. A Zeti az mindjárt maga mellé ülteti a nőt az étterembe.
0: Persze.
1: Nem segíti fel a kabátot. Itt aki kultúrát és úri ember, az ma is kihúzza a széket a hölgynek, és felsegíti rá a kabátot.
0: Mikor voltatok kint utoljára?
1: Hát de figyelj, de ez nem a nőnek kell, ez nem úgy működik, Istenem, hogy kimész, és akkor a csaj mondja, hogy jaj, én szeretném, ha rám segítenéd a kabátot.
0: Uh-huh. Igen. Jó, van, ti biztos azt is csináltok, hogy amikor pocsolya van, akkor leterítitek a kabátotokat.
1: Na.
0: Ugye? Azért
1: nem,
0: ez a minimum.
1: A férfi így átfekszik a pocsolyán, és rajta kell így végig sétálnunk a hátán.
0: Amúgy igen.
1: Magas sarkúban.
0: Az
1: lenne az igazán.
0: Azt mondja nekünk, Zoli, az a Zeci, az old money a menő. Hát az, jó, hát az old money az menő, de az hogy jön ide?
1: Hát ez, hogy ilyen régi vágású.
0: Értem. Hát jó van, az old money az kicsit többről szól, mint hogy kihúzod a széket a nőnek, de igen, akár.
1: Hát ez is benne van.
0: Benne lehet. Hát, hogy jó, hogy már egyszer eljutok arra.
1: Zeci, ez ugye a lábával itt tényleg így arrébúgja. Na, itt jó lesz?
0: Üljél le. Hát nem, nyilván
1: aztán beül mellé, és akkor unalmaskodik a nőnek egész ezt.
0: Ennyi szokott lenni.
1: Jó van.
0: Ennyi szokott lenni, és elérem, hogy a végén a nő fizessen. Nem.
1: Igen, így mondja, de ez a tipikus, ez egy ilyen film jelenet, tudod, hogy így ki kell mennem a mosdóba,
0: igen,
1: és
0: akkor először
1: soha többet nem jelenszek. Ja, a filmekben hogy utálom azt, amikor ilyen vacsora van, tök mindegy, hogy ilyen négyes randi, vagy csak ilyen, tudod, hogy így
0: igen.
1: Két barát, meg két csajaik elmennek igen. Randizni, vagy mit tudom én, és akkor mindig van a filmekben egy ilyen rész, amikor ugye nő mondja, hogy elmegyek csak a toalettre bepúderezni az orromat,
0: igen.
1: És akkor elmegy bepúderezni az orrát. Mi van?
0: Te tudod miért?
1: Miért?
0: Hát addig a férfinek rendeznie kell a cehet. Na ezek a stúlszok, nem az, hogy kihúzod a széket.
1: De nem, de...
0: De oké, érted, az is jó. Hát ez fel kell, hogy miért, hogy milyen a nő.
1: De nem, de a filmekben is csomószor úgy van, hogy közben, hogy vacsoráznak, vagy még mielőtt kihozzák
0: igen,
1: a kaját.
0: Igen. Ja,
1: tehát nem
0: akkor?
1: Az est végén, hanem kimegyek, bepúderezem az orromat. És egy, az miért jelentett be, hogy az orrodat mész púderezni? Tök mindegy, hogy mit csinálsz, nem? Tehát, hogy így elmegyek és nem tudom én, szempilla göndörítővel begöndörítem a szempillámat a mosdóba. Tehát, hogy minek mondott, tök mindegy, meg egyébként is miért púderezed be az orrodat?
0: Azért, mert alapvetően az emberek, múltkor olvastam erről egy cikket, jön a magas filozófia, hogy az emberek nagyon sokszor valami olyan érzések van, hogy mindig meg kell magyarázni, mit miért tesznek, és ezt tudod, hol jön ki legtöbbször? Például az, hogy nem tudom, azt mondom nekem, hogy Zeci, nem tudom, rájössz a hétvégén, el tudsz jönni, nem tudom, ide meg ide, és akkor azt mondom, hogy hát nem, Anett, nem bírok azért, mert megyek ide meg ide, ide, valami megmagyarázzuk.
1: Amúgy igen.
0: Azt mondják, a legmagasabb szint, rájössz, most sajnos nem. Nem kell megmagyarázni, hogy miért. Nem érek rá, kész.
1: Igen, ez nagyon fura, és most nem jut eszembe a konkrét történet, de pont a napokban volt velem valamilyen dolog, hogy pont így megkérdeztem, hogy basszus, hogy nekem ezt miért kell megmagyaráznom.
0: Hát ja.
1: Hogy igazából tök mindegy, ez az én privát ügyem, hogy miért nem tudok elmenni valahol, vagy miért tudok, vagy mikor mit csinálok. És ez igaz egyébként, hogy mindig túlmagyarázzuk. Mindig olyan, mintha a másiktól így tudod így, azt bizonyítanánk, hogy mi nem kifogást keresünk,
0: hanem
1: így... tényleg elfoglalt vagyok.
0: Komolyan,
1: és ezzel, és hogyha, ha tényleg az van, hogy elfoglaltság miatt nem tudsz elmenni valakinek segíteni, akkor is rosszul érzed magadat a másik felé. Most
0: magyarázom.
1: Ő biztos azt hiszi, hogy nekem nincs kedvem elmenni.
0: Hát ja, különben írja az orra, hogy a stílushoz a viselkedés is társul. Abszolút, abszolút. De örülök, hogy valaki ilyen hallgatóink, akik ilyen igazi gentlemanek. Wow! Biztos úgy mennek az utcában a Peaky Blinders-ek. Kúrú fő van a
1: Úristen, Jézusom!
0: Az
1: nagyon adja.
0: Az azért menő, nem?
1: Úristen, az annyira menő, hogy ne is mondj ilyeneket. Ilyen Murphy-t megjelenne. Úristen.
0: Hát jó, most Szabadkán az nem illik bele, de mondjuk London
1: Szabadkában
0: utcáin. Hát itt kinéznék azt.
1: Nem baj.
0: Ne, kinéznék. De mondjuk egy London utcáin az simán. Gondolom én, bár mondjuk egy Londonban nem voltam, nem engedtek be, butkó besétem. Na mindegy, szóval, hogy igen, nem? Hát így van ez. Na szóval, de azt mondjátok még inkább, hogy ti hogyan viselkedtek a pincérekkel, írjátok meg 063.
1: Meg mik az, de arról is írjátok nekünk, amiről így beszéltünk ennek kapcsán, hogy mik azok az alap kis figyelmességek, amiket még így megtartottatok. A nőkkel kapcsolatban. Ez az előrengedés. A brasnyó az például, és ez nekem ott van, tehát hogy ez a tudatomban van, hogy a brasnyó mindig előrenged az ajtónál, mindig a liftnél is, mindig megvan, én szeki, félreáll, tessék, nem tudom, meg az Agárdi is. Az Agárdi is olyan gentleman. Ez vekán az olyan, hogy mi, ide be akarsz jönni, rám csapja az ajtót. Ilyen az én életem itt.
0: Ez van! Jó,
1: mit mondjak? Rugdosít ez a nagy lába, itt már nem tudja hova emelni, itt így billeg velük, meg nem tudom, hintáztat, hogy itt föltettem most az asztalomra a lábát.
0: Igen. Ez az új világ. Viccelek. Na, szedéljünk egyet.
2: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Dobj egy üzit!
1: 063-621-605
2: 063-621-605
3: Nos, 8:44 perc van, van egy nagyon-nagyon-nagyon fura adat Magyarországról. Micsoda! Képzeljétek el, naponta átlagosan 11-13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásra Magyarországon, mert ezt mind lebetonozzák. Lebetonozzák. Honnan a francból van annyi keretük, hogy ennyit betonozzanak?
4: Nagyon ijesztő egyébként.
3: Hát de hogy lehet ez? Szerbiában ilyen biztos nincs.
4: Hát
3: naponta?
4: Figyelj,
3: hát de hogy?
4: Itt is sokat betonoznak nyilván. Általában különben a parkolóhelyek kialakítása indokolja ezt, még amit én azért úgy sajnálok. Alapvetően még azért nálunk van zöld felület, de nem annyi, amennyi kellene.
3: Mármint hol?
4: Hát városainkban.
3: Ja, ugye a városainkban. Mert amúgy Szabadka különben ahhoz képest elég zöld. Lehetne ez lett, hogy sokkal rosszabb. Volt én már szörnyű városba. Ahol nincs egy fa se.
4: Hát szinte. Nem tudom. Itt nálunk talán a korzó az, ami ilyen kritikus. Ott nagyon pici fák vannak, nyáron őrület. Tehát ott azért az a beton tömeg.
3: Igen, a többi épületek, ott vannak.
4: Épületek, pontják a meleget magukból, úgyhogy igen, oda kellene még talán. Zombor az egyik legzöldebb város
3: az
4: egyébként.
3: Igen, az jócskán zöld bizony.
4: Fantasztikus. Tehát ott vannak olyan hűvös utcák, hogy nyáron, ha bemész azokba az utcákba, simán néhány fokkal hűvösebb van.
3: Abszolút, tehát igen, az a természetes árnyék az egy fantasztikus dolog, az tény, az biztos. Ugye hát az a baj különben, itt a Pannonier TV utcájában is ugye kivágták az ostorfákat, mert állítólag nem voltak jók, ültetek a helyükbe kisfákat, és az igazság, hogy most éreztem először, hogy a kisfák most már kezdenek akkorák lenni, most már kezd értelme lenni. Uh-huh. Most már úgy dobnak egy kis árnyékot meg erre-arra, úgyhogy elég jó nőnek azok különben. Meg hát igazából évek kellenek ehhez. Emlékszem, nagyon picike kis icipicit, olyan vékonyak voltak azok a fák, mint a kis ujjam, olyanokat ültettem el anyóéknál a ház elé, és ott olyan szép fák most már, tehát elmúlt 10-11 év.
4: Nálunk a diófa hatalmas, és nagyon durva, mert a hát igazából az ággai belógnak az egyik gyerekszoba ablaka elé, és ott jóval-jóval hűvösebb a nyáron.
3: Igen.
4: Szóval abszolút hasznos. Visszatérve Magyarországra, a 90-es évek körül még 6,5 millió hektár állt mezőgazdasági hasznosítás alatt. Például már ez megközelítőleg 5 millió hektárra csökkent.
3: Aha.
4: Termőföldek fogyása tavaly is folytatódott, több mint 16 ezer hektár került ki a művelésből. Most én azt nem értem, hogy itt igazából...
3: Tehát
4: az az alapvető probléma, hogy ezeknek a szántóföldeknek egy részét kialakítják lakótelepekké. Tehát lakótelepekké alakítják át.
3: Igen.
4: Ez mondjuk ilyen, mint hogyha most Palicsot összekötnénk Szabadkával, igen, és igen, akkor igen, ott igen, a környező igen, szántóföldeket ugye leaszfaltoznák, elkezdődne ott a nagy építkezés, és ez okozza tulajdonképpen a problémát. Tehát gyakorlatilag nem is a zöldövezetek tűntek el a nagy-nagy aszfaltozásoknak köszönhetően, hát nem azt mondom, hogy köszönhetően, hanem aszfaltozások miatt, hanem a szántóföldek.
3: Igen. Mert amúgy különben nagyon-nagyon-nagyon különbség, hogy most mi itt a probléma. Tehát az, hogy nincs elég zöld felület, vagy az a baj, hogy nincs szántóföld. Ez két különböző téma. Mert alapvetően zöld felület, annyira fantasztikus megoldások vannak különben, hogy tényleg, ha már lakóparkot épít valaki, mert érdekes, nálunk lakóparkot nem építenek, hanem ugye a biznisz sokkal, nálunk mindig a biznisz a legfontosabb. Nálunk ugye...
4: Környékünkön van egy lakópark.
3: Lakópark?
4: Na, igen, mesélj. Egy ilyen kisebb, ott a... milyen utca is az, az 51-es divízió, a körforgalom előtt, az igazából egy ilyen lakópark, az Gutenberg lakópark nevet kapta. Igen, igen, és akkor ott megvan,
3: hát ott
4: megvannak az üzletrészek, és minden ott hátul van valami kis parkos rész.
3: Hát jó, én ezt így még egyelőre így még nem látom, megyek arra sokat, van ismerős valaki arra lakik. Az igen, különben. Magyarországon láttam lakóparkokat, az komoly. Az komoly. Ott rengeteg a zöld felület. Az igen. Ausztriában láttam ilyen lakóparkokat. Az is elég komoly tud lenni. Tehát meg lehet ezt csinálni jóra is különben.
4: Nálunk a lakóparkoknál még szerintem az az elsődleges szempont a befektető részéről, hogy ott megtalálható legyen minden, ami a hétköznapi élethez szükséges. Tehát vegyes kereskedés, gyógyszertár, fodrász, tehát hogy ők úgy alakítják ki a lakóparkokat, hogy kevesebb hangsúlyt fektetnek arra, hogy legyen elég zöld terület, meg játszótér mondjuk a gyerekeknek, hanem ők ilyen gazdasági szereplők bevonásával nem is tudom, teszik kedvezővé azt a lakóparkot.
3: Hú, nagyon félfüllel hallottam, hogy az állítólag valami kötelező szabály Szabadkán különben, igen, hogy az alsó szint muszáj, hogy üzlethelyiség legyen.
4: Tényleg.
3: Aha. Szóval hogy az állítólag azért van, de ez most nem egy 100%-ig lecsekkolt információ, csak így az utca beszéli, vagy az utca meséli. Na mindegy, szóval igen, ezek ilyen érdekes dolgok, de tudod, ez most én lakóparkra arra gondoltam, amikor van egy nagy terület, szerintem most megint itt naívan én azt gondolom, hogy ilyen tökéletes területre nehez például a kasztányák területe, ahol tényleg meg lehet tervezni egy olyan lakóparkot, egy lakóövezetet, ahol létrehozok egy nagy parkot, és akkor a parkon belül vannak épületek. Hát nekem az unokatesom, de hogyha nem, az egy nagyon jó barátom, Pest külvárosában élt egy olyan lakóparkba, basszus, hogy jön neki, hogy az alsó szinteknek olyan volt a hátsó kijárat, hogy konkrétan kimész a kis udvar részbe, és ott amikor kiültél, akkor látod, hogy ott végig sétányok, éjszaka lámpák világítanak, fák, kertek, mindenféle, és akkor ebben a millióben vannak ilyen emeletes házak. Érted? Tehát azért ilyen nincs nálunk.
4: Hát ilyen nincs.
3: Hát azért ilyen nincs. De hát, hogy ez volna az igazi. És akkor tudod, hogy azok a fák megnőnek az évek alatt nagyra. Arról nem is beszélve, hogy vannak olyan épületek, jó, ez most már túlzás, nagyon külföldre kell menni, de van olyan, amikor úgy tervezik meg az épületeket, hogy full az egész eleje, meg minden tele van ültetve növényekkel. Nem tudom, ilyet láttál.
4: Hát meg a tető.
3: Gyönyörű. Hát meg a hogyne.
4: Franciaországban most, hogy voltunk, ott minden tiszta növény.
3: Bécs ilyen, nem tudom, hogy a majd legközelebb mész, nézz fel, és mindenhol fák vannak különben. Igen. Persze, úgyhogy na, ezek érdekes dolgok azért. Nagyon-nagyon sokféle van.
4: Hát mi távol állunk még ettől, nálunk teljesen más az építkezési kultúra, meg úgy alapvetően a kultúra. Nálunk ez maximum úgy működik, hogy van egy gyönyörű hegyvidék, szép terület, erdők, és akkor valaki gondol egyet, és akkor engedély nélkül oda felépít.
3: De különben amúgy meg láttad, hogy volt egy olyan példa, hogy nem, mert hogy emlékszel, amikor ott voltunk azon a hegyi házban,
4: igen,
3: a Tarán, akkor mondta a fickó, hogy neki ez nagyon-nagyon-nagyon bejött, meg őnek ez nagyon tetszik. Ő építene nagyon szívesen még, de mondták, hogy amúgy abszolút nem engedélyezett, de nagyon komoly szabályok
4: hát
3: vannak például ott a Tarahegységben.
4: Ideig eljutottunk.
3: Úgyhogy látod, vannak Szerbiának olyan részei, amit nagyon komolyan fognak, és állítólag azt komolyan fogják. Nem azt mondom, biztos van valahol valaki, akinek van olyan hatalma, hogy átvágja ezt az egész rendszert, mert tuti, hogy meg lehet oldani. De gondolom, hogy a világban sok helyen van ilyen, ahol ezt így meg lehet oldani, de az átlag ember azért az nem olyan, nem tudja, nem, most nem bírok ki építeni 48 házat itt telekre, azért már csak nem, hogy örököltem egy telket. Na szóval ez a helyzet.
4: Mindjárt be kell fejeznünk a megszólalást, mert hírekkel jövünk tovább. Még egy nagyon érdekes információ Magyarország kapcsán, hogy a közút hálózat hossza meghaladja 219.000 kilométert, és ez nemzetközi összehasonlításban is nagyon magas értéknek számít. 219.000 kilométer.
3: Nagyon komoly. Nagyon komoly.
1: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061-153-89-22-es számot. 061-153-89-22.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
6: Vasárnap egymást váltották a színpadon a magyar népzenei együttesek, népdalkórusok és szólisták hajdújáráson. A 49. Durindó ünnepélyes megnyitóján Fremond Árpád, az MNT elnöke kiemelte, a népdal és a népzene összeköt bennünket egymással és elődeinkkel, miközben hűen tükrözi közösségünk történelmét és lelkületét. Juhász Gábor, a Durindó és Gyöngyös Bokléta fesztivál tanácsának elnöke azt mondta, hogy a fesztivál ma is abban a szellemben él és fejlődik, amelyet Szöllősi Vágó László, a néhai fesztivál tanács elnöke álmodott meg, és hagyott örökül a következő nemzedéknek. Topolyán június 8-ától 15-ig nem vezetnek le szüléseket, értesít a dr. Hadzsi János Egészségház. Az indoklás szerint előre nem látható személyi körülmények miatt van szükség a szünetre. Azokat a kismamákat, akiknek erre az időszakra esik a szülés kiírt időpontja, valamint a várandós nőket a Szabadkai Közkórház fogja ellátni.
7: A német Alexander Zverev nyerte meg a férfi egyest a francia nyílt teniszbajnokságon, miután a vasárnapi döntőben 6-1-4-6-6-4-6-7-6-1-re legyőzte az olasz Flavio Cobollit. A fordulatos találkozó 4 óra 16 percig tartott, Zverev pályafutása első Grand Slam trófeája és 25. serlege a muskétások kupája mellé 2,8 millió eurót kapott.
8: Időjárás.
6: Ma napos időre is 29 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannon RTV.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
12: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá?
0: Indulj el a startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: lettél.
1: Reklám.
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
3: Bomax.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

0: közérdekű információ következik.
1: Hát amúgy haláli 9-16 perc van, Dobáldán Robi kéri a hallgatók segítségét, teljesen ki van akadva, úgyis azt mondja, hogy mert úgy olvasom, hogy ő írta, jó? Ilyen szép Dobáldán Robi sem. Letnyikovácshoz keresek gerenda összekötő elemeket, három ujjú elemeket, ami összefogja az oszlopokat a vízszintes gerendával. Nem olyat keresek, aki legyártja, hanem olyat, akinek van eladó. 10x12-esek a gerendák. Én tudom különben, hogy ez nagyon megy a világban, ezt nagyon sok felé lehet árulni. Nálunk Szerbiában tudom, hogy van egy pár helyen, elég brutális áron szokott ez menni. Hát most nem tudom, hogy valakinek esetleg van, vagy valaki tud, hogy ilyet hol lehet venni. Tudjátok, ez az, amikor nem kell a gerendákat egymásba, nem tudom, az hogy hívják azt, amikor ott bevágod az egyiket, bevágod a másikat, és a kettő tökéletesen illik egymásba, hanem olyan, hogy akkor ide csak bedugod az egyiket, bedugod a másikba, ezeknek az összekötőknek megvan pontosan a szögük, minden, de hát ugye annyira egyszerű ezekkel dolgozni. Én se találtam annó ilyet, de ugye ez majd nekem is kell, úgyhogy ha valaki tényleg tudja, hogy hol lehet ilyet venni nálunk, Szabadkán, vagy itt valahol a környéken, akkor az különben eléggé jó lenne. Na viszont akkor menjünk át különben tényleg a különböző infókra, amiket el kell ilyenkor mondani. Például nézzük, hogy rendőrök vannak-e. Hát azt mondják, Tavankút környékén van egy kis patrólázás, de igazából ennyi az egész történet, úgyhogy annyira nem vészes maga a történet. Azt mondják, hogy Szerbiából Magyarországra a határátlépés Horgos egy Röszkeinél 53 perces, a többinél relatív laza. 30 perc alatt nem is mondom, jó, de hát igazából az annyira mindegy, azt simán kibírjuk különben, és hogyha Magyarországra szeretnénk menni, akkor szintén Röszkei Horgos egy a legrosszabb, de alapvetően jó az egész. Különben azt hívják, hogy lapolás vagy csapolásnak hívják. Zeci azt, amikor úgy szépen bevágják az egyiket, meg a másikat, ugye a két gerendát, és akkor olyan tökéletes egymásra illik. Igen, és ez különben egy rohadt nehéz dolog. Múltkor próbálkoztunk vele, úgy körülbelül sikerült, de hát sokkal könnyebb különben, hogyha előre le van gyártva, különben tényleg az összekötő elem, és akkor szépen meg tud csinálni, és tényleg viszlát igazából. Ennyi az egész történet. Hát közben jönnek az üzenetek, hogy Dobáldán Robinak mondom, hogy Temu, vagy Facebook Market, vagy esetleg Magyarországon vannak ezek a barkácsboltok, és ott kell megnézni. Amúgy igen. Nagyon izgatott vagyok különben, őszintén megmondom, sokszor vagyunk olyan szituációban, hogy ugye kellenek nekünk ilyen dolgok otthonra. Ezek a barkács dolgok közül egy csomó minden, nem tudom, Dávid, te hogy szokta ezzel lenni, de van egy csomó, szóval kellnek szegélylécek, mondjuk fából, vagy pedig pont ilyen összekötők, vagy valami, és én többször feltettem a kérdést, amúgy hogy a francba történhetett az meg, hogy ugye kapott most már Szabadka egy bevásárlóközpontot, vannak most már normális nemzetközi boltok, tehát van minden, barkácsáruházak nincsenek, és akkor ugye nemrég kaptuk a híreket, hogy lehet, hogy még beletelik egy évbe, kettő évbe, de két éven belül biztos, hogy több nagyon komoly barkácsáruház is nyílik Szabadkán, úgyhogy akkor végre most már lesz ez is, remélem, hogy nagyon jó lesz a kínálat, és akkor

0: Mire nem kell tényleg Magyarországra menni ilyen dolgokért, mert azért ez most nagyon nagy hiány itt nálunk egyelőre. Nos, nézzük, áramkimaradás is lesz ma, Szabadka és Kelebia az érintett ebben, utána vízszolgáltatás is szünetelni fog, nagy fény helyi közösségben bizony, a mai napon 9 és 12 óra között, 9-én és 12-én pedig 8 és 14 óra között, ez elég fontos info, úgyhogy ezt is mindenféleképpen tudnod kell. A másik pedig az időjárás, amiben különben abszolút jó fog kinézni, és szép nap elé nézünk, ugyanis alapvetően napos időnk lesz ma végig, és 28 fokos csúcshőmérséklet. Tehát érdekes, hogy ma úgy néz ki, hogy ahogy jönnek a napok, ugye ma, holnap, holnap után folyamatosan minden nap egy picit melegebb lesz, és akkor aztán csütörtökön történik valami, amikor is leesik csütörtökön állítok 25-re a napi csúcs, pénteken meg 18-re esik le a napi csúcs. Már meglátjuk, hogy ez bejönne, az még messze van, azt tudjuk, hogy így azért napokra előre ez veszélyes mondani, de na, ez a terv.
1: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: programajánló.
1: Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
2: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában. A Szabadkai Zsidó Hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen, a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját, a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Pannon reggeli.
1: Nos, itt is vagyunk, és ugye van egy ilyen, hogy a tévézés következményei, meg ilyenek, meg főleg az ilyen unalmas tévéműsor, stb. De engem úgy megleptek, én nekem mondták, valamelyik napi beszélgettünk a filmekről.
2: Milyen tévézés következményei?
1: Hát ilyen anyag van, nem?
2: Nem az a téma.
1: Hanem?
2: Nem, ja, hanem, hogy
1: Jézusom, tényleg, minden lényegtel. El akarom ezt mesélni, mert különben tök jó ezt, különben nézzétek meg, nem hiszitek el. Van egy régi film, az a neve, hogy The Birdcage. Soha nem hallottam róla. Soha életemben nem hallottam. Fogalmam sincs. 96-os film, amerikai, komédia, olyan, hogy meghalsz. Figyelj, ki van benne, Robin Williams, Gene Hackman, Nathan Lane, Diane West, vagy nem tudom, de ha meglátod, fölismered. Itt van, hogy The Birdcage, megőrülsz. És ez a film arról szól, hogy van egy pár, a Robin Williams, meg a Nathan Lane, ők egy pár, egy ilyen meleg pár. És úgy élnek, hogy van a klubjuk, ahol ilyen drag cuccok mennek, drag show-k, és felette laknak ők.
2: Igen.
1: És most az ő fiúk szól, hogy amúgy ő 20 éves, és szeretne megházasodni, a lány pedig egy 18 éves lány, akinek apukája egy konzervatív szenátor, és most találkozzanak. Most az okát nem mondom, de találkozni kell, mert valami politikai, hogy hívják, keveredett a fickó, és hogy menjenek el, és akkor találkozok. És mondta, hogy de apa, kérlek szépen, játsszátok el, hogy normálisak vagytok, és akkor az egész házból, tudod, mindenhol ilyen kis szobrok vannak, tudod, ilyen nagy fallosszal, meg mit, az mindig pakolják ki, alakítják át a házat, játsszák el különben, hogy ők normálisak, tudod, de nem megy, mert még a komonyikok is általában tangában van ott, és olyan, most pedig cipőben van, és nem tud menni se, tudod, haláli. Én régen röhögtem ennyit. Tudod, mennyire beteg az egész? És akkor az a stósz, hogy a fickó, a fia, ugye, ő elhívja az igazi anyukáját, akit nem látott, nem tudom, 20 éve, vagy nem tudom mi, de igazából csak megszülte, de hogy szeretne egy anyafigurát, hogy tudod, már úgy látszódja, hogy anyukája van, és ő meg belekeveredik belekeveredik egy dugóba, és nem érkezik meg időbe, tudod? Abszolút. És hogy mentsék a helyzet, mert már mindenki izzad, már tudod, ez hogy oldják meg, de addig a Robbie Williams, aki az igazi apa.
2: Igen.
1: Ugye, ő nem mondta, hogy ő neki van egy férfi élettársa, ugye, azt titkolják, és egyszer csak kopog az ajtó, és bejön női ruhába, és eljátsz, hogy ő az anyuka, gyerek. Nem hiszitek el. Mennyire felüdítő volt nézni egy ilyen régi komédiát, ahol még így mindenről lehet komédiát csinálni, meg így mindent belevittek. Katasztrófa.
2: Hát még hogyha még vicces a mai napig is, tehát tényleg, nem az van, hogy úgy rosszul öregedett. Nekem a Robin Williamsről egy másik film jut eszembe, ezt, amit most említettél, nem láttam. Sötét kamra a címe. Ha szeretnétek egy nagyon-nagyon jó filmet, dráma, egy végtelenül szomorú film egyébként, de fantasztikus. Nagyon-nagyon szép, gyönyörű film, azt nézzétek meg.
1: De különben mennyire jó színész volt, különben régi. Tényleg a Robin Williams, hihetetlen.
2: Hát igen.
1: A Robin Williams, és hogy az a fura, hogy tényleg, hogy közben meg végig ilyen szegény, hogy szenvedett meg, úgy, hogy nem találta meg magát ebből az egészbe.
2: Hát
1: ez
2: olyan
1: érdekes sztori, igen, de hogy tényleg ez, gyerekek, ez milyen film. Na mindegy, szóval igen, azért, mert pont arról beszélgettem valakivel, hogy hol vannak a régi brutális komédiák, és azon gondolkoztam, hogy tudod, mi volt utoljára az, ami modernkori film, és olyan, szerintem mindnyáján, kimondom a címét, szerintem mindnyáján röhögtettek, mint az állat az első részén, ez a Másnaposok.
2: Igen.
1: Az ütött, azóta nem volt olyan komédia.
2: Igen, igen. A Másnaposok, meg van ennek a, most nem is tudom, hogy a Másnaposoknak, de van egy film, aminek meg az a sztoria, hogy ilyen régi gyerekkori, kamaszkori barátok találkoznak időskorúban, és abban azt hiszem, hogy játszik a Robert De Niro.
1: Ja.
2: Valami
1: Adam Sandlernek van egy ilyenje.
2: Az is jó.
1: Amúgy az is jó,
2: igazad.
1: Valami túlparti háznál találkoznak,
2: igen, és ott a Szálmahelyek a felesége.
1: Igen,
2: az is jó.
1: Igazad van, az is egy jó komédia. Az is jó. De ez mi lehet? Hogy a...
2: Valamilyen, hogy fú, mi lehet,
1: Jézus, de mi a sztori ebbe? Régiek találkoznak?
2: Hát
1: és
2: igen,
1: akkor...
2: és akkor ott is megy az ilyen hülyéskedés. Fú, várj, mindjárt próbálom kideríteni.
1: A Robert De Niro egy ilyen brutál komédiába?
2: Hát igen, Jézus, de ő játszik a...
1: Várjál, okay. Las Vegasba mennek.
2: Igen.
1: Morgan Freeman.
2: Lost Vegas, az a címe.
1: Igen,
2: Lost Vegas.
1: Az se rossz, igazad van. Na hát összedik mi pár jó komédiát.
2: Hát meg tudod, a az apádra ütöttem, apusodra ütöttem, ez a három részből álló.
1: Meet the fuckers.
2: Az is, igen, az nagyon, én ezt csomószor láttam, azt szerintem nagyon igen. Jó egyébként. Igen.
1: Jaj, de jó, hogy felhoztad ezeket, és az a baj, hogy az utóbbi időben ilyenek nincsenek. De hát tényleg volt egy periódus, amikor ő volt, és aztán pedig hogy eltűntek ezek az igazán brutális komédiák, amikor ott leülsz, és csak nézed, és röhögsz. Oké, bevallom ösztén, egy új van, de az a baj, hogy sokan nem ismerik.
2: Meg a Bridget Jones, én a Bridget Jones-ot nagyon szeretem különben.
1: Filmekből
2: mindig azokat néztem egyébként, ami utána úgy gyötört, amiben úgy belebetegedtem. Ja, én nagyon-nagyon szerettem a művészfilmeket is egyébként, meg a súlyos drámákat tényleg, ami... és nagyon kevés vígjátékot láttam, meg kevés ilyen limonádi kis filmecskét szeretek, de mondjuk a Bridget Jones részeket, azokat imádom. Én annyira szeretem a Zellwegert, nagyon-nagyon jó. Hát igen, meg régen mik voltak, nem is tudom. Jaj, meg hát tényleg a Diktátor, a Sacha Baron Cohennek a hülyeségei, igen.
1: Azt nagyon tényleg megnyomta, a Diktátort, igen. Aztán nem tudom, vannak neki még filmjei, nekem az már úgy annyira nem jön át. A Borat.
2: Borat, igen, az is jó, igen. Az, jó Ace Ventura.
1: Jó, a nagyon régiek közül, igen. Szóval igen, van durva. Azt mondja Dobárda Robi, van most a Sacha Baron Cohennek egy 2026-os új filmje. Megnéztem, nem hozza annyira különben ezt az őrült komédiát, mint amit ő csinált. Az alapvető elképzelés különben nem rossz, full hím soviniszta, magas pozícióba, és felvesz egy nőt csak azért, hogy fölvegyen valakit, mert kell egy nő, mert az jól mutat. Uh-huh. Mert ugye modern a világ, és kell egy nő. És tudod, hogy behívja a meetingre, és tudod, hogy nem is hallgatja meg, hogy mit mond, meg semmi, mert ő az alfa, nem? Hát kit érdeke? Kimegy az utcára, elcsúszik, beveri a fejét, és föl kell egy olyan világban, minden fordítva van. Ahol női sovinizmus megy.
2: De jó, na, és ezt fogom
1: és ennyit még elárulhatok, és ebben a világban, és megjelenik mellette egy ilyen csöves fickó, ilyen galambokkal tele, és mondja, hogy egy úton kerülhetsz vissza a normális világba. Ha eléred azt, hogy itt te legyél ennek meg ennek a cég, mármint, hogy te kell, hogy kerülj a csúcsra. Igen. És tudod, akkor most, tudod, ne, most nem menjek tovább, szembe, ahhoz, igen, hogy a csúcsra kerülj, nem bízz egy női soviniszta világban férfi sovinizmus logikával bármire is jutni. Szóval igen, elég érdekes. Érdekes a sztori. Nem annyira durva komédia, de egész jó. De hát mondjuk nem egy olyan, mint az Ali G, vagy a Diktátor, vagy a Borát, vagy a Bruno, ami annyira durva, hogy én elkezdtem nézni, és ki kellett kapcsolnom, mert nem bírtam. A divat szakmában lévő, nem tudom, hogy modellt játszik ott, vagy mit, aki meleg különben, és ilyen Jézus Isten ott.
2: Jaj,
1: én mondtam, hogy én ezt nem bírom.
2: Tényleg, a Bruno.
1: Nem bírom nézni. De abban is igen, de ő lett van. Azt mondja, Dobárdán Robi cserélte a gyereket egy iPodért Afrikába. Igen, ilyeneket csinált, hogy igen, bement egy talk show-ba, és akkor volt nála egy néger kisbaba, és akkor mondta, hogy cserélte egy iPodért Afrikába. Össze-vissza különben. Zeci, mi a cím annak a filmnek, amit először meséltél? Birdcage. Így tudom, nem tudom, hogy mi a magyar... Bár meg tudom nézni különben online, hogy nyilván mi a magyar címe, majd mindjárt megnézem. Birdcage. Hogy mi lehet az magyarul? Madárfészek, ennyi. Ja, hogy... Aha. Nagyon jó különben. Na mindegy, szóval ennyit erről. Nagyon jók ezek a komédiák. Nem tudom nektek, mi a kedvencetek. Írjátok meg 063-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Pannorádióban. Pannorádió. Neked szól.

0: 91,5 MHz. Pannon reggeli. 91,5 MHz.
1: Igen. Ulala, vége a mai műsornak.
2: Ulala, igen.
1: Holnap X és Y vár majd benneteket, fogalmam sincs, hogy ki lesz holnap.
2: Brastjó, Zozi meg én nyomjuk reggel a showt.
1: Ti már
2: különben.
1: Rég voltatok együtt, nem?
2: De olyan mostanában épp sokat voltunk együtt, nagyon a Zozival.
1: Vagyok maradva.
2: Ja, teljesen rendben, ha offside-ban vagy.
1: Pont rosszakat mondtam.
2: Igen, de jó van, nem baj.
1: Jó van, erről. Mindegy. Folytatódik a nap tovább, ne búslakodjatok.
2: Persze, abszolút, sose búsnakodjatok, miért búsnakodnának?
1: Hát, mert elköszönünk azért.
2: Jaj, mert elköszönünk, értelek azért. Most gyorsan próbáltam meg kikeresni különben azért, mert erről mondta, hogy ullálá, nekem eszembe jutott a banana, és hihetetlen, hogy ez az AI-ja miket csinálnak, és ha minyonoknak csináltak egy zenét, ilyen soul blues fazonba, és figyelj, eddig mennek picit az ügyet, figyeljétek ezt, hogy ez egy rohadt AI, nem hiszed, de figyelj, milyen feeling. Oh yeah. Figyelj.
1: Zecül az étteremben a nő mellett. Rendeli a banana splitet a nőnek.
2: Mikor, milyen régen ette banana splitet? Jézus Isten, 1000 éve, mennyire durva. Na mindig különben ennyi, tényleg különben csodálatos szép napot kívánok mindenkinek, gyönyörű napunk lesz ma, holnap és holnap után, aztán talán jön az eső, majd meglátjuk, de élvezzétek ki.
1: Sziasztok!
2: Ciao!

0: watching.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Jelentős előrelépést hozhat az Európai Unió bővítési folyamatában a francia elnök és a német kancellár kezdeményezése, amely korlátozná az egyes tagállamok lehetőségét arra, hogy önállóan akadályozzák a csatlakozást, jelentette ki Anna Brnabics, a szerb parlament elnöke. Brnabics szerint a javaslat célja egy igazságosabb csatlakozási rendszer kialakítása. Ennek értelmében, ha az Európai Bizottság megállapítja, hogy egy ország teljesítette az adott tárgyalási klaszter megnyitásához szükséges feltételeket, akkor az egyes tagállamok nem blokkolhatnák a folyamatot. A házelnök arra emlékeztetett, hogy Szerbia már 2021-ben teljesítette a 3-as klaszter megnyitásához előírt követelményeket. Ismét kiéleződött az izraeli-iráni konfliktus. Izrael középső részein légiriadóra ébredtek az emberek. Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére, ám ezek nagy részét a légvédelem elfogta, a sérültek nincsenek. Válaszul az izraeli légierő csapásokat mért iráni katonai célpontokra. A fejlemények ellenére Donald Trump amerikai elnök továbbra is azt állítja, hogy Washington és Teherán közötti tárgyalások folytathatók, bár korábban arra kérte Izraelt, hogy ne eszkalálja a helyzetet. A hétfő hajnali események megtörték az április óta érvényben lévő tűzszünetet. Egyesek szerint fennáll a veszélye, hogy a konfliktus regionális háborúvá szélesedik. Hajdújáráson folytatódott a hagyományőrzés. Vasárnap egymást váltották a színpadon a magyar népzenei együttesek, népdalkórusok és szólisták. A 49. Durindó megnyitóján Fremond Árpád, az MNT elnöke kiemelte: a népdal és a népzene összeköt bennünket egymással és elődeinkkel, miközben hűen tükrözi közösségünk történelmét és lelkületét. A fesztivál zárónapján még nem nevezték meg a következő Gyöngyös Bokréta és Durindó házigazdáját, hiszen a pályázati folyamat most kezdődött. Az, hogy mely település adhat otthont a rendezvénynek, az elkövetkező hónapokban dőlhet el.
5: Sport.
7: A német Alexander Zverev nyerte meg a férfi egyest a francia nyílt teniszbajnokságon, miután a vasárnapi döntőben legyőzte az olasz Flavio Cobollit. A fordulatos találkozó 4 óra 16 percig tartott. Zverev megkapta pályafutása első Grand Slam trófeáját, ami a 25. serlege. 2,8 millió eurót kapott a győzelemért. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es monacói nagydíjat vasárnap Monte Carlóban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét. A rajtcél diadalt ünneplő Antonelli mögött a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsófokára a Red Bull autóját kormányzó francia Isaac Hadjar állhatott fel.
5: Időjárás.
7: 28 fokban jelenleg Szabadkán és környékén, sok napsütésben igazi nyári időben lesz ma részünk, 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
5: Reklám.
0: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdravja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdravja.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Bannon Rádió.

0: a valódi kokteinterápia.
1: 10 óra 18 perckor, szép délelőttöt mindenkinek, a Pannon Pressót halljátok, és továbbra is itt van az adásvezető technikus, Nagyhegyesi Dávid a reggeliből. Nem lett elege, és itt lesz 2 óráig, mint ahogy én is, jó magam, Rúzsa Edina személyében. Május 28 fokot mutat a hőmérő higanyszála, szeretek ilyen kedvező hírrel beköszönni hozzátok. És igazán szép időben lesz ma is részünk, és ugyebár ma mondhatnám azt, hogy egy igen fontos nap a mai is. Ugyanis Medárd napja van, és az egyik legismertebb időjárási jóslás szerint, hogyha a mai napon esik az eső, akkor a következő 40 napban is esős és borongós idő várható. Ha viszont ezen a napon süt a nap és száraz az idő, akkor a hagyomány szerint 40 napos szárazság és meleg köszönt be. És hát a meteorológusok szerint ma igazán sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, és hogyha meg is jelennek időnként kisebb-nagyobb gomoly felhők, csapadék nem valószínű, úgyhogy úgy néz ki, hogy akkor az elkövetkező 40 napban, ha hihetünk ennek a jóslatnak, akkor száraz és meleg idő várható, ami nem feltétlen biztos, hogy a mezőgazdászoknak ez jó hír, de annak, aki kimondottan nem szereti az esős, szomorkás időt, annak ez talán kedvező információ lehet, úgyhogy a mai napra egészen biztosan nem lesz szükség esernyőkre, és ahogy az előrejelzést nézem, esetleg szerda este éjszaka, illetve csütörtökön a délelőtti órákban kell majd csapadékra számítani, de feltehetően per pillanat, legalábbis a jelen állás szerint nem nagyon nagy mennyiségben, viszont Vajdaság több pontján azért kialakulhatnak kisebb viharok is szerda éjszaka, úgyhogy erre majd azért érdemes lesz figyelni. Hát meglátjuk, hogy utána igaza lesz-e ennek a napi jóslatnak, hogy mennyire lesz a következő 40 nap nagyon-nagyon száraz. Biztos, hogy lesznek olyan területek, ahol bejön majd ez a jóslat, de lesz olyan is, ahol biztos vagyok benne, hogy egy picit is esni fog az eső. Mai nap mi lesz hallható itt a Pannon Pressóban? Hamarosan egy vendéggel folytatjuk majd a műsort, és egy cukrászt fogok kérdezni, ugyanis talán Magyarországon jobban elterjedt, vannak ezek az esküvői tortakóstolók, amikor is ugye a fiatal pár elmegy a cukrászhoz, átbeszélik a dolgokat, elmondják az elképzeléseket, és részt vesznek egy ilyen kis kóstolón, akár süti kóstoló, akár torta kóstoló, és Vajdaságban is ezzel próbálkoznak,

nem feltétlen biztos, hogy annyira elterjedt, mint teszem azt Magyarországon. Meglátjuk. Van ilyenre is természetesen példa. Illetve azt a cukrászt, akit majd kérdezni fogok, ő előszeretettel díszíti az esküvői tortákat ott a helyszínen. Hát meglátjuk, hogy mennyire szereti, vagy mennyire jelent ez pontosabban neki kihívást, bár szerintem így az évek során azért bőven-bőven kitapasztalta, hogy hogyan és mit kell csinálni. Hamarosan kiderül majd a beszélgetésből, illetve természetesen arról is fogunk beszélgetni, hogy teszem azt idén, 2026-ban, vajon milyen ízek fognak dominálni, mert azért, ha azt nézzük, akkor most, amikor már így május-június van, talán ilyenkor indul meg az igazi dömping, az esküvői szezon, mert hát kevesen szerintem szeretnének, mondjuk teszem azt decemberbe vagy novemberbe, esetleg január-február folyamán egybekelni, persze ilyenre is van példa, szó se róla, de talán a kedvezőbb időjárásban, hát előszeretettel házasodnak össze a fiatalok. Meglátjuk, mindenről is fogunk beszélgetni. Illetve kutyaiskoláról is hallhattok majd, mégpedig egy kutyakiképzőt kérdezünk, annak kapcsán, hogy mi történik egy ilyen foglalkozáson, amikor a gazdi és a kutyus elmennek egy kutyaiskolába, mi történik ott, hogyan zajlanak a foglalkozások, és megismerjük természetesen egy picit a kutyakiképzőt is jó magát. És hát nem maradhat el hétfő lévén a harmadik félidő sem, Tóth Tibi szerkesztésében, úgyhogy ha lemaradtatok volna esetleg a hétvége sport eseményeiről, vagy eredményeiről, akkor egészen biztosan, hogy Tibi majd el fogja itt nekünk mondani, és mindenről is tudomásunk lesz. Ez ugye jól megszokottan a Presszó utolsó órájában lesz majd hallható 1:30 tájékán. Az időjárásról már ugyebár beszámoltam nektek, de mi a helyzet a közlekedést illetően? A Border Watcher applikáció szerint a Gyála-Tisza-sziget átkelőn, illetve a Horgos-Röszke autópályán kell több mint 20 percet várakozni Magyarország irányába, ami pedig a visszautat illeti fél óra a várakozás a Röszke egy Horgos egy autópályánál. A többi kis, illetve nagy átkelőn nem látok fennakadást, illetve akkor így pár perc alatt be lehet térni Szerbiába, illetve ugye a Magyarország irányába is, amiket ugye nem említettem, azokat azért nem teszem, mert nincs várakozás, és nincs számottevő várakozás. Ami pedig a rendőröket illeti, korábban Tavankúton látták őket, de olyan nagyon friss információ, mert ez is még egy 8:30-es információ volt, per pillanat nem jött arról hír, hogy hol lennének jelen. Ha ti esetleg láttátok őket, akkor írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös SMS számunkra, Viberen, vagy pedig a Facebookon is el tudtok minket érni. Bármi kérdés van a műsorral kapcsolatban, nyugodtan tegyétek fel nekünk a már említett elérhetőségeinken, és akkor igyekszünk minél gyorsabban válaszolni erre. Vágjunk bele a mai műsorba!

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Műsorajánló. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: 2000-es évek a Pannonrádióban kedden esténként 8 órától.
1: Programajánló.
2: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezényel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat, a belépés ingyenes.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó.
1: Az esküvői tortakóstoló, a mai műsorban nem tudtam kimondani ezt, hogy tortakóstoló, de most harmadjára sikerül most már, hogy kiküszöböljem ezt a kis bakit. Erről fogunk beszélgetni, hogy mennyire elterjedt Vajdaságban ez a tortakóstoló trendje, mondhatjuk ezt is. Margit Helena cukrász van itt velünk a stúdióban, szia!
2: Szia Edina, köszöntöm a hallgatókat!
1: Meg tudod azt akkor cáfolni, hogy Magyarországon inkább elterjedt, mint itt, Vajdaságban?
2: Azt veszem észre, hogy egyre inkább itt is. Tehát az elmúlt évekhez viszonyítva, mondjuk még 2 évvel ezelőtt egy pár jött el tortakóstolóra, ahhoz képest tavaly már 6-7-en is eljöttek, idén már többen voltak, és még vannak bejelentkezők is. Általában ugye ez nem egy meghatározott dátum, hanem amit közösen megbeszélünk. Sokan jönnek külföldről, és ahhoz igazítjuk a kóstolót. Nem tudok több párt egy alkalomra berakni, mert ugye soha nem együtt felel meg nekik is, és lehet, hogy az nekem se lenne jó, mert azért ez eltart. Egy 1,5-2 óra hosszát beszélgetünk, kóstolgatunk, ismerkedünk. És azt veszem észre, hogy ha felajánlom a lehetőséget, akkor mindenki eddig élt vele.
1: Ebben a 1,5-2 órában hány torta kóstol, vagy szeletre tulajdonképpen, vagy pohár desszertre jut idő? Vagy ezt már előre lebeszélitek, hogy ők mit szeretnének, vagy neked van egy ilyen úgymond alapcsomagot, teszem azt, és azt kóstolják?
2: Így is, úgy is, felkínálom nekik a választás lehetőségét. Szeretnék-e, hogyha én választanék, 4 ízt szoktam készíteni általában, és az ugye 4×2 szelet, tehát jut a jövendő férjnek is, és a jövendő feleségnek is egy-egy szelet torta, viszont azt tapasztalom, hogy ugye ennyit nem tudnak megenni. És akkor azt szoktam csinálni, hogy mindegyik ízből egy teljes nagy szeletet elcsomagolok előre, és a másik szeletet, ami szintén elég nagy, azt osztom kettőjüknek. Ezt szokták megenni, és általában ugye mondom is nekik a sorrendet, hogy ne rögtön a legtömörebb, csokoládésabb, intenzívebb ízzel kezdjünk, hanem valami nyárias, könnyed ízzel. Megkóstolják mindegyiket, elmondják a véleményüket, elmondom én is, hogy mit lehetne rajta változtatni, milyen ízzel illene még, mert sokszor van, hogy ők maguk választják ki a 4 ízt, és olyan is van, hogy megkérnek engem, hogy mik azok, amik jók, amik menők, amikben van sok különböző íz, tehát hogy az a 4 íz az általában nagyon-nagyon eltérő szokott lenni, pontosan azért, hogy egy elég magas skálát kapjanak, és ebből tudjanak aztán választani. És azt tapasztalom, hogy általában ez a 4 íz marad náluk meg az esküvőre is. Szeretik. Úgy látom, hogy jól érzik magukat, elbeszélgetünk, számomra ők még idegenek, megismerkedünk, megbeszéljük a torta külsejét, a teremdíszítést, mi kellene, hogy illő legyen, milyen színek lehetnek, küldünk, mutatnak is képet, utána küldünk képet, viszont sokkal könnyebb utána a kommunikáció, amikor itt már egy alapot adunk neki.
1: És egyébként említettél itt 4 ízt. Melyik ez a 4 íz?
2: Ez általában változó, de hogyha mondjuk én válogatom össze, akkor mindig egy medovikkal indítok, mézes vajas karamellizált lapok, túrókrém megy bele legtöbb esetben, és okvetlenül valamilyen gyümölcs. Hogy az a gyümölcs málna, megy, erdei, sárga barack, ezek amik legvenőbbek vele, melyik lesz, az általában az dönti el, hogy mi lesz a következő íz, mert hogyha a következő íz mondjuk egy kókusz vanília málna, vagy egy pisztácia málna, szintén egy második, könnyedebb íznek mondanám, akkor ugye a medovikba már nem málna kerül. Tehát általában ugye ez alapján döntjük el. Ezután jöhet a 3. íz, ami általában egy karamelles változat szokott lenni, sós karamell, és mostanában az is nagyon divat, hogy gyümölccsel társul. Nagyon finom a sós karamell szederrel, vagy erdei gyümölccsel, és az utóbbi időben nagyon sokat készítettem, nem csak esküvőre, magunknak is, illetve rendelésekre is, kávés piskótával. Egy kávés habpiskóta, ami nagyon puha és könnyed, kinézetre elég vastagnak és olyan jó cuccosnak tűnik, de valójában nem az. Egy nagyon puha, könnyű piskóta, Ezért is hívják habpiskótának, mert amikor az ember megkóstolja, akkor mindig meglepődik rajta, hogy nem erre számított. Arra gondolt, hogy ez egy olyan fújtós piskóta lesz, és a végeredmény ugye nem az. És ugye megy ez a kávés, és a végére pedig az utolsó íz az általában mindig valami ennél tömörebb. Tehát vagy egy tripla csokoládé mousse, vagy egy mascarpone-s nutellás piskóta, ami szintén elég tömör, ízvilágú. Maga a piskóta, amikor esszük, kóstoljuk, nem tömör, de az a kinézete, az összetétele, a maga ezek a hozzávalók, a nutella, a sok kakaó, ami benne van, ezek mind ilyen tömörebb hatást keltenek, tehát az egy picikét ugye nehezebb. Csokoládéval, szilvával, vörösboros szilvával, barnasörös szilvával, meggyel. Tehát általában az utolsó íz valami ilyen. Igen, igen, szerencsére van bőven, és ez csak 4 íz volt a rengeteg közül.
1: Egyébként a párok mi a tapasztalat? Mennyire tudnak megegyezni akkor ott rögtön, vagy akár most civakodnak, vagy teszem az, még gondolkodási időt kérnek, vagy mi így erről a tapasztalat?
2: Ez is nagyon érdekes, mert nyilván mindenki más. És úgy szoktak jönni, én már olyat is hallottam, hogy valaki mondta, hogy jaj, hát régen nem tudom, én az én férjem ilyen helyre biztos nem ment volna el. Ebben nem vagyok biztos, mert amikor készülsz az esküvőre, az az eufória, akkor még benne vagy ebbe, és szívesen részt veszel a szervezésbe. Tehát lehet, hogy 15-20 év után azt mondja az ember, hogy az én férjem nem ment volna el, de valójában akkor ott abban a helyzetben szerintem elment volna, mert mindenki eljön, és ezt se tapasztalom, hogy esetleg valaki nem lenne aktív a történetben. Általában elmondják, hogy ezt az ízt én választottam, ezt én szerettem volna, a párom ezt az ízt nem szereti. És ami nagyon meglepő, hogy ez most már másodszor történt, és ugye bennem ezek mély nyomot hagynak ezek a kóstolók, hogy azt mondta a vőlegény, hogy ezt az ízt a menyasszony választotta, mák volt, citrom és málna kombináció, és hogy ő ezt biztos nem tenné bele az esküvői tortába, de annyira ragaszkodott a menyasszony hozzá, mert imádja a citromot, és mikor megkóstolták, akkor azt mondta a vőlegény, hogy ez legyen az első íz az emelet tetején. Annyira tetszett neki, és nekem ez egy olyan pozitív megerősítés, egy olyan jó leső érzés, mert úgy gondolom, hogy akkor sikerült megcáfolnom azt az előítéletet, vagy azt, amivel ő odajött, és amivel érkezett, hogy hát ez biztos nem, de jó, a kedvesem kedvéért megteszem, aztán végül ez lesz majd az első édes falat az esküvő napján.
1: Egyébként mennyire ragaszkodnak még mindig az emeletes tortákhoz? Nyilván embere válogatja, meg pár válogatja, vagy inkább azt szeretik előszeretettel, hogy külön több torta, mint hogy emeletes.
2: Ez is változó, általában már előre egy elképzeléssel jönnek, és amikor ott megnézzük a képeket, akkor rögtön mutogatok nekik én is. Uh-huh. Tehát közösen rakunk össze valamit, utána is még küldözgetünk interneten egymásnak fotókat, és soha nem egy kép alapján áll össze a végső torta, hanem több képet választunk ki. Külön általában úgy szokott menni, hogyha nagyon nagy lenne a torta, akkor szokták kérni, hogy legyen inkább kettő kisebb kísérő mellé, az egyik legyen egy mindenmentes, de picike, a másik pedig legyen egy, amit ha véletlen a nagy torta elfogyna, felszelnek, de ha nem, akkor ott van másnapra a morzsapartira, mert ugye ez is egy divatos dolog a morzsapartira másnap szintén egy külön kisebb tortát kérni, hogy azért legyen.
1: Ez a morzsaparti, ez tulajdonképpen az, amikor a család
2: másnap a család, vagy azok a vendégek, hogy külföldről jöttek, és itt szállnak meg, nagyon sok esetben van, hogy oda még külön egy 30-40 szeletes tortát másnapra kérnek, mert ugye hús, nem tudom, leves, azok maradnak. A torta, meg a desszertasztal az mindig kérdéses, tehát inkább legyen, aztán, hogyha ott is marad, az se gond, mert mindig van szomszéd, aki várja otthon a tortát, tehát ezzel sincsen abszolút probléma, mindig szét lehet osztani, ha maradna. De azt tapasztalom, egyébként azt mondják, hogy nem nagyon maradt. Sőt, sokszor van, hogy a kedvenc íz, amit beválogatnak, az aljára választják, és azt mondják, hogy nem sikerült megkóstolni. Ilyenkor mindig szoktam poénkodni, hogy majd a keresztelőre akkor olyan ízt készítünk, vagy az első házassági évfordulóra. Ilyen is volt már egyébként, hogy utána készült a kedvenc íz, amit nem sikerült megkóstolni. Úgyhogy igen.
1: És ugye te előszeretettel az esküvőkön ott a napon, nem a tűző napra gondolok, hanem hogy azon a napon díszített fel a tortákat. Ez azért mekkora plusz stressz, hogyha valaki, teszem azt, nagyon különleges, valamilyen extravagáns tortát szeretne? Vagy ez vagy erre mennyi időt szoktál szánni?
2: Azt szeretem a legjobban, hogyha valami különlegeset szeretnének. Igazából, amikor megbeszéljük, hogy milyen lesz a torta külseje, akkor én ugye felajánlom azt is, hogy egy sima emeletes tortába is be tudunk vinni egy plusz állványt, vagy egy olyan akrildobozt, amiben teszünk égőket, virágot, feldobja a tortát, és felmérem, hogy azt a tortát be tudjuk-e rakni ott a hűtőszekrénybe, konzultálok a teremmel is, hogy mekkora a hűtőház esetleg, vagy mekkora a hűtőszekrény, amiben be kell tenni, milyen magas, milyen széles, és ugye ebből látom, hogy el tudom-e vinni napközben, befejezni, be tudjuk-e rakni, át tudjuk emelni majd a kiskocsira éjszaka, amikor ki kell tolni, vagy ők maguk ugye van-e kapacitás, mekkorák a küszöbök a terembe, tehát ezt mind felmérem, és ez alapján döntöm el, hogy azt a tortát napközben ugye már harmadik emelettől ott rakom a helyszínen össze. Nyugodtabb vagyok én is, a szállítás miatt is jobban szeretem úgy, illetve akkor ott a helyszínen ugye el tudom magyarázni, hogy akkor most ezeket az állványokat hogy szedjük szét, vagy legtöbb esetben ugye ott vagyok, hogy segítsek éjszaka, tehát megvárom a torta betolását. Az olyankor van, amikor a torta azt igényli, hogy éjjel állítsam össze, tehát 9:30-10 óra felé. Olyankor ugye elindulunk itthonról 8 óra felé, én ott befejezem, összeállítjuk, és betolják a tortát, megvárom, lekamerázom, olyankor engedélyt szoktam kérni a pártól, hogyha már előre tudjuk, hogy ott leszek, hogy bemehessek, esetleg készíthessek egy kis videót. Nekem is ugye ez egy szép emlék, vissza szoktam őket nézni. És olyankor ugye ott vagyok, de hogy ez nekem nem teher, mert akkor úgy készülök rá lélekben. Mindig izgulok, mindegy, hogy mekkora a torta. Tehát van kis torta is, ami akkora munkát és odafigyelést igényel, nem számít, hogy hány emeletes. Illetve most ugye ezek a hosszú téglalapszerű torták nagyon divatok, hogy sokszor maga a tálcája akkora a tortának, vagy akkora lenne, hogy lehet, hogy nem fér be tényleg a hűtőházba, vagy nem fér rá a polcra, nem tud stabil maradni. Azt ott helyszínen éjjel össze kell rakni, rákenni a krémet, és ott ugye rögtön betolni a tortát. De ennek olyan különleges varázsa van, amikor ott bent tolják be a terembe a tortádat a vendégek előtt, és mindenki nézi, és kameráz, és ennek olyan varázsa van, mindig olyan boldogan feltöltődve jövök haza, és hiába vagyok nagyon fáradt, nem tudok aludni egy darabig ettől az érzéstől. Szóval ez nagy megerősítés.
1: És milyen pohár desszert látható itt az asztalon?
2: Igen, hát hoztam neked is, hogy te is kóstolj.
1: Rám fél, édeségdömping.
2: Remélem is, igen. Egy könnyed desszertet hoztam most, pohárkrém formájában. Egy medovikot, mézes vajas karamellizált lapokat, és közöttük túrókrém, és kétfajta ízben hoztam. Az egyik az egy ilyen meggyes zseléskrémet tartalmaz, a másikban pedig az idei évben az egyik legtrendibb íz, ami most idén, ugye minden évben megvan, hogy mi az, amit többet csinálok, és egy időben volt az őszi barackos bazsalikomos pezsgő, most pedig a marakuja mangó az, ami nagyon elkezdett menő lenni, és tényleg minden héten valakinek a marakuja mangó csigázza a fantáziáját, és most a másik az lenne, egy marakuja mangó musz, és egy marakuja zselével. Ezt hoztam most neked.
1: Előszeretettel fogom megkóstolni.
2: Remélem, várom.
1: Még nem esküvői tortakóstolóként.
2: Annak is eljön az ideje, reméljük.
1: Ez biztos. Egyébként, hogyha már említetted ezt a marakuja mangót, tegyük fel egy opciónak. Mi még a másik kettő, hogyha egy hármat kellene mondani így 2026 ízeinek, akár így előjáróban, hogyha még nem is feltétlen tört be, de teszem azt, mit csak most indul talán a nagy esküvői szezon, most jön a nyár, a jó idő, utána talán még az ősz is meleg lesz, meg lehet a tél is, de hogy mi várható akár ilyen hármas felosztásban?
2: A másik, ami nagyon trendi, és ezen is meglepődtem, ez is idén jött valahogy, a mák, citrom és valamilyen gyümölcs, hogy megy, áfonya, málna, ez ugye embere válogatja, és ott sem mindig feltétlenül mákos a piskóta és citrom a krém, hanem van, hogy fordítottan citromos a piskóta és mák musszal megy. Ez volt a másik. A harmadik pedig a szedres, karamelles, kávés, gyümölcsös torta.
1: Én megmondom az őszintét, nekem a kávé sokáig úgy nem fért össze valahogy, úgy nem állt bele a képzeletembe, hogy lehet a kávét beleönteni akár a krémbe, akár a piskótába, és amikor a krémbe egyszer kipróbáltam, akkor rájöttem, hogy hát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagyon erős, nagyon intenzív, és nem alszom éjszaka, mert megettem két szelet tortát, hanem azért ez egy lájtos változat, és hogy bőven-bőven belefér.
2: Ad neki egy kis pluszot, így mondanám. Uh-huh. Tehát ad egy plusz ízt, amitől különlegesebb lesz, és pont ez benne meglepő, hogy kávés, és nem arra számítasz, aztán mégis finom, és igen, mégis könnyed, de van benne valami, amit egyébként sokan szeretnek.
1: Milyen jó tanáccsal látnád el az esküvő, lakodalom előtt álló fiataljainkat?
2: Szerintem talán azzal, hogy nyugodtan engedjék el a fantáziájukat, ez az ő nagy napjuk. Olyat is lehet hallani, hogy most az csak egy torta, vagy nem uh-huh. számít, ha a tortára gondolok, akkor nyugodtan merjenek kreatívak lenni, akár külsőleg, belsőleg, ma már mindent meg lehet valósítani, nincs lehetetlen. Hogyha időben elkezdik, akkor tényleg egy nagyon szép végeredmény lehet. Ami pedig magát az esküvőt, azt, amikor nekünk is régen mondták, amikor esküdtünk, azt mondta a videós fotós, hogy bármi is történik az esküvő napján, ne látszódjon az arcotokon, hogy ezt nem így terveztétek, mert hogy azt senki nem fogja tudni, hogy te nem olyan tortát szerettél volna, vagy nem ezt a zenét akartad, vagy nem ez volt megbeszélve a vőféllyel, vagy a kamerással, uh-huh. vagy bárkivel, de ha rá van írva az arcotokra, hogy ott elszomorodtok, vagy valami nem úgy van, akkor az egész hangulat, mindenki érezni fogja ezt. Tehát talán ezt tanácsolnám, hogy úgy csináljanak, mintha ezt is szerették uh-huh. volna, és mindenki el is fogja nekik hinni, hogy ők ezt pontosan így szerették volna.
1: Meg kell fogadni ezeket a jó tanácsokat.
2: Bizony.
1: Nem hiába mondták a nagy öregek is ezeket a bölcseleteket. Köszönöm szépen, Helén, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm neked.
0: Pannonrádió. Az interneten és az FM 91,5-ön. Reklám.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
6: Hey, yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW.
7: Start my truck, let's all jump in. Here we go together.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
6: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Ez a Pannon Rádió.
7: 11 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. 7,8 tizedes erősségű földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. Iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. A földrengést követően cunami riadót adtak ki a Fülöp-szigeteken, a szomszédos Indonéziában, valamint figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok cunami előrejelző rendszere is. A partmenti területeken élő lakosságnak azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő helyekre. Több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tűzsdei jegyzése ma reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Röviddel 8 óra előtt az északi tengeri Brent olajfajta hordonkénti ára 4,81%-os növekedéssel $97.57 állt. Hétfő hajnalban Irán és Izrael kölcsönösen rakétacsapást mért egymásra, fenyegetve az amúgy is törékeny tűzszünetet, miközben nincs érdemi előrelépés a Washington és Teherán közötti tárgyalásokon. Nemet mondtak a helyi járulék bevezetésére az adai lakosok, derült ki a helyi népszavazás előzetes eredményeiből. A részvételi arány 32,66%-os volt. A polgárok közül 3540-en szavaztak a 3%-os helyi járulék 2038 végéig tartó meghosszabbítása ellen, míg 1344-en mellette. A végleges eredményeket 48 órán belül kellene közzétenni. A Szada községben a helyi járulékból komoly összegek folytak be. Ezeket a bevételeket 2024-ben 108 millió dinárra, 2025-ben 96 millió dinárra tervezték.
7: Sport.
10: Adai származású játékos is magasba emelhette a BL serleget Budapesten. Albeck Anna a francia Metz tagjaként 31-29-es győzelmet ünnepelhetett a címvédő győri Eto ellen a női kézilabda bajnokok ligája fináléjában. A vajdasági játékos a döntő után azt üzente a fiataloknak, hogy merjenek nagyot álmodni, hiszen ő is Adáról indulva jutott el a BL győzelemig. Ez a BL arany egyértelműen pályafutásom eddigi legnagyobb sikere. Felfoghatatlan, hogy ezt Magyarországon értem el a családommal és a barátaimmal közösen. Ez a siker a klubnak és a francia kézilabdának is óriási mérföldkövet jelent, nyilatkozta Albeck Anna. Újabb szép kishegyesi atlétikai sikerek születtek, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke azt írta, Bede Borbála a Szerbia kupán Krájevóban megnyerte a gerelyhajítást, ráadásul 47,58 méteres egyéni csúccsal. Bácsi Virág rúdugrásban állhatott a dobogó második fokára, szintén egyéni csúccsal, 3,3 méter 10 centiméteres eredménnyel.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén most 29 fokot mérünk. Sok napsütésben, igazi nyári időben lesz ma részünk. 30 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
7: Reklám.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
11: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
12: A jó választás.

Leszettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra. A kezdet szóltál, meg tankcsapda, pár pécsi gyerek jegyet vett a Holdra. Aznap, mikor feltettem a lelkem a YouTube-ra, leszek én a szífa, te leszel a dallam, kinyújtom a karom, hogy hang.

0: Hírek, zenék, programok, Pannonpresszó.
1: 11 óra 18 perc van, és ha már az elmúlt órában tortáztunk, és megédesítettük a hangulatot, akkor most nyissuk meg az órát egy igazán nyári hűsítővel, mégpedig egy nyári koktéllal érkeztem. A kamilla virág adja meg az igazán különleges hangulatát, meg részben nyilván az ízét is. Ugye, hát már egy jó pár napja, nyilván volt egy kicsit hűvösebb idő is, de előtte is azért már mondhatni azt, hogy hát kánikula volt, bár ez még messze menőleg szerintem elmegy attól, ami majd lesz és még vár ránk. De hát ugye ebben a nyári melegben kevés jobb dolog létezik, mint medencepartján vagy tengerpartján koktélt szürtölve kipihenni a fáradalmakat. És hát a koktélozáshoz természetesen nem feltétlenül szükséges a medence, azért ez is biztos. Hiszen ha kellemes a társaság, akkor bárhol jól esik egy ilyen ital, akár alkoholmentes változatban is természetesen. És hát a nyári koktél élmény hangulatát már csak a díszítés is plusz emelni tudja, amiről egyébként több videó is megtalálható, ilyen receptes videók a különböző oldalakon, és egy klassz koktél ugye hűsít, és hát már a látványa is oda tudja vonzani az embert, megadja ezt a kis hangulatot, némi kreativitással megfűszerezve, egy igazán emlékezetes élményé válik, nem feltétlen csak az íz, hanem a küllem, a kinézet alapján is. És találtam egy videót, ami kitűnő példa arra, hogy némi fantáziával csodás koktélokat lehet készíteni. Ehhez semmi másra nincs szükségetek, mint néhány citromkarikára, kamilla virágokra, mentalevélre, rebarbara lére, és egy ilyen mini kugló formácskára, de lehet, hogy ezt egyébként muffin sütőben is el lehetne készíteni, amiben ugye ezt az egészet bele lehet tenni. És hát a citromkarikákat hát nem kell hajszál vékonyra, de ne is olyan nagyon újnyi vastagra vágni, bele kell helyezni ebbe a formába, ugye például a mini kugló formácskába, ez már ugye bárhol egyébként szinte majd, hogy nem bárhol kapható, a kínai üzletekben egészen biztosan. Rá kell önteni a rebarbara levét, tenni mindegyikre egy-egy kamilla virágot és menta levelet, ezután be kell tenni a mélyhűtőbe, és hogyha megfagyott, akkor már csak a kedvenc nyári koktélodra kell ráhelyezni, és ez azért úgy fel tudja dobni a kinézetet, meg utána, amikor kiolvad, elolvad, akkor egy ilyen igazán kellemes ízzel párosul még. Próbáljátok ki, én azt javaslom mindenkinek, ebben a melegben, meg ami még ugye vár is majd ránk az elkövetkező napokban és hónapokban, jó hűsítő tud lenni, de azért nyilván itt vannak még a különböző mentaszörpök, citromfű, szirupok, amiket ugye be lehet még önteni az ilyen kis különleges koktélokba, italokba, a bodza szörp, ugye a bodza szirupból is lehet ugye készíteni. Szerintem lehet itt azért válogatni, és különböző gyümölcsökkel még feldobni, teszem azt akár majd, a későbbiek folyamán ugye jön a barack, hát hogy szilvával mennyire, azt nem tudom, azt még nem próbáltam, de ott van ugye az áfonya, a málna, akkor ott volt az eper, úgyhogy lehet azért itt bőven válogatni. Nem tudom, hogy kinek mi az, ami bevált, akár évről évre, vagy mi az, amivel így próbálkozni szoktatok. Milyen alkoholos itallal szoktátok akár feldobni, mert hogy aki egy picit teszem azt hétvégén ünnepel valamit, az valami

Valószínűleg önteni fog bele egy kicsi alkoholt is, hogyha olyan a társaság, mert nyilván van olyan, akinek nem szabad inni alkoholt, vagy valami oknál fogva nem kívánja a teste, és kell nyilván alkoholmentes változatot is készíteni. Hogyha van bármiféle jó kis ötletetek, amit így megosztanátok velünk, velem, akkor írjátok meg ezt a 063-621-605-ös SMS számunkra, vagy ugye Viberen, de akár a Presszó Facebook oldalán üzenetben is, és akkor tudunk egy kicsit így inspirálódni akár egymástól, ha már így én is hoztam nektek egy ötletet, akkor tegyetek ti is így.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Műsorajánló.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: A kutyák kerülnek a főszerepbe az elkövetkező percekben. Kutya, iskola és a velük való foglalkozás, a kutyákkal való foglalkozás, hogyan zajlanak ezek, és maga Kovács Szilvia kutya kiképző, hogyan kezdte a pályát, a pályafutást, a kutyusokkal való foglalkozást, erről kérdezte őt Szabó Regina.
1: Mióta foglalkozol a kutyákkal? Hogy jött ez az életedbe?
2: Hát őszintén gyerekkorom óta, tehát 3 évesen kaptam apukámtól egy kis keverékkutyát, és azóta folyamatosan érdekel ez a kutyaetológia, és nagyon, nagyon szeretem őket. 97-ben kezdtem el egy IGP, annó még IPO sport volt, ezen keretén belül versenyezni egy német juhászkutyámmal, tehát az már jövőre úgymond 30 éve lesz, azóta is folyamatosan, igen, vannak munkakutyáim, 4 világbajnokságon vettem részt, 2 különböző fajtával, belga juhásszal és német juhásszal, és igényt láttam arra, mivel ugye a 21. században már ugye a felelős állattartásról beszélünk, hogy a gazdiknak egyre nagyobb igényük van családi kutyaként egy képzett, jól nevelt, szocializált kutyára. És innen ragadt meg a gondolat, hogy akkor most tulajdonképpen lehetne egy kutyaiskolát is úgymond alapítani. Nagyon-nagyon sok jó példát láttam Szlovéniában, Dániában, Olaszországban és már Budapesten is ebben a témában. Rengeteg barátom van Magyarországon, akiktől folyamatosan tanulok még mai napig is. Nagyon hálás vagyok, hogy a tudásukat önzetlenül átadták nekem. Magyarországon vettem részt egy teljesítménybírói tanfolyamon, ahol úgymond a legjobb szakemberektől, magyarországi szakemberektől kaptunk egy hatalmas átfogó képzést 2 hónapon keresztül, és a tanfolyam végén ugye vizsgát tehettünk, és akkor egy nemzetközi bírói, teljesítménybírói minősítést is kaptunk ennek kapcsán.
1: Mi ez a legfontosabb, amit a gazdiknak és a kutyusoknak meg kell tanulniuk például a kutyaiskolában?
2: Amit a legfontosabb tartok, az hogy egy élhető és egy nevelt kutyát tudjanak a gazdik saját maguk, akár otthoni körülmények között is, illetve amikor nem vagyok ott fizikailag jelen, nem tudok ott lenni, hogy akkor is tudják ezeket a dolgokat, meg tudják önmaguk oldani ezeket a dolgokat. Nagyon sok esetben kapok a gazdiktól visszajelzéseket, hogy például állatorvosnál voltak, vagy pedig közös kiránduláson, nyaraláson vettek részt a kutyussal, és hogy minden szuper, minden tökéletesen működött. Nem volt gond, ugye az utaztatással sem, nem volt gond azzal se, hogy más kutyusokkal találkoztak, mivel ugye itt is kis csoportokba próbálunk, 5-6-7 kutya van egy csoportba, és kis csoportba próbálunk foglalkozni a gazdikkal tulajdonképpen, hogy megtanulják azokat a kis trükköket, azokat a kis technikákat, amikkel ugye a mindennapi életben tudnak segíteni a kapcsolatuk kiépítésén, úgymond, illetve a kapcsolatuknak a napról napra, hogy jobban igen, fejlődjön a kapcsolatuk.
1: És mik azok az alapdolgok, amiket meg kell tanulni egy kutyusnak a gazdival együtt?
2: Hát ugye az alapdolgok, amint láttuk, a kultúrát, lazapórázon való közlekedést, tehát én a gazdikat és a kutyákat úgy tanítom, hogy azok semmilyen körülmények között nem húzhatják, rángathatnak bele a pórázba, tehát ha egy kutyát látnak, vagy egy olyan helyen kell, hogy elhaladjanak, ahol a csarkódó kutyák veszik őket körül, akkor sem. Tehát a póráz az egy mindig egy laza, stabil kapcsolat kell, hogy legyen a kutya és a gazdi között, nem pedig egy kényszerítő eszköz. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ugye pozitív motivációval, illetve megerősítéssel képezzük a kutyákat, mert a félelemnek, illetve a kényszernek sajnos nem jó vége szokott lenni. Tehát a kutyának mindig lesnie, akarnia kell a gazdinak a kívánságát. Érzelmi úton történik ilyenkor a megerősítés, tehát dicsérettel, majd simivel, viszont kezdetben, illetve relatív elég sokáig másodlagos megerősítésként jutifalatot használunk, vagy pedig ha kutya nem éppen motiválható kajára, akkor a kutyának a kedvenc játékát használjuk a jutalmazásra. Úgyhogy...
1: És hogyan, mikor lehet kutyaiskolába írattatni egy kutyóst? Tehát, hogy mi az az időpont, ahonnan el lehet kezdeni?
2: Tehát hasonlóan szoktam jellemezni, mint ahogy egy gyereket. Tehát a minél előbb, annál jobb. Ugye a kutyának az első szocializációs időszaka az a negyedik hónap végén körülbelül befejeződik. Amit ez idő alatt a kutya tapasztal, pozitív és negatív dolgokat, ezt egy örök életén keresztül fogja viselni.
1: Tehát az első 4 hónap az nagyon fontos.
2: Ma is hívtak egy új kutyussal kapcsolatban, aki már 6 hónapos, és az állatorvos ugye azt ajánlotta, azt javasolják az állatorvosok, hogy ne vigyék a kutyákat, amíg az utolsó oltást, illetve a csippet be nem ültetik. Ezt nagyon, nagyon rossz útmutatásnak tartom, mert ugye egy 5-6 hónapos kutya már annyira úgymond kezelhetetlen ilyenkor, hogy sajnos nagy az esélye annak, hogy soha nem lesz egy annyira önfelett, jó kapcsolat a kutyákkal se. A környezetére még úgymond meg lehet tanítani, illetve meg lehet szoktatni, hogy a külső ingereket, a környezeti ingereket úgy, mint a járművek zaja, vagy bármilyen más környezeti inger, hogy erre lassan hozzászoktassuk a kutyust, de viszont ugye a kölyökkori szocializáció másik kutyákkal, emberekkel, ez ilyenkor lemarad, és ezt csak utólag tudjuk pótolni, sokkal nehezebb, sokkal hosszabb ideig tart, illetve megvan az esélye annak is, hogy egy kicsit érzékenyebb, érzelmileg, illetve idegrendszerileg labilisabb kutyánál, például egy tacskónál, hogy ezek a dolgok egy örök életre megmaradnak. Tehát a kis tacskó ugye úgy került hozzánk, hogy 5-6 hónaposan rettegett a gyerekektől, és már messziről, ahogy gyereket látott, ugatni kezdett. Ha lett volna egy picit előbb időnk, alkalmunk, mondjuk egy 3 hónaposan, hogy megkérünk valakit, aki egy kicsit foglalkozik vele, és kialakít egy pozitív kapcsolatot a kutyussal, akkor ezek a dolgok nem lettek volna ilyen. Nem lett volna ilyen nagy probléma. Úgyhogy
1: sosem késő,
2: minél előbb, tehát én azt szoktam a gazdiknak ajánlani, hogy a második oltást azért várjuk ki, tehát az körülbelül 3 hónapos kor, utána még egy néhány nap, de azonnal utána. Ugye nem olyan helyen kell szocializálni a kutyákat, ahol mondjuk ilyen kutyaparkok, ahol ugye rengeteg kutya megfordul, esetleg vírusfertőzés is, vagy bármilyen ilyen probléma lehetősége fennáll. Olyan környezetbe kell szocializálni őket, ahol úgymond kicsit biztonságosabb, és olyan kutyákkal, akik nagyon jó indulatúak, akiknek stabil az idegrendszerük, mert az is nagyon fontos, hogy milyen tapasztalatok érik ebbe a korba. Igen. Tehát ez az első 5 hónap, igen, ez meghatározza az egész életüket. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy ez a legideálisabb, amikor 3 hónaposan kezdjük a foglalkozásokat. Ugye otthon ez idő alatt már nagyon sok mindenre meg lehet tanítani a kiskutyát, mert általában 2 hónaposan kerülnek a kiskutyák az új gazdihoz. Viszont ami elengedhetetlen a szocializáció szempontjából, az legkésőbb 3 hónapos kor. Utána is persze lehet ezeket a dolgokat úgymond pótolni, orvosolni, de sokkal hosszabb idő, és sokkal kisebb az esélye, hogy teljes mértékben meg tudjuk oldani a problémákat.
3: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
4: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
5: Programajánló.
6: Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
7: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békéscsabai Bartók Táncegyüttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
6: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400. Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: 12 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner, a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Erős földrengés volt a Fülöp-szigeteken, megint kiéleződött az izraeli-iráni konfliktus. Június 16-áig van ideje a MOL-nak, hogy megvásárolja a NISZ orosz többségi tulajdon részét. Az Albin Kurti vezette önrendelkezés kapta a legtöbb szavazatot a koszovói parlamenti választáson. Azután a Durindóval folytatódott vasárnap a népzene ünneplése Hajdújáráson, és zenés irodalmi estet szerveztek a Szabadkai zsinagógában, Kautsky Armand is fellépett. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Orosz Ildikó. 7,8 erősségű földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. Iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. A földrengést követően cunamiriadót adtak ki a Fülöp-szigeteken, a szomszédos Indonéziában, valamint figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok cunami előrejelző rendszere is. A partmenti területeken élő lakosságnak azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabb fekvő helyekre. Ismét kiéleződött az izraeli-iráni konfliktus. Izrael középső részein légi riadóra ébredtek az emberek. Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére. Ám ezek nagy részét a légvédelem elfogta, sérültek nincsenek. Válaszul az izraeli légierő csapásokat mért iráni katonai célpontokra. A fejlemények ellenére Donald Trump amerikai elnök továbbra is azt állítja, hogy a Washington és Teherán közötti tárgyalások folytathatók. Már korábban arra kérte Izraelt, hogy ne eszkalálja a helyzetet. A hétfő hajnali események megtörték az április óta érvényben lévő tűzszünetet. Egyesek szerint fennáll a veszélye, hogy a konfliktus regionális háborúvá szélesedik. Több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tűzsdei jegyzése ma reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Röviddel 8 óra előtt az északi tengeri Brent olajfajta hordonkénti ára 4,81%-os növekedéssel $97.57 állt meg. Az amerikai OFAC mindössze további 10 nappal hosszabbította meg a tárgyalási engedélyt a magyarországi MOL olajtársaságnak, hogy egyeztessen a NISZ orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom-Neft céggel. Zsíko Márkovics energetikai szakértő szerint a tárgyalások megakadtak, és a rövid határidő is azt jelzi, hogy Washington nyomást gyakorol a felekre a kompromisszum érdekében. Bár a végső megállapodás nem várható ilyen rövid idő alatt, egy kisebb előrelépés már elegendő lehet. Szerbia igyekszik megőrizni stratégiai pozícióját, miközben a NISZ működési engedélyének lejárata is közeleg, ami tovább növeli a bizonytalanságot. Ezzel párhuzamosan az orosz gázszerződést további 3 hónappal meghosszabbítják, ami átmeneti könnyebbséget jelent Szerbiának. Zséko Márkovics energetikai szakember.
2: Nem hiszem, hogy 10 napon belül bármilyen konkrét eredményt kapnánk, de jó lenne, ha a MOL tudna egy új javaslatot készíteni, és ezekkel az új eredményekkel állna az OFAC elé. Az OFAC ezt értékelni. Tehát az OFAC rövid távon azért próbál nyomást gyakorolni minden tárgyalófélre, hogy egyeztessék álláspontjaikat, hogy egy tranzakció megvalósulhasson. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ez továbbra sem így van. Megvárjuk ezt a 10 napot, és meglátjuk, hogyan alakulnak tovább a dolgok.
1: A szavazatok 99,4%-ának feldolgozása alapján az Albin Kurti vezette önrendelkezés szerezte a legtöbb szavazatot a koszovói parlamenti választáson. A jelenlegi miniszterelnök által vezetett párt a Voksok 42,92%-át szerezte meg, ami ugyan elegendőnek bizonyult az első helyhez, de elmaradt a korábbi választásokon elért eredményétől. A második helyen a koszovói demokrata párt végzett. Az eredmények egyelőre előzetesek, a végleges adatokat a választási bizottság később teszi közzé. A mostani eredmény nem elégséges ahhoz, hogy az önrendelkezés önállóan alakítson kormányt. A várakozások szerint a következő hetekben koalíciós tárgyalásokra lehet számítani. Hajdújáráson vasárnap is folytatódott a hagyományőrzés. A 49. Durindón a vajdasági magyar népzenei együttesek, szólisták és népdalkörök mutatkoztak be. Balázs Andrea riportja.
3: Lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé.
0: Vasárnap egymást váltották a színpadon a magyar népzenei együttesek, néptánccsoportok és szólisták hajdújáráson. A 49. Durindó ünnepélyes megnyitóján Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke kiemelte, a népdal és a népzene összeköt bennünket egymással és elődeinkkel, miközben hűen tükrözi közösségünk történelmét és lelkületét.
3: A megmaradásunk egyik legerősebb pillére a kulturális önszerveződés és az élő közösségi élet.
0: A fesztivál ma is abban a szellemben él és fejlődik, amelyet Szőlősi Vágó László, a néhai fesztiváltanács elnöke álmodott meg, és hagyott örökül a következő nemzedékeknek. Juhász Gábor, a Durindó és Gyöngyös Bokrita fesztiváltanácsának elnöke.
4: Ő ezt nagyon-nagyon fontosnak tartotta. Ő egy nagyon nagy életet vitte ebbe az egész mozgalomba annak idején, és hát örülök neki, hogy például most én, mint a fesztiváltanács elnöke, ezt a munkát tovább tudom vinni.
0: A Várdervölgyi Vadvirágok női kórus Észak-Macedóniából, Szkopjeból érkezett egy magyar népdalt csokorral. Sutus József, a Macedón Magyarok Teleház szervezetének elnöke.
5: Ők már évek óta a Macedóniai Magyar Teleház szervezet tagjai. Évek óta tanulnak magyarul, de nem nagyon megy. És akkor úgy döntöttük, hogy próbáljuk a zenére fordítani. Könnyebben megy a zenén keresztül a nyelvvel az ismerkedés, és azt hiszem, hogy sikeres volt az egész.
0: Az együttesek két helyszínen, a Hajdújárási Kultúrházban és a templomban is felléptek.
1: Megzenésített irodalmi estet szerveztek versek zeneszárnyon címmel a Szabadkai Zsinagógában a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Az eseményen Kautsky Armand Jászai Mari díjas színművész lépett fel Farkas Izsák hegedűművész kíséretében. Halász Zoltán és Dudás Dániel riportja.
6: A Bakter előttás üzen, piros zászló kezébe törődte sok gyerek.
7: A megzenésített irodalmi estet a Matthias Corvinus kollégium szervezte. A programban a nemzeti öntudatot, az összetartozást és az életigenlést középpontba állító versek hangzottak el, amelyeket Farkas Izsák hegedű művész dallamai tettek még kifejezőbbé. Varga Diósi Viola, az MCC vajdasági ügyvezetője.
8: A magyar nemzet tragédiája, Trianon, amit sajnos nap mint nap még mindig érzünk a mindennapokban is, mégis egy újfajta tartalommal, a nemzet összetartozásnak az érzésével, a megélésével gazdagodott ez a június 4-i dátum, és mi a diákjainknak minden egyes alkalommal, minden június 4-én, de egyébként is a működésünk során, a beszélgetésekkor, az MCC tevékenységében ezt az értékrendet képviseljük, hogy éljen bárki, bárhol, a Kárpát-medencében vagy a világban, az egységes magyar nemzethez tartozik.
7: A Radnóti Miklós verseivel induló előadás során Kautsky Armand tolmácsolásában a magyar irodalom számos kiemelkedő alakjának gondolatai hangzottak el, többek között Ady Endre, Reményik Sándor, Petőfi Sándor és Arany János költeményei.
9: Ez egyik legcsodálatosabb ünnep, és azt gondolom, hogy ezt a gyászeseményt, ami most már 106 éve sújtja az országot, ezzel, hogy Nemzeti Összetartozás napja lett, ezzel feloldottuk ezt a drámaiságát, és inkább az együvé tartozás, a mosoly, akár még a humor is belefér, az, hogy együvé tartozunk, hogy egy vérből valók vagyunk, hogy értjük egymást, a nyelvünket és a kultúránkat, ennek válogattuk a megfelelő irodalmi és zenei anyagát.
7: A két művész szoros alkotói párbeszédben dolgozott együtt. A versekre zenei válaszok érkeztek, a hegedű szó pedig újabb versszakokat inspirált. A közös munka a kölcsönös inspirációra épült, mondta el Kautsky Armand.
10: Sport.
1: Három helyet rontott az ATP világranglistán Novák Djokovic a korai Roland Garros búcsúja után. A legjobb szerb teniszező jelenleg a 7. helyen áll, 3760 ponttal. Az élmezőnyben nem történt változás. Az olasz Jannik Sinner, aki szintén korán kiesett, fölényesen vezeti a rangsort 13500 ponttal. A második helyen Carlos Alcaraz áll 9960 ponttal. A spanyol játékos sérülés miatt nem indult Párizsban, így elveszítette a tavaly megszerzett 2000 pontját. A harmadik helyet továbbra is az új bajnok Alexander Zverev foglalja el 7305 ponttal. Adai származású játékos is magasba emelhette a BL serleget Budapesten. Albeck Anna, a francia Metz tagjaként 31-29-es győzelmet ünnepelhetett a címvédő Győri Eto ellen a női kézilabda bajnokok ligája fináléjában. A vajdasági játékos a döntő után azt üzente a fiataloknak, hogy merjenek nagyot álmodni, hiszen ő is Adáról indulva jutott el a BL győzelemig. Ez a BL arany egyértelműen pályafutásom eddigi legnagyobb sikere. Felfoghatatlan, hogy ezt Magyarországon értem el a családommal és a barátaimmal közösen. Ez a siker a klubnak és a francia kézilabdának is óriási mérföldkövet jelent, nyilatkozta Albeck Anna. Újabb szép kishegyesi atlétikai sikerek születtek, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke azt írta, Bede Borbál a Szerbia kupán Krájevóban megnyerte a gerelyhajítást 47,58 méteres egyéni csúccsal. Bácsi Virág rúdugrásban állhatott a dobogó második fokára, szintén egyéni csúccsal 3 méter 10 centiméteres eredménnyel. A pontos idő 12 óra 11 perc.
10: Időjárás.
11: 29 fok van Szabadkán, igazán meleg nyárias időjárás uralkodik Szabadkán és környékén, illetve egész Vajdaság területén. A nap hátralevő részében is ez lesz majd jellemző, csapadékra nincs kilátás.
10: Reklám.
12: Önnek is van takargatni valója?
13: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
12: Bármilyen van, befedjük.
13: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
12: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
13: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
13: 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
17: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
18: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
19: Pannon Rádió.
20: Az interneten

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC fiatal tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
6: Média támogató a Pannoner TV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Újra Budapesten az Orient Express, és hát hoztam az infót, hogy mennyiért is ülhettek fel rá. Ugye ez az Orient Express a világ legismertebb vonata, hírnevét nem csak a rejtély regényekben és a filmekben való számtalan szereplésének, hanem annak is köszönheti, hogy generációk óta emberek millióinak képzeletét és álmait ragadja meg világszerte, és évente több alkalommal is érinti a magyar fővárost, Budapestet. Legutóbb pár nappal ezelőtt, ha jól tudom, akkor 5-én volt látható a vonat, és sokan lencse végre is kapták videó vagy fotó formájában, de még van néhány alkalom idén, amikor a rajongók személyesen is meg tudják csodálni ezt a legendás járművet. Az őszi menetrend szerint szeptember 2-án az Isztambul-Párizs járat tranzit megállót tesz majd Budapesten. Szeptember 26-án és 27-én ismét közlekedik a Párizs-Isztambul járat, amelynek utasai ugyancsak Budapesten éjszakáznak. Majd ezt követően szeptember 30-án a Budapest-Párizs járat lesz az utolsó. És hát nem csak, hogyha nézni szeretnétek, hanem ki is próbálni, akkor meg lehet, ám mélyen sajnos a zsebbe kell nyúlni. Remélem ültök, mert mindenkit meg fog csapni ez a kis információ. Nem olcsó mulatság. Az Orient Express budapesti indulású és érkezési útvonalaira többféle jegykategória érhető el. A Budapest-Párizs, illetve a Párizs-Budapest utazás ára személyenként 4950 eurótól kezdődik. A hosszabb, több országot érintő luxusutak esetén a Budapest, pontosabban a Párizs-Budapest-Bukarest-Isztambul, valamint ugye visszafelé Isztambul-Bukarest-Budapest-Párizs útvonalakra a jegyár 20900 eurótól indul személyenként. Hát nem tudom, hogy lesz-e valaki, aki közületek ezzel él. Ha valakinél bakancslistás, akkor hát lehet élni vele persze. Ha van, vagytok olyan szerencsések, hogy van ennyi pénzetek, akkor ki lehet próbálni, de ha csak el szeretnétek természetesen menni, és csak megcsodálni, akár a távolból is ezt az Orient Express vonatot, lefotózni, akár megérinteni, akkor meg tudjátok ezt tenni. Ahogy említettem, őszi menetrend, szeptember 2-a, 26, 27 és 30-a.
1: Manorádió. A te rádiód. A te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannonpresszó. Pörgesd fel a napod.
1: 12 óra 47 perc van, és amikor beköszönt a nyári szünet, akkor hát nagyon sokan a nyaralásra, pihenésre gondolnak, a szabadidő élvezete kerül a fókuszba. Sokan sokfélék vagyunk, és mindenki nyilván másban találja meg a kikapcsolódásnak azt a formáját, ami számára a legnagyobb felüdüléssel jár. És talán az olvasás az egyik olyan lehetséges tevékenység, pihentető tevékenység, ami valamilyen formában mindenkinél ott szerepel, vagy szerepelhetne a nyári kis relaxációs, pihentető időtöltéseket felsoroló listán. És hát, hogy honnan is lehet ugye ihleteket meríteni, vannak már különböző oldalak, ahol lehet véleményezni, különböző csoportok, ahol hova fel lehet tölteni, hogy ki mit olvasott, kinek mi vált be, ebbe esetleg be tudtok lépni, itt Facebookon vannak több különböző csoportok, és onnan lehet ötleteket gyűjteni, és hát ugye lehet követni a sikerlistás könyveket is. A könyves toplisták mindig egy jó kiindulási alapot tudnak szolgálni, hogyha új könyvek vásárlásán gondolkodtok. Az ilyen könyvek már ugye rendszerint elnyerték az olvasók és a szakemberek figyelmét, elismerését, ami mondhatnám azt is, hogy egyfajta garancia lehet a minőségre. Persze, ahogy említettem, már sokfélék vagyunk, lehet, hogy ami másnak bejött, az nekem nem. Amikor egy sikerlistás könyv mellett tesszük le a voksunkat, akkor nagyobb eséllyel találkozunk olyan hát írói tehetséggel, aki lenyűgözően tud történeteket írni és varázsolni, vagy épp gondolatébresztő műveket alkot. És a toplistás könyvek palettája általában nyilván rendkívül sokszínű tud lenni. A legkülönféle birodalmi műfajból található közöttük ugye kötet, vagy romantikus regény, izgalmas krimi, akár még valamilyen erotikus könyv, vagy éppen fantasy. Hát a lényeg, hogy mindenki megtalálhatja közöttük a számára érdekeset, érdekesnek bizonyuló példányt, és emiatt is sokszínű a sikerlistás könyv. És hát a nyári olvasás nagy előnye, hogy semmilyen módon nem vagyunk ugye korlátozva, könnyedebb hangulatban, stresszmentesen tudjuk élvezni a választott kis könyvünket. A top listákon szereplő olvasnivalók pedig ugye általában olyan történeteket és karaktereket tárnak elénk, amelyek inspirálólag is hatnak ránk, a változásra, a változtatásra ösztönözhetnek. És hát ugye ebből a sikerlistás könyvekből gyakran válnak közös olvasmányok is, amelyekre kisebb vagy nagyobb közösségek is épülhetnek, amikor például úgy döntünk, hogy többen utazunk, több emberrel találkozunk, egy-egy aktuális könyv kiváló kiinduló pontja lehet egy érdekes beszélgetésnek, főleg, ha teszem azt egy repülőn vagy autóbuszon utaztok, ugyebár többen, és meglátjátok ott valakinél azt a könyvet, amit már ti olvastatok, akkor tudtok akár ötleteket adni, vagy ha nem is lőni le a poént, ahogy ugye szoktuk mondani, de már itt elkezdődhet az ismerkedés, a barátkozás, és ugye, ahogy említettem, a közösségi oldalakon, a közösségi médiában is gyakran kapnak figyelmet ezek a kiadványok, és ez terep tulajdonképpen egy lehetőséget ad az olvasónak, hogy megosztják egymással a gondolataikat, a tapasztalataikat, véleményeket, és ezek is új barátságokat szőhetnek, új barátságok köttethetnek. És hogyha nem akartok, teszem azt, nagyon messzi vizekre evezni, akkor már vannak itt olyan vajdasági írók is, költők is, akiknek a könyveit elő tudjátok venni, de Magyarországon is. Például Tomor Anitának vannak nagyon jó könyvei, illetve Veréb Emesének, aki hogyha esetleg a fiatalosabb vonalat szeretné, vagy szereti, a kamaszok, akkor Veréb Emese könyveit tudom például teszem azt ajánlani, de itt van még Barát Viktória első tánc című könyve, illetve van olyan is, ami Párizsban felejtett szív. Ezek nyilván romantikus kategóriák. Van egy riportára, ami már a borítón is mutatja, hogy nagykorúaknak való, több szempontból is. Lehet csemegézni, lehet válogatni, hál' Istennek van miből. Aki esetleg az angol nyelvű vagy német nyelvű könyveket szereti, abból is van bőven, itt össze lehet kötni nyilván a nyelvtanulással is, és akkor így is lehet tanulni, hogy folyamatosan valaki fordítja. nem feltétlen mindig úgy jó egy nyaralás, hogyha ha visszük a tabletet, a laptopot, vagy ugye ott a telefon, és akkor filmet nézünk esténként kikapcsolódásként, hanem azért elő lehet venni akár a parton is a könyvet, és akkor napozás közben lehet olvasgatni egy picit. Ajánlom a figyelmetekbe tényleg a különböző csoportokat, és ott tudjátok olvasni, tudtok ötleteket meríteni, akár mondjuk egy hosszabb kikapcsolódás alkalmával is tudtok vinni, még a gyerkőcök aludnak, apa, anya meg szeretnének egy picit én időt tölteni, akár egy teraszon, vagy nem tudom hol, akkor esetleg tudnak olvasni, akár ez is bekerülhet a repertoárba, úgyhogy mindenképp csatlakozzatok az ilyen oldalakhoz, és az internet mindenki barátja, lehet ötleteket szerezni.

0: Műsorajánló.
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
2: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
1: 21 órától.
3: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
1: 22 órától.
4: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
1: 23 órától.
5: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
1: Éjféltől pedig.
6: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
4: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
1: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
7: Reklám.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
11: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
12: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
13: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
0: Pannon Rádió. Rólad szól. 13 óra van.
14: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
15: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. 7,8 erősségű földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. Iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. A földrengést követően cunami riadót adtak ki a Fülöp-szigeteken, a szomszédos Indonéziában, valamint figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok cunami előrejelző rendszere is. A partmenti területeken élő lakosságnak azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő helyekre. vízbe fulladt egy kiskorú Velika Plana közelében. A 2012-es születésű lány nem megerősített hírek szerint a barátnőjével sétált a Nagy Morava mentén, majd megmártóztak a folyóban. Élettelen testét a csendőrök találták meg vasárnap. A szerb közmédia eközben két vízbe fúlt fiúról adott hírt. A 11 és 12 éves gyerek tegnap a Déli Moravára ment horgászni, amikor nyomuk veszett. A Szerbiai Vízimentők Egyesülete nemrégiben adott ki közleményt, melyben nyomatékosították, a felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, különösen a tanév végi ünneplések időszakában. Hozzátették, minden évben az első melegebb napokon történik a legtöbb baleset és tragikus vízbefulladás, amelyek leggyakrabban a saját képességek túlértékeléséből és a felelőtlen viselkedésből adódnak. Öt közlekedési baleset történt Szabadka területén a múlt héten. A helyi rendőrkapitányság közleménye szerint 4 balesetben 3 személy súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg, míg egy balesetben kizárólag anyagi kár keletkezett. A rendőrség 108 szabálysértési eljárást indított, 761 bírságot szabott ki, valamint 25 járművezetőt kizárt a forgalomból. Közülük 6 sofőrt súlyos vagy teljes alkoholos befolyásoltság miatt bentartottak. Idén is gazdag programsorozattal készül Szabadka a Szecesszió világnapja alkalmából. Június 10-től 12-ig a Városháza, a Városi Múzeum, a Kortárs Galéria, a Zsinagóga, a Városi Könyvtár és a Matthias Corvinus Kollégium különféle tárlatokkal, előadásokkal és vezetett programokkal várja az érdeklődőket. Szabadka a térség egyik legjelentősebb szecessziós városa, olyan meghatározó épületekkel, mint a Városháza, a Zsinagóga vagy a Reichelt Palota. A rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a város egyedülálló építészeti örökségére és annak megőrzésére. A részletes program a secessiovilagnap.com oldalon tekinthető meg. Megjelent a pályázat a 63. Gyöngyös Bokréta és az 50. Durindó Fesztivál megrendezésére. Bánáti és szerémségi művelődési szervezetek jelentkezhetnek. A benyújtási határidő augusztus 20-a. Bővebb tájékoztatást a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnél lehet kérni. A felhívás teljes szövege a panonrtv.com-on is megtalálható.
0: Időjárás.
15: Szabadkán és környékén most 29 fok van. Ma és holnap is 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Kedden is lesz napsütésben részünk, de már időnként gomoly felhők tarkíthatják az égboltot.
0: Társadalmi célú felhívás.
7: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
16: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
17: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió, a te hangod.

0: hírek, zenék, programok, mondom presszó.
1: És bele is kezdünk a presszó utolsó órájába, és egy igazán különleges hírrel vagy érdekességgel, ugyanis még nálunk tombol a meleg, a hőség, a már-már kánikula, és még mindig nincs itt az igazi nyár és az igazi meleg. És ugye ez van a környező országokban is, már a strand szezonra készülünk, nyílnak a medencék, eközben az olasz Alpok egyik legismertebb magas hegyi útján fehér táj fogadta az arra járókat, ugyanis 5 cm friss hó hullott. Hát igen, ez abban a magasságban nem ritka, még nyár elején is könnyedén fagypont köré süllyedhet a hőmérséklet, de hát azért szerintem meglepődnénk, és csak néznénk egymásra, hogy ivott-e az időjárás, ha nálunk is most leesne a hó. Észak-Olaszországban, a svájci határ közelében fekvő Stelvio-hágó környékén ismét visszatért a tél. A több mint 2700 méteres magasságban húzódó alpesi út Európa egyik legismertebb magas hegyi aszfaltozott útvonalának számít. És hát a hely különösen a túrázók között nagyon nagy népszerűségnek örvend. Motorosok, kerékpárosok is előszeretettel mennek arra, hiszen ugye a meredek szerpentinek és a híres hajtű kanyarok bakancslistás célponttá teszik mindezt. És hát feltűnést keltett, hogy a meteorológiai nyár kezdetén nem napsütött a meredek szerpentinek és a híres hajtű kanyarok bakancslistás célponttá teszik mindezt. És hát feltűnést keltett, hogy a meteorológiai nyár kezdetén nem napsütötte hegyi panoráma, hanem havas táj fogadta a környéken járókat.

Az, ahogy említettem, nem számít példátlannak. A magasabban fekvő alpesi területeken nyár elején is bőven-bőven előfordulhat átmeneti havazás. 2700-3000 méter körül pedig ugye a nyári hónapokban sem kivételes jelenség ez. A friss hó a kevésbé napos lejtőkön akár napokig meg is maradhat. Egyébként Magyarországon és a történelmi Magyarország területén is feljegyeztek már egészen szokatlan nyári hidegeket. Hát bőven-bőven vissza kell menni. 1641. augusztusának elején a Szepességben olyan fagy érkezett, hogy állítólag több állat és ember is halára fagyott, egy évvel később pedig május végén hóborította be a szőlőket. A legmeglepőbb történet az Alföldhöz kötődik. A beszámoló alapján 1797. július 2-án déltájban Debrecenben is hópelyhek kezdtek hullani. A városban csak gyengén esett, de a környékbeli földeket a korabeli feljegyzések szerint teljesen ellepte a hó, amely helyenként állítólag bokáig ért. Hát bízunk benne, hogy azért itt sem most, sem a közeljövőben nem lesz ilyen élményben részünk, hogy azért itt június-júliusban ne essen már hó. Nyilván megvan a megfelelő hónap, amikor kellene, de azt, ahogy tapasztaljuk az elmúlt időszakban, években egy picit mindig tolódik az időjárás, és már nem decemberben van tél, hanem lehet, hogy még márciusban is. És áprilisban is még olykor be kell gyújtani, sőt, és még szeptember, októberben is talán-talán kánikula tud lenni, de volt már olyan karácsonyunk is, amikor szépen sütött a nap, és rövid ujjúba lehetett kint lenni. Hát igazán változatos az időjárás, úgyhogy esetleg, ha szeretnétek egy kis havat látni, akkor el lehet menni Észak-Olaszországba.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv
3: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
8: Programajánló.
9: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélie Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezénnyel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat, a belépés ingyenes.
10: Média támogató a Pannon RTV.

0: harmadik félidő. A Pannonrádió sportmagazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat a harmadik félidő 567. adásában.
0: A régió sporthírei.
1: Véget ért a bajnokság az alacsonyabb rangfokozatú labdarúgó ligákban, a Vajdaság Liga északi csoportjában az utolsó fordulóban dönt el a bajnoki cím kérdése. Az adorjáni Tisza 6-1-es vereségbe futott bele Bajsán, így a Bácsföldváron 2-0-ra diadalmaskodó Apatrin Vados lett a bajnok. A többi eredmény a következő: Paripási Rádnicski Sztapári Hajduk 3-2, Újsóvé Proleter Becse 1-0, Mladenovói Budućnost Kucora Iskra 5-2, Bajmoki Rádnicski Kulai Hajduk 3-0, Dunagálosi Budućnost Ókiri Obilić 3-1 és Petrőci Mladost Kiskéri Szutyeszka szintén 3-1. Bajnok is ősztől a szerb ligában szerepelhet a 67 pontos Apatini Mladost, második a Bajsa 65, harmadik a Tisza 62 ponttal. A Bajsa és a Tisza minősítőt játszik a magasabb ligába a jutásért, melynek sorsolását ma tartják. A ligából a Petrőci Mladost, a Kucorai Iskra és a Kiskéri Szutyeszka esett ki. A Vajdaság Liga déli csoportjában a temerini TSK 5-0-ra kikapott az Ogari Sumár otthonában, és 32 ponttal a 13. kieső helyen végzett a bajnokságban. Bajnok az Újvidéki Index. A Szabadkai Körzeti Ligában a Csantavér 7-2-es vereséget szenvedett a Nyegosjavói Proleter otthonában. A többi eredmény a következő: Csóka, Szeghegyi Nyegos 2-1, Zenta, Kelebészka Suma 2-7, Torzsai Budućnost, Szabadkai Bácska 2-1, Adai AFK Györgyén 3-1, Tomislavci Tavankút 1-1, Feketicsi Jadrán Túré Mladost 3-0, küzdelem nélkül, és Szent Tamás Törökkanizsai Obilić 4-5. Bajnok is a Vajdasági Ligában jutott a 68 pontos Nyegos, második a Kelebészka Suma 63, harmadik a Bácska 60 ponttal. Az AFK a 7., a Zenta a 8., a Csóka a 9., a Csantavér pedig a 11. helyen zárta a szezont. A ligából a Nyegosjavói Proleter, a Feketicsi Jadrán és a Túrjai Mladost esett ki. A Törökkanizsai Obilić pedig selejtezőt játszik, a Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi liga bajnokával, a Péter Révei Jedinszfóval a ligában maradásért. A Kelebészka Suma Cservenk együttesével, a Bácska pedig a Szilbereki BSK-val osztályozót vív a Vajdasági Ligába való jutásért. Legördült a függöny a Tiszamenti Ligában is. Az utolsó játéknapon a bajnoki címét már korábban bebiztosító Tornyos 13-1-es győzelmet aratott a majdani Tromegya felett. A többi eredmény: Martonosi Jedinszfó Tisza-Szent Miklósi Szloga 0-4, Magyar Kanizsai Potiszje Oroszlámosi Szlávia 3-0, Padlyi Tisza Podlokányi Hajduk 3-0 küzdelem nélkül, Moholi Bácska Horgos 6-0, Szerbkeresztúri Jedinszfó Szanádi Jadrán 2-0 és Oromi Sampion Gyáli Granicsár 2-2. Bajnok és ősztől a Szabadkai Ligában versenyezhet a Tornyos 68 ponttal, második a Jadrán 59, harmadik a Keresztúri Jedinszfó 57 ponttal. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi liga zárókörének eredménye következők: Péter Révei Jedinszfó Bácska Csutfalvi Szloboda 4-1, Kishegyesi Egység Pacséri Bácska 1-3 és Zenta Gunarasi Szlávia Nádai Napredák 3-0. Bajnok a Jedinszfó 42 ponttal, második a Bácska 32, harmadik a Szloboda 31 ponttal. A Jedinszfó selejtezőt játszik a Szabadkai Körzeti Liga legjobban helyezett nem kieső helyen álló csapatával, azaz a Törökkanizsai Obilić együttesével. A Pancsovai Körzeti Liga záró körében a Torontálvásárhelyi Spartakusz 4-3-ra kikapott az Úzdini Unire a vendégeként. Bajnok a Torontál-szigeti Bórác, még a Spartakusz a 6. helyen zárta a szezont. A Nagybecskereki Körzeti Liga utolsó körében a Szent Mihály MSK 6-0-ra legyőzte a Despotovácsi Mladostot, a Múzsé Lehel pedig otthon kapott ki 4-3-ra Törökbecsei Jedinszfótól. Bajnok a Rábni Topolovácsi Omladinac, második a Kumáni Október 2., a 3. az MSK. A Szent Mihályi csapat selejtezőt játszik a Vajdasági Liga keleti csoportjába való feljutásért, a sorsolást ma tartják. A Jedinszfó a 10., a Lehel pedig a 14. helyen zárta a szezont. A Spartakusz súlyemelői 12 érremmel zárták a Zomborban megrendezett junior és U23-as országos bajnokságot. A kiváló eredmények közül Bencsik Masa Balázs teljesítménye emelkedett ki, aki az U23-as mezőnyben 11 kg-on megjavította saját egyéni csúcsát, és nagy reményekkel várja az olaszországi földközi tengeri játékokat, ahol egyetlen szerbiai súlyemelőként vesz részt. Bencsik Masa szakításban 128, lökésben pedig 155 kilót ért el, ami összetettben 283 kilót jelentett. Az U23-as mezőnyben Bencsik Masa mellett aranyérmet nyert még Angyéla Erdei a nők 58 kg-os súlycsoportjában. A juniorok mezőnyében országos bajnoki címet Mila Gyórovics, Hauk Herold, Ördög Iván és Szécsi Tamás szerzett, ezüstérmet Kistörköly Benyámin, Németh Richárd és Rozsnyik Attila nyert, Faragó Melánia és Szőnyi Patrik pedig a harmadik helyen zárta az országos bajnokságot. Csapatban az Ördög, Németh, Szőnyi, Rozsnyik alkotta Szabadka junior csapat, megvédte címét. Dario Basic pálkotja a Spartacus Atlétika Klub kiválósága, kitűnően szerepelt a maribori nemzetközi versenyen. A szabadkai atléta a 100 méteres síkfutás előfutamában szeles körülmények között 10,74-es időt futott, amellyel bejutott a döntőbe, ahol 10,45-tel a második helyen végzett. Dario ideje minden idők egyik legjobb szerbiai eredménye, az országos rekordot nem, a vajdaságit viszont 13 század másodperccel javította meg. 200 méteren még ennél is jobban teljesített a szabadkai versenyző, ugyanis 20,75-ös egyéni és vajdasági csúccsal, mindössze 5 századdal elmaradva az országos rekordtól megnyerte a versenyt. Ugyanezen a versenyen Vizsnyá Ilov 25,14-es egyéni csúccsal 12., 100 méteren 12,43-as idővel pedig a 13. helyen ért célba. Diana Basic-Palkovic 400 méteren 59,17-es egyéni rekorddal a dobogó harmadik fokára állhatott. Jól szerepeltek a Spartacus úszóklub tagjai a közelmúltban megtartott versenyeken, Banyaluk a nyílt bajnokságán, amelyen 12 ország több mint 500 úszója vett részt, a szabadkai úszók 17 érmet nyertek, ebből 8 arany, a Nisi nemzetközi meetingen pedig 54 érem a termés, ebből 30 a legfényesebb, tehát aranyérem. Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov két pár evezősben bronzérmet nyert Sevillában a világkupa idei első regattáján. A szerbiai kettőst az aranyérmes holland és az ezüstérmes belga egység előzte meg, míg Martinék mögött Spanyolország, Lengyelország és Nagy-Britannia végzett. Megtört a Győr női kézlabdázóinak sikersorozata, ugyanis idén a francia Metz nyerte a bajnokok ligáját, miután a Vámos Petrát és az adai Albek Annát is sorai között tudó francia csapat a budapesti döntőben 31-29-re verte a győri együttest. A francia csapatban Albek Anna 2 góllal járult hozzá a csapata sikeréhez. Bronzérmes a szerb férfi 3x3-as kosárlabda válogatott. Az elődöntőben a szerb együttes nagy csatában hosszabbításban kapott ki Lettországtól, tegnap azonban a harmadik helyét vívott találkozón, szintén nagy küzdelemben, 20-19-re nyert Franciaország ellen. A döntőben Lettország, Németország 20-15. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk, Jaksi Krisztián műszaki munkatárs nevében köszöni figyelmüket a sportműsor szerkesztő és vezetője Tóth Tibor. Jövő hétfőn két stúdió vendégemmel a csütörtökön rajtoló labdarúgó világbajnokságról beszélgetünk majd, akkor is várjuk Önöket. Viszontlátásra!

0: Pannonpresszó. Pörgesd fel a napod.
1: És a Pannonpresszó végéhez érkeztünk. Holnap is majd én számítok a figyelmetekre 10 és 14 óra között. Tartsatok velünk akkor is, meg természetesen addig is. Vigyázzatok magatokra, szép délutánt, jó pihenést, holnap találkozunk. Vagyis hát pontosabban hallani fogtok itt engem a 91.5-ön. Búcsúzik az adásvezető technikus, aki Nagyhegyesi Dávid volt, a műsorvezető pedig Rúzsa Edina voltam. Sziasztok!
0: Pannonrádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Nyugdíjasoknak szánt intézkedés csomagot készít elő a szerb állam, jelentette be Alekszandar Vučić a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja választási közgyűlésének ünnepi ülésén. A szerb államfő kiemelte, a nyugdíjasok életszínvonalát javító intézkedéseket a szerb haladó párt június 27-i és 28-ai Belgrádban megrendezendő nagygyűlésén mutatja be. Vučić hozzátette, hogy az állam további gazdasági kedvezményeken gondolkodik a polgárok számára, mivel az államfő szerint a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank is magas gazdasági növekedési ütemet jelez előre Szerbiában. Az intézkedések magukba foglalják a jelentős nyugdíjas csomagot, valamint a szív- és érrendszeri betegek, a cukorbetegek és más betegcsoportok számára szükséges gyógyszerek árának csökkentését. Topolyán mától 15-éig nem vezetnek le szüléseket, értesít a dr. Hadzsi János egészségház. Az indoklás szerint előre nem látható személyi körülmények miatt van szükség a szünetre. Azokat a kismamákat, akiknek erre az időszakra esik a szülés kiírt időpontja, valamint a várandós nőket, a Szabadkai Közkórház fogja ellátni. A tájékoztatóban az áll, hogy a szülészet munkarendjének módosulását a dolgozók időszakos munkaképtelensége okozza. Nemet mondtak a helyi járulék bevezetésére az adai lakosok, derül ki a helyi népszavazás előzetes eredményeiből. A részvételi arány 32,66%-os volt. A polgárok közül 3540-en szavaztak a 3%-os helyi járulék 2038 végéig tartó meghosszabbítása ellen, míg 1344-en mellette. A végleges eredményeket 48 órán belül kellene közzétenni. Adaközségben a helyi járulékból komoly összegek folytak be, ezeket a bevételeket 2024-ben 108 millió dinárra, 2025-ben 96 millió dinárra tervezték. Megjelent a pályázat a 63. Gyöngyös-Bokréta és az 50. Durindó Fesztivál megrendezésére. Bánáti és szerémségi művelődési szervezetek jelentkezhetnek. A benyújtási határidő augusztus 20-a. Bővebb tájékoztatást a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnél lehet kérni. A felhívás teljes szövege a panonrtv.com-on is megtalálható. Várhatóan holnap lesz a kérészek főrajzása a Tisza magyar-kanizsai szakaszán. A Tisza virágzást a korábbi esős és felhős időjárás némileg visszafogta, de mostanra megfelelő körülmények alakultak ki a kérészek násztáncára. Tudtuk meg Sarnyai Csaba hajós kapitánytól, aki évek óta követi a természeti jelenséget Magyar-Kanizsánál.
0: Időjárás.
6: Azaz 30 fokot mérünk Szabadkán, és holnap is 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Kedden is lesz napsütésben részünk, de már gomoly felhők is tarkíthatják az eget.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
7: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
4: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz. Szabadka. 024 555 001.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Bannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Pannorádióban.
1: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannorádióban.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannoner TV.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Nyugdíjasoknak szánt intézkedés csomagot készít elő a szerb állam, jelentette be Alekszandar Vučić, a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja választási közgyűlésének ünnepi ülésén. A szerb államfő kiemelte, a nyugdíjasok életszínvonalát javító intézkedéseket a szerb haladó párt június 27-ei és 28-ai Belgrádban megrendezendő nagygyűlésén mutatja be. 7,8 erősségű földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. Iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. A földrengést követően cunami riadót adtak ki. A part mentén élő lakosoknak azt tanácsolták, húzódjanak magasabban fekvő helyekre. Vízbe fulladt egy kiskorú Velika Plana közelében. A 2012-es születésű lány nem megerősített hírek szerint a barátnőjével sétált a Nagy Morava mentén, majd megmártóztak a folyóban. Élettelen testét a csendőrök találták meg vasárnap. A szerb közmédia eközben két vízbe fullt fiúról adott hírt. A 11 és 12 éves gyerek tegnap a déli Moravára ment horgászni, amikor nyomuk veszett. A Szerbiai Vízimentők Egyesülete arra figyelmeztette, a felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, és az is jellemző, hogy a legtöbb baleset, illetve vízbefulladás az első melegebb napokon történik. Leggyakrabban azért, mert az áldozatok túlértékelik a saját képességeiket, és felelőtlenül viselkednek. Idén is gazdag programsorozattal készül Szabadka a Szecesszió világnapja alkalmából. Június 10-től 12-ig a Városháza, a Városi Múzeum, a Kortárs Galéria, a Zsinagóga, a Városi Könyvtár és a Matthias Corvinus Kollégium különféle tárlatokkal, előadásokkal és vezetett programokkal várja az érdeklődőket. Szabadka a térség egyik legjelentősebb szecessziós városa. Olyan meghatározó épületekkel, mint a Városháza, a Zsinagóga vagy a Reichl Palota. A rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a város egyedülálló építészeti örökségére és annak megőrzésére. A részletes program a szecessziovilágnap.com oldalon tekinthető meg. Várhatóan holnap lesz a kérészek fűrajzása a Tisza magyarkanizsai szakaszán. A Tisza virágzást a korábbi esős és felhős időjárás némileg visszafogta, de mostanra megfelelő körülmények alakultak ki a kérészek násztáncára. Tudtuk meg Sarnyai Csaba hajós kapitánytól, aki évek óta követi a természeti jelenséget Magyarkanizsánál.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van. Holnap is lesz részünk napsütésben, a gomoly felhők ellenére is. 30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
8: Készen állsz?
9: Oh!
0: Oh, yeah!
2: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
6: Nóta! No,

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: 16 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
6: Nyugdíjasoknak szánt intézkedéscsomaggal készül a szerb állam. Erős földrengés volt a Fülöp-szigeteken. Megint kiéleződött az izraeli-iráni konfliktus. Egy nap alatt 3 kiskorú fulladt vízbe Szerbiában. Gazdag programsorozattal készülnek a Szecesszió világnapjára Szabadkán, és holnap este felé lehet a kérészek fűrajzása a Tisza-Magyar-Kanizsai szakaszán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Nyugdíjasoknak szánt intézkedéscsomagot készít elő a szerb állam, jelentette be Alekszandar Vučić, a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok pártja a választási közgyűlésének ünnepi ülésén. A szerb államfő kiemelte, a nyugdíjasok életszínvonalát javító intézkedéseket a szerb haladó párt június 27-i és 28-ai Belgrádban megrendezendő nagygyűlésén mutatja be. Vučić hozzátette, hogy az állam további gazdasági kedvezményeken gondolkodik a polgárok számára, mivel az államfő szerint a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank is magas gazdasági növekedési ütemet jelez előre Szerbiában. Az intézkedések magukba foglalják a jelentős nyugdíjas csomagot, valamint a szív- és érrendszeri betegek, a cukorbetegek és más betegcsoportok számára szükséges gyógyszerek árának csökkentését, tette hozzá Vučić.
7: Megpróbálták lerombolni az államunkat, megpróbálták szétzilálni a családjainkat, megpróbáltak szakadékot létrehozni generációk között. Megpróbálták azt mondani nekünk, hogy az önök élete már nem ér semmit. Pedig minden ember élet egyformán értékes. Az, hogy ma fiatalok vagytok, hála Istennek, azt jelenti, hogy holnap idősek lesztek. Az pedig, hogy mi valamivel idősebbek vagyunk, nem azt jelenti, hogy jobban szeretjük önmagunkat. Éppen ellenkezőleg. Még inkább arra törekszünk, hogy befektessünk a fiatalokba, hogy ők is megérhessék az időskort, hogy békében érhessenek, építhessenek, dolgozhassanak, és nálunk is sikeresebbek lehessenek.
6: 7,8-as erősségű földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 32 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. Iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. A földrengést követően cunami riadót adtak ki a Fülöp-szigeteken, a szomszédos Indonéziában, valamint figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok cunami előrejelző rendszere is. A partmenti területeken élő lakosságnak azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő helyekre. A Közel-Keleten ismét kiéleződött a helyzet az izraeli-iráni konfliktus miatt, miután újabb rakétatámadások és légicsapások indultak mindkét oldalon. A támadások Nyugat és Közép-Irán területét érték. Az iráni forradalmi gárda szerint az izraeli műveletek során ballisztikus rakétákat is bevetettek. Rózsa Krisztinát hallják.
0: Izrael középső részein légiriadókra ébredtek a lakosok, miután a helyi média beszámolói szerint Jemenből és Iránból is több hullámban indítottak rakétákat izraeli célpontok felé. A rakéták nagy részét a légvédelem elfogta, de Cisjordániában az Itamar nevű falu közelében egy becsapódás is történt. Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint a támadásoknak ezúttal nem voltak sérültjei, ami valamelyest enyhíti a közvetlen következményeket. Izrael válaszul légicsapásokat mért iráni katonai célpontokra, köztük rakétaindító állásokra és katonai infrastruktúrára. Az iráni városokból, Teheránból, Iszfahánból, Tebrízből, Karacsból és Kermánsából több robbanásról érkeztek jelentések, ami arra utal, hogy a konfliktus nem korlátozódik a határmenti térségekre, hanem mélyen az ország belsejében is zajlanak a támadások. A helyzet nemzetközi szinten is egyre összetettebbé válik. Donald Trump amerikai elnök továbbra is azt állítja, hogy a Washington és Teherán közötti tárgyalások folytathatók. Korábban arra kérte Izraelt, hogy tartózkodjon az eszkalációtól és adjon teret a diplomáciának. A kettős kommunikáció mutatja, hogy párhuzamosan zajlik a katonai nyomásgyakorlás és a politikai rendezés keresése, miközben egyik irány sem hozott eddig áttörést. A hétfő hajnali események gyakorlatilag megtörték az április óta érvényben lévő, amúgy is törékeny tűzszünetet, és ezzel egy olyan új szakasz kezdődött, ahol a kölcsönös rakétacsapások és légicsapások már nem elszigetelt incidenseknek, hanem egy folyamatos, eszkalálódó konfliktus részeinek tűnnek. Szakértők szerint a legnagyobb kockázat most az, hogy a harcok további regionális szereplőket is bevonhatnak, ami már egy sokkal szélesebb közel-keleti háború irányába tolhatja a helyzetet. Több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tőzsdei ára ma reggel a feszültségek erősödése miatt. Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordonkénti ára 4,81%-os emelkedéssel 97,57 dolláron állt.
6: Vízbe fulladt egy kiskorú Velika Plána közelében. A 2012-es születésű lány nem megerősített hírek szerint a barátnőjével sétált a Nagy Morava mentén, majd megmártóztak a folyóban. Élettelen testét a csendőrök találták meg vasárnap. A szerb közmédia eközben két vízbe fúlt fiúról adott hírt. A 11 és 12 éves gyerek tegnap a Déli Moravára ment horgászni, amikor nyomuk veszett. A Szerbiai Vízimentők Egyesülete arra figyelmeztet, a felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, és az is jellemző, hogy a legtöbb baleset, illetve vízbefulladás az első melegebb napokon történik. Leggyakrabban azért, mert az áldozatok túlértékelik a saját képességeiket, és felelőtlenül viselkednek. Megjelent a pályázat a 63. Gyöngyös Bokréta és az 50. Durindó Fesztivál megrendezésére. Bánáti és szerémségi művelődési szervezetek jelentkezhetnek. A benyújtási határidő augusztus 20-a. Bővebb tájékoztatást a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnél lehet kérni. A felhívás teljes szövege a pannonrtv.com-on is megtalálható. Idén is gazdag programsorozattal készül Szabadka a Szecesszió világnapja alkalmából. Szerdán és csütörtökön a város több intézménye, például a múzeum, a Kortárs Galéria, a zsinagóga, a könyvtár és a Matthäus Corvinus kollégium is különféle rendezvényekkel kapcsolódik az ünnephez. Vajtai Viktória mikrofonnál.
3: Szabadka építészeti örökségének meghatározó része szecesszió stílusban készült. Ezért a város minden évben kiemelt figyelmet fordít a szecesszió népszerűsítésére és bemutatására. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
5: Szabadka város 2013 óta tagja az európai szecessziós városok hálózatának, úgyhogy nem ezzel a rendezvénnyel kezdődik meg ugye a szecesszióról való megemlékezés, de szeretnénk ezt minél jobban bővíteni és minél jobban elérhetővé tenni, illetve nagyon fontos, hogy ennek legyen egy oktató karaktere.
3: A programsorozat részeként többek között rendhagyó tárlatvezetések, épületlátogatások, kiállítás megnyitók és előadások várják az érdeklődőket. Ninkov Kovácsev Olga, Szabadkai Városi Múzeum igazgatója.
8: Maga az épület, ahol a múzeum el van helyezve, is szecessziós, úgyhogy külön örülünk annak, hogy nálunk most egy kicsit több rendezvény fog sorra kerülni.
3: A résztvevők bepillantanak a szecesszió építészeti, művészeti és helytörténeti vonatkozásaiba is. Illés Hajnalka, Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora.
9: A magyar szecessziós stílusában épült Szabadkai Zsinagógáról van szó, és minden évben akár előadás, akár hangverseny formájában megünnepeltük ezt a napot.
3: A Szabadkai Kortárs Galéria egy rendhagyó sétával készül. Az érdeklődőket nyugdíjas önkéntesek vezetik. Szalma Viktória, Szabadkai Kortárs Galéria igazgatója.
10: A Szabadkai Kortárs Galéria is egy ilyen tematikus sétával készült. Ez az egyik programunk, amely a Díszol a Szabadságig a Nő a Szecessz idején címet viseli.
3: A Szabadkai Városi Könyvtárban csütörtökön 18 órától előadást tartanak. Berényi Eszter, Szabadkai Városi Könyvtár igazgatója.
11: Morvai Rácz Rihárd, a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet munkatársa tart előadást, Vadász Pál Szabadkán és környékén.
3: A rendezvénysorozat az építészet, a művészet és a helytörténet iránt érdeklődők számára egyaránt kínál programot. Varga Diósi Viola, az MCC vajdasági ügyvezetője.
12: Arra jutottunk, hogy egy kicsit fiatalosabb, dinamikusabb részét vállaljuk be a feladatnak. Részvideóknak hirdettünk egy nyilvános pályázatot, több kategóriát jelentettünk meg.
3: A Szecesszió világnapjához kapcsolódó szabadkai programsorozat teljes kínálata a szecessziovilágnap.com oldalon érhető el, ahol az érdeklődők a részletes program mellett a rendezvényekre is regisztrálhatnak, ugyanis a belépés több helyszínen regisztrációhoz kötött.
6: Várhatóan holnap lesz a kérészek főrajzása a Tisza-Magyarkanizsai szakaszán. A Tisza virágzást a korábbi esős és felhős időjárás némileg visszafogta, de mostanra megfelelő körülmények alakultak ki a kérészek násztáncára. Tudtuk meg Sarnyai Csaba hajós kapitánytól, aki évek óta követi a természeti jelenséget Magyarkanizsánál. A pontos idő 4 óra 10 perc.
13: Időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 29 fokot mérhetünk. Holnap változó felhőzet mellett azért túlnyomóan napos, nyárias meleg idő várható. A csúcsértékek 29-30 fok körül alakulnak kedden.
14: Hallgass napjaink slágereit!
15: És légy tájékozott!
14: Ez a Pannorádió.
16: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
17: Forduljon hozzánk bizalommal! Segítünk! Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
16: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
17: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazda kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
20: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Goodbyes és a Memories. Egy újdonságon indult a mai csillagulás. Hétkezdő hangulatban hello mindenkinek. Jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban egészen 20 óráig. Itt a Panna Rádió hullámhosszán. Ti pedig kérhetek, kívánhattok, megírhatjátok, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig. A 063-621-605-ös SMS, illetve Viber elérhetőségünkön, vagy például Facebookon, Csillagulás Panna Rádió. Itt tudjátok a műsor oldalát megtalálni, bekövetni, üzenetben pedig kérni, kívánni, ahogyan azt páron már meg is tették. Hamarosan tehát már az első mai kérések teljesülnek, előtte viszont jön Kygo Khaliddal és Griffinnel, jön a Save My Love, egy jó kis mai kedvenc, aztán pedig Wisetone újdonsága, a Would You Love Me Anyway címet viseli, tehát dal premierként jön. Még pedig kívánok kellemes időtöltést, jó hétkezdést a csillagulással, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, sok hűvöst kívánok egyébként, nagy meleg van, és holnap is még ilyen lesz. Egyébként némi lehűlés szerdő estétől várható, akkor jön majd egy hidegfront, de olyan hullámzó módon néhány napig lesz majd csak egy picit hűvösebb, aztán megint melegszik, tehát itt van már a nyár a nyakunkon, úgyhogy emiatt ne panaszkodjunk. Legyünk hűvösen, és legyünk tele jó zenékkel. Ennyit tudok biztosítani. A folytatásban veletek a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.
1: Calvin Harris.
2: This is Ava Max.
3: Hey guys, I'm Halsey.
4: Jonas Blue.
5: Hi, this is Mark Ronson.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Hi, my name is Zara Larsson.
8: Mwah! This is me, Rita Ora.
9: Hi, I'm Ariana Grande.
10: Csillagulás. Több mint kívánság műsor.

Itt szólt a Vánctod újdonsága, Would You Love Me Anyway? És a folytatásban már jön is. Már jönnek is, többes számban, az első mai teljesen rendű kérések, kívánságdalok. Hello, Allen, a halott pénz, Szétszeretlek című dalát küldöm Enikőnek. Kösz-kösz, Dávid kérte is küldi, jön majd halott pénz, és Olá Helén a közös dala. Kedves csillakulása, Zaporozsec és Mező Misi új dalát szeretném. Ági kérésére jön majd a Köszi című dal, Mező Misi a Zaporozseccel, egy egészen jó kis felvételt hozott össze, olyan sajátos Mező Misi stílusban, mondhatjuk így is, ez jön majd másodikként. Hali munkán pörög ma is a műsor egy Avicii, jöhetne mondjuk a Waiting for Love, köszi előre, Szabolcs. Szabolcs, jó munkát kívánok, jönni fog. Avicii annak idején John Legend-del készítette közösen ezt a dalt, a Szerelemre várva címűt, a blokk végén pedig meg is hallgatjuk. Szép napot, egy francia dalt kérnék Maître Gym-től, köszönöm előre, Melinda. Amondó vagyok egyébként, hogy jöjjön Maître Gym, egyik legismertebb dala, talán az első, amellyel bedobbant a zenei parba, ez pedig az Esküdőmé, magyarul annyit jelent, hogy szeretsz engem. Ugye ezzel a felvétellel jön majd, tehát Maître Gym, mi is hallgatjuk, tehát egészen pontosan elsőként ezzel indulunk, hogy Melinda kérésére jön majd ez a dal, és akkor még egy üzenet, szia Sean Paul és Dua Lipa No Light című számát kérném a kívánság műsorban. Köszi, Ivett. Meg lesz. Dua Lipa még mielőtt igazán befutott, akkor még Sean Paul-lal is együttműködött. Jön tehát a No Lie, előtt a Zaporozsec Mező Misivel, kezdésnek Maître Gym, utána Halott pénz és Olá Helén, majd pedig Avicii.

0: programajánló.
1: Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
2: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai zsidó hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, it's Katy Perry.
8: What's up? This is Pink.
9: Hey, this is Lady Gaga.
10: Csillaghullás.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban a Children of Distance egyik legújabb daláról mesél a Childrenből Shady, illetve az énekesnő Szőcs Reni, na, a közös dal címe pedig Szembe becsukva.
2: Alapjában, hogy a dal maga az arról szól, hát hogyha rövid akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egy vallomás az elengedés nehézségeiről, tehát amikor már a szerelmet, a szenvedélyt felváltja egy kapcsolatban a harag, és ezt már nem lehet megmenteni, ezt a kapcsolatot. És akkor az elengedés nehézségeiről szól, és utána, hogy lehet esetleg ebből újjáéledni, és akkor újra kitörni belőle.
3: Hallgattam tőled, milyen fáradtnak tűz, és milyen igazad volt rég, de még bennem a tűz. Minden a te hibád volt, mégis magam átkozom, bár ne történt volna meg.
4: Szerintem egy erős szöveggel és egy nagyon érzelmes énekkel ez igazán tud működni. Hogyha a szavak a helyén vannak, akkor úgy gondolom, hogy mindenkinek át tud ez jönni. Mindenképp arra szavazok, hogyha az érzelmes ének és a nagyon jó szöveg megvan, akkor ez tud működni. Mert én alapjáraton nagyon érzelmes, meg lírai lelkem van. Én nekem mindig ezek a dolgok működtek jobban. És azt gondolom, hogy nagyon jól elénekelni, úgyhogy valóban ott vagy a dalban, és a stúdió kellős közepén te ezt tényleg átéled, és merítkezel a múltból, meg a sérelmekből, amik értek így az életed során, akkor tényleg meg tud érkezni, és ezt tényleg érzi a hallgató.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma

0: Reklám.
1: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off the Record Radio Show right here on Pannon Radio.
4: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Feld, and you can listen to my radio show, Hardfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
4: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
4: So, hello, that was
8: welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
9: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
10: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
4: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
11: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
12: Hey, this is Ed Sheeran.
13: Yeah. Chill out.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok is, minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638 483 070.
4: óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
4: Csillaghullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban. Megint gyűlnek

Csilló Csillagullás a Pannon Rádióban. Moving to the sun. Hugo, Ultranate és a magyar származású Imail Angel vagy Angel

0: Move into the Sun, hatalmas mant, megy ez a dal egyébként világszerte. A sztória egyébként annyi, hogy magyar előadó Email Angel, azaz Gangó Bernadett elkészítette ezt a dalt, feltöltött a YouTube-ra, és így múltak a napok, hetek, aztán pedig Hugel felfedezte magának, és ráírta Bernadette-re, akinek fogalma nem volt, hogy ki a Hugel. Szerencsére a férje tudta, mert ő is zenéiparban dolgozik, és meg szerette volna menni ezt a dalt, hogy Ultranate-val elkészítse, kiadják, és hivatalossá tegye. Természetesen ebbe belement, és ugye a hivatalos kiadásban is ott szerepel a neve, Hugelék mellett. Aztán pedig világszerte egyébként klubok kedvence lett, és a letöltési listák élén is ott van, úgyhogy Moving to the Sun magyar vonatkozással lesz, szólt itt a Csillagkulás második órájában, ahol is újabb kívánság dolog teljesülnek. Szia BSV és Marics Peti Roller Coaster számát kérném. Köszi szépen, Niki. Jön majd a hullámvasút, na BSV és Marics Peti vadonatúj dala. Üdvalen, Rigard, Ride It. Ez pedig jön nekem meg azoknak, akik kedvelik. Zsombi üzenete volt ez. Egy jó kis dal, a koszovói származású lemezlovas, illetve producer srác, Rigard és a Ride It című dala, amely be, ugye, hát lényegében amely segített neki berobbani a zeneiparba. Szép napot mindenkinek, a Cascada Every Time We Touch zenéje lenne a kérésem, lehet ebben az új remixben. Köszönöm, ha szólhat Albert. Bizony, hát az új remix, amelyet egyébként itt a Pannorádió hullámhosszán, főként a Csillagkulásban már hallhatatok. Ebben a változatban jön Cascada és az Every Time We Touch, mégpedig a blokk végén. Hello, Ellen, nagyon jó a műsor, a Fehér Hollót kérném Horváth Tamás, meg a Kovaszkiéktól. Tibi kérte, jön majd a Fehér Holló, és még egy üzenet, szia, Andi vagyok Tompáról, Ed Sheeran Camera című dalát szeretném, köszönöm. Ezzel megyünk a folytatásban. Jön tehát Ed Sheeran és a kamerája, vagy a Camera Silly remixében, az ausztrál producer lemezlovas változatában, így lett egyébként, hát mondhatni világszerte ismert ez a dal, tehát jobban fut, mint az eredeti. Utána jön Horváth Tamás Kovaszkékkal, majd Rigard, itt lesz a BSV és Marics Peti újdonsága, majd pedig Cascada klasszikusa egy vadonatúj remixben.
1: This is Ed Sheeran.
2: Hi, I'm Charlie Puth.
3: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én vagyok a Dr. Véres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Király Viktor és Lott Hüvegi, ez volt a Ránc című dalnak a Begi remixe. Egyébként a Magneoton kiadásában, apropó Magneoton, a legnagyobb magyar hanglemez kiadó vállalat, amellyel egyébként mi is együttműködünk, illetve kapcsolatban állunk, partneri kapcsolatban állunk. Szóval a vezérigazgatója, Csontos Noémi Virág fog mindjárt a folytatásban egyéb kulisszatitkokat mesélni, hogyan látja a zene jövőjét, illetve jelenét. Kiemeli például, hogy milyen volt az egyik legnagyobb sikerük az elmúlt néhány évet tekintve, az a bizonyos Hol van az a lány feldolgozása, azt hogyan élték meg, és a többi rengeteg dologról mesél tehát Noémi Virág. Mielőtt azonban elmondom, hogy játszani is fogunk, majd pedig a következő órában az Atlantis Garden a hétvégén jön a legújabb retro diszkóval. DJ Irvine pörgeti majd a legnagyobb zenéket az elmúlt évtizedekből, erre páros belépőt lehet majd elvinni a következő órában, most viszont jöjjön a beígért. Nyilatkozat, kulisszatitok, értékelés, a zene jelenje, jövője. Csontos Noémi Virágot, a Magneoton vezérigazgatóját halljátok.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

ugye ennek az indulásánál már lehetett tudni, hogy ez nagyon nagyot fog menni, meg úgy egyáltalán mi már így a forgatás, meg lehetett, van, amikor így benne van a levegőben, és érzed, hogy ez, hogy azért ez nagyot fog menni. Ugye az Atkát, a Dr. Bérest, én már nagyon régen ismerem, tudom én 25 éve, és ő már régóta tervezett ilyen tehát tervezett már kilépni kicsit ebből a DJ szerepből, és átmenni így ilyen rapper, frontember, egy igazi megalapozott előadó kategóriába, és ugye mindenkivel jóba volt, nagyon jók a kapcsolatai, ugye minket is nagyon, tehát nagyon szerettük egymást, és akkor mi tudtuk, hogy ez erre így készül, és akkor ennek így az elkészülésébe is mi már így nagyon benne voltunk, tehát segítettünk összerántani neki így ezt az egész csapatot. Nyilván az, hogy a Fekete Vonat is vállalta, ez így ez nyilván nagyon sokat dobott rajta, meg hát a Halott Pénz már akkor is embertelen népszerű volt, és vannak dalok, amik egyszerűen így beakadnak az embereknek. Például ugye egy időben a Belehalok volt, ami így, tehát ez nagyon-nagyon sokáig az volt az abszolút rekordtartó, és tényleg a mai napig mindenki így imádja, ha bárhol lejátszod. Kicsikét

0: dolog.
1: Teljesen átalakult azért az iparág, de ugye ez mindig változik, tehát 10 éve is más volt, mint 20 éve, 8 éve is más volt, mint 2 éve. Tehát, hogy mindig változnak a trendek, meg hogy mi az, ami miatt egy előadó vagy egy dal beakad. Most nyilván a social media iszonyatosan fontos már, tehát nagyjából nyugaton már anélkül nem is szerződtetnek előadót, hogy ne látnák benne a social media potenciált is. Tehát már kb. Megnézik, még akkor is, ha nincs olyan nagy elérése, hogy hogy kezeli a közösségi médiát, hogy kommunikál, és hogyha bármilyen tehetséges lehet, tényleg sok külföldi kollégával beszéltem, bármilyen tehetséges lehet, hogyha azt látják, hogy ezt a részét nem fogja tudni vinni, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehet egyébként külsőst bevonni tartalomgyártásba, stb. De hogyha nincs meg benne ez a plusz, ami így a social médiában elengedhetetlen, akkor kb. Nem is szerződtetik, mert a tehetség az most már nem azt mondom, hogy egy kis szeglete, de már nem az az elsöprően fontos része. Nagyon fontos nyilván a személyisége, tényleg, hogy a közösségi médiában milyen vagy. Nyilván most nem az megy, mint tudom én, 10-20-30-40 éve, hogy kellenek az óriási refrének, hanem most itt teljesen más trendek vannak, és tényleg főleg Magyarországon, ahol a rap most az egyik legfontosabb zsáner, itt már egy ilyen bénácska szöveggel annyira nem tudsz labdába rúgni, mert nem tudod megszólítani a fiatalokat, és hogyha a fiatalokat nem tudod megszólítani, akkor egy akkora közönségtől esel el, hogy igazából onnan már olyan nagyon sokat növekedni nem tudsz.
0: Szólj rám, ha egyszer véletlen összefutnánk egy másik életben.
1: Nem is vagyok benne biztos, hogy kiadónak kell hívni manapság már ezeket a zeneipari háttércégeket. Alapvetően mi is úgy hívjuk magunkat, mert ugye 36 éves múlt miatt, de ugye nekünk is, tehát annyi mindent csinálunk, tehát menedzselünk is, bulikat kötünk, bookingolunk, bekatalógust forgatjuk, újra pozícionáljuk. A bekatalógus az minden olyan zene, ami 1-2 évnél öregebb, tehát hogy mondjuk a 93-as lemezek is, meg régiségeket jelentetünk meg mondjuk Bakeliten, ilyennel is foglalkozunk, tulajdonképpen egy zenei ügynökségként is működünk, pályázunk, szponzorokat szerzünk, digitális disztribúciót is végzünk, ugye promo, marketing, interjúk szervezése az előadóinknak, szóval inkább azt mondanám, hogy minden olyan háttérmunkát el tud látni egy ilyen zenével foglalkozó cég, vagy partner egy előadónak, amit igazából az előadónak nem kötelező egyáltalán tudni, és a legtöbb előadónak ez terhes is egyébként, hogy ezt neki kelljen csinálni, mert igazából nem ezért választja ezt a pályát, hanem azért, mert zenélni szeretne, mert színpadon szeretne állni, mert van mondani valója, mert a közönséghez szeretne kapcsolódni, tehát valószínűleg nincs kedve folyamatosan booking e-mailekre válaszolni, szerződéseket kötni, nem tudom, számon tartani, hogy éppen melyik rádiónak milyen ID-t kell felvenni. Igazából mi azt szoktuk mondani, hogy azért dolgozunk, hogy az előadó zenélhessen.

Igazság szerint nálunk a művész akarata az a non plusz ultra, tehát hogy semmi, soha semmi olyat nem szoktunk egyikükre se ráerőltetni. Vannak olyanok, amik rosszul esnek, hogy bárcsak elvállalta volna, mert én mondjuk szakmailag úgy érzem, hogy az egy jó lépcsőfok vagy mérföldkő lehetett volna. Viszont egyszerűen az előadó meg azt érzi, hogy ezzel nem tud azonosulni, és ezt el kell fogadni, mert neki majd 20 év múlva is el kell azzal számolnia, hogy ő azzal ott volt, vagy nem. Nekünk meg úgymond ő az egyik előadónk, viszont ő saját maga számára ez az egyetlen karrier van. Úgyhogy ezeket maximálisan elfogadjuk, nyilván átbeszéljük a lehetőségeket, de nem csak fellépés, hanem megjelenési terv, hogy most melyik dal jöjjön, hogy jó ötletem most ezzel az előadóval kollaborálni, vagy inkább más irányba kéne menni, akkor mondjuk akár milyen pénz, meg lehetőség lehet az, akkor egyértelműen azt kell elfogadnunk, amit az előadó szeretne. Hisz a

0: most nagyon-nagyon nehéz megjósolni, hogy mi fog történni a következő 5-10 évben. Ugye én már 2002 óta aktívan dolgozom a zeneiparban, tehát most már nekem is viszonylag nagy tapasztalatom van, mondhatjuk. Voltak már olyan időszakok, amikor kiszámíthatatlannak láttam kicsit, hogy mi fog történni jövőre. Most is így figyelem az eseményeket, meg csináljuk, ahogy legjobb tudásunk szerint tudjuk. Nyilván az AI az nagyon beférkőzött a zenébe. Borzalmasan nem lehet sokkal szebben mondani a hulladék. Tehát ugye nagyon-nagyon sok olyan demót hallok én is, amire azt mondom, hogy bárcsak ne pazaroltam volna erre is 3 percet az életemből. Tehát, hogy most van az az időszak, amikor mindenki azt hiszi, hogy tudja használni, de ez egyébként nem igaz. Tehát, hogy én azt látom, hogy most is azok tudják használni, akik eddig is tudtak zenélni, csak most így leegyszerűsíti kicsit az életüket. És tényleg nagyon-nagyon sok középszerű dal az, ami ugye kijön így. Plusz ami szerintem elkerülhetetlen, vagy ami biztos, hogy meg fog maradni, vagy számomra biztosnak tűnik, az, hogy egy húsvér ember legyen a színpadon, meg mondjuk bármilyen felületen, akivel a közönség tud kapcsolódni, vagy mai szóval élve, akivel tudsz vibe-olni. Nem lehet tudni, hogy hova tart az egész világ, meg milyen munkaköröket fog tényleg teljesen kiirtani az AI. Mindenképp a live-ban látok jövőt, és amúgy meg azért bízom az emberekben annyira, hogy a jó zenét szeretni fogják. Te vagy a legszebb kincs
1: nekem a világon. Yeah. Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Pannon Rádió. Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao. Sziasztok, Körtis vagyok, és hallgassátok a Pannon Rádiót, én is ezt teszem.

0: programajánló. 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
1: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garagúja Gólyalábas Kompánia előadása, este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
0: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
5: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
6: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a 7 napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
11: Bomax.
12: Kompasz Autós Iskola Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
13: Műsorajánló.
14: Amikor a zene is önmagát kereste...

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: 18 óra van. A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Egy remek újdonság, a Dubs csapat Nelly Furtadóval közös újdonsága. Ez volt a Torture of the Heart. Itt a Csillagkulás mai harmadik órájában, ahol is most nyereményjáték fog következni, íme hozzá az ajánló is.
1: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
0: Mindez tehát szombat este az Atlantis Gardenben. Amennyiben páros belépővel szeretnétek bebiztosítani a helyeteket szombat estére, akkor a folytatásban mintegy 8 perc áll majd a rendelkezésetekre. Csak SMS-ben játszunk 063-621-605, ami a dolgotok, elküldenetek a teljes neveteket, ezt kell csak tennetek, vezetéknév, keresztnév, és ami fontos, csak és kizárólag a saját nevetekben játszhattok. Az Atlantis Garden-es szombat estére vonatkozó nyereményjátéka ezennel kezdetét vette.

Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Nem Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis. Szombat este.

0: Galation Feet from Desire, és már is mondom, kinek kedvezett a szerencse, Simon Tihamér, aki páros belépővel szombat este másodmagával bulizhat, a neve ott lesz majd a nyertes listán, és akinek nem sikerült, az a hét folyamán próbálkozhat, tehát Atlantis Garden szombat este retro diszkó, DJ Irvine pörgeti majd az elmúlt évtizedek legnagyobb zenéit. A folytatáson pedig újabb kívánság dalok teljesülnek. Szia Dózsa Magditól a nyári záport hallgatnám meg. Köszi, jó a műsor, Mónika. Köszönöm szépen, Mónika. Egy ma nem teljesen aktuális dal, de hát lesz belőle jócskán majd alkalmunk ugye hallgatni, illetve hát van, amikor jó fog este, van, amikor kicsit túlzás is lesz. Szóval nyári zápor Dózsa Magdis Lotfi Begitől, most itt majd mindjárt a Pannon Rádió hullámhosszán. Hello Allen, David Guetta, a Beautiful People számát kérném a délutáni munkához. Ezt már Zsolttól kaptam, jó munkát kívánok Zsolt. David Guetta, ugye Sziával közös együttműködése. Sorrendben egyébként már a 4.-5. Üdv! Így indul a következő, az Uptown Funk pörögjön, és kellemes délután minden hallgatónak, Gabi Horgostól. Egy örök klasszikus egyébként, egy igazi jó kis funky nóta, hogy teljesen egy buli beindító hangulata van, úgyhogy jön Mark Ronson és Bruno Mars, illetve sziasztok, Rihanna S&M számát kérném a kívánság műsorban. Köszönjük, Anett és Tünde! Nagyszerű választás. Rihanna is a 2000-es évekbeli klub korszakának egy gyöngyszeme. Jön az S&M előtt a David Guetta Sziával. Itt lesz Rózsa Magdi Lotfi Begivel, valamint kezdésnek Mark Ronson és Bruno Mars.
1: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!
3: Hey, I'm Shabuzin.
4: Everybody at Bargain Tips.
5: I'm Sabrina Carpenter.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerez mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Műsorajánló.
5: Emlékszel a korszakra, amikor még sehol nem volt a Spotify, a YouTube, és teljesen normális volt, hogy a zenei állományod kazettákon volt meg, amit a kívánság műsorból vettél fel? Amikor 20 percig rágtad a körmöt, hogy megírja a géped a CD-t, és utána lejátsza a Jugó autórádiója? Akkor eljött a te időd, eljött a te műsorod!
6: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
7: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
6: A lemezjátszóknál és a mikrofonnál Molnár B! Ez a Klasszik Fantasztik!

Klasszik Fantasztik. Minden hétfő este 10-től a Pannon Rádióban. Részletes infók, playlistek és az összes korábbi epizód a klasszikfantasztik.hu weboldalon.

érkezik Florida, Timbaland, Bonnie Tyler és az Earth, Wind & Fire. És számos legenda a 90-es és 2000-es évekből. Deja Vu Fesztivál, ahol a világsztárok veled buliznak. 4 nap, 4 évtized. Szerezd meg a jegyed most a dejavufesztivál.hu.

0: Reklám.
1: Summer Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben június 13-án szombaton. A fergeteges hangulatról DJ Irvine gondoskodik. 40 év felett a belépés ingyenes. Június 13, szombat. Ne maradj le, vár az Atlantis!
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
4: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Anima, RG és a Higher Power itt a csillaghullás mai utolsó órájában. Nos hát a folytatásban már elérkeztünk az áróblokhoz kettő kívánsággal, ami még teljesül. Szia, a csillaghullásban szeretném kérni Flo-tól a Mizut. Dani kérte ezt a 2012-es dalt. A mai napig egyébként a bulik, hát mondhatom, szedvesi része ez a dal, úgyhogy jön mindjárt a Mizu, illetve Holly Allen Hyperton Out of My Head pörögjön a haveroknak, meg nekem is. Kösz, jó a műsor ma is. Üdve, Alex! Ez pedig egy igazán jó kis mai kedvenc, Hyperton Norma Jean Martinnal, Out of My Head, aztán pedig a jól ismert és kikophatatlan Mizu.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóci Begyi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: programajánló.
1: Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
2: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békéscsabai Bartók Táncegyüttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
1: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
3: Médiatámogató a Pannon RTV.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
4: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
4: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Bracketer, and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
4: 23 órától.
8: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
9: Éjféltől pedig
10: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
7: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.

Robin Schulz és a Better Times. Egy újdonság, attól az úriembertől, aki a világsztárok estének állandó szereplője. A rádió műsor a szombat esténként a 4. órában, vagyis 23 órától hallgatható. Exkluzívan csak itt a Pannon Rádió hullámhosszán. Ahol is a folytatásban jön a Csillaghullás Mix, 90-es évek minden mennyiségben. Rádiós lágerek, ugye poppal indulva, aztán Eurodance-be átcsapva egészen 20 óráig, tehát mixben, aztán 20 és 22 óra között rádiós válogatás, akkor már nem mixben, de ugyancsak a 90-es évekből, és 22 órától jön Molnár B, akit egyébként a holnapi Csillaghullásban élőben kapcsolok majd, telefonos beszélgetésen keresztül, ugyanis ő is ott van a Deja Vu Fesztivál szervező bizottságában, ő is részt vesz aktívan, úgyhogy vele taglaljuk ki majd a szerdán induló fesztivál részleteit, tehát Molnár B-t kapcsolom a holnapi Csillaghullásban. Szóval, most pedig majd jön 22 órától a Klasszik Fantasztik újabb adásával, 60 percen át 23 óráig. Csillaghullás holnap is, tehát a 16 órai híradót követően a szokott időben számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

I gotta get away. No more words for me to say. My life.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: A Magyar Nemzeti Tanács közzétette a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program pályázati felhívását a 2026-2027-es tanévre. A sikeres pályázók számára havi nettó 100 000 forint dinár ellenértéke biztosított, akik a jogászképzés első évfolyamára jelentkeznek, tanulmányaikat magyar nyelven végezték, és diploma után a Szerb Köztársaság területén terveznek elhelyezkedni. Az online jelentkezési űrlap és a részletes pályázati felhívás elérhető a breki.mnt.org.rs oldalon. A pályázati időszak július 3-án 14 óráig tart. Nyugdíjasoknak szánt intézkedés csomagot készít elő a szerb állam, jelentette be Alekszandar Vučić a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja választási közgyűlésének ünnepi ülésén Belgrádban. A szerb államfő kiemelte, a nyugdíjasok életszínvonalát javító intézkedéseket a szerb haladó párt június 27-ei és 28-ai Belgrádban megrendezendő nagygyűlésén mutatja be. Az intézkedések magukba foglalnak egy jelentős nyugdíjas csomagot, valamint a szív- és érrendszeri betegek, a cukorbetegek és más betegcsoportok számára szükséges gyógyszerek árának csökkentését, tette hozzá Vučić. Nemet mondtak a helyi járulék bevezetésére az adai lakosok, derül ki a helyi népszavazás előzetes eredményeiből. A részvételi arány 32,66%-os volt. A polgárok közül 3540-en szavaztak a 3%-os helyi járulék 2038 végéig tartó meghosszabbítása ellen, míg 1344-en mellette. A végleges eredményeket 48 órán belül kellene közzétenni. Ada községben a helyi járulékból komoly összegek folytak be. Ezeket a bevételeket 2024-ben 108 millió dinárra, 2025-ben 96 millió dinárra tervezték. A Szecesszió világnapja alkalmából idén is gazdag programsorozattal készül Szabadka. Szerdán és csütörtökön a város több intézménye, például a múzeum, a kortárs galéria, a zsinagóga, a könyvtár és a Matthias Corvinus kollégium is különféle rendezvényekkel kapcsolódik az ünnephez.
3: 90-es évek a Pannon Rádióban.

fiú és lánybandák, Eurodance, diszkó és parti arcok. Egy felejthetetlen évtized sokszínű zenei kínálata a 91,5-ön, hétfő esténként. 90-es évek, a panorám.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Yeah. És most!
2: Let's get it started!
1: Indul az időutazás! A legnagyobb dance klasszikusok, emlékezetes klubzenék minden időből! Ez a Klasszik Fantasztik.
3: Indul a Klasszik Fantasztik mai számtalan kitűnő régiséggel, vagy ha nem is túlságosan régi, de mindenképp dance klasszikussal, legalábbis egy órán keresztül. Én kívánok mindenkinek nagyon jó nosztalgiázást, a Molnár B vagyok, és lássuk, hogy ma miből élünk, a mai 60 perc miről szól, milyen régiségeket sikerült előkapni, elővarázsolni a bugyorból. Már is Svédország az első célállomás, ahol Exvel, illetve az ő hűséges cimborája, sőt, szerintem biztos, hogy összejártak annak idején kocsmázni, jóféléket pizzázni, meg hát azért a DJ pultban is fesztiválokon adogatták egymásnak a lemezjátszókat, a másik illető Exvelen kívül, tehát Sebastian Ingrosso, ha még ezt nem mondtam volna. Egy nagyszerű kedvenc, a Together, amivel már is indítunk, egy nagyon jó kollaboráció, ami azt hiszem, hogy kezdőlökést méltóképpen tud majd adni a mai epizódnak. Utána pedig jön majd egy remek francia banda, akik tulajdonképpen kortársai voltak a szintén akkoriban indult Daft Punknak, bár a Daft Punk azért pár évvel beelőzte őket. Már csak azért is, mert első kislemeze a Stardust nevű bandának a Music Sounds Better With You volt. A bandát egyébként Thomas Bangalter és Alan Brax alkotta. A vokált pedig ebben a dalban történetesen Benjamin Diamond énekelte fel, aki egyébként több hasonló jó klubzenében részt vett, de mégis ez volt talán a legemlékezetesebb. Az egyik legizgalmasabb és egyúttal talán legszomorúbb az egészben, hogy a Stardust mindösszesen csak erről az egy dalról szólt, hiszen ez a két producer csak egy kis projektnek fogta fel ezt a történetet. Szerintem még az induláskor ők maguk sem gondolták, hogy az ekkorát szól majd, és 1998 egyik legjátszottabb klubslágere, és a mai napig a dance klasszikusok között azért mindig az élmezőnyben van, hogyha ezeket valaha összesítik egy slágerlistán, ez biztos, hogy rajta van. Jó eséllyel legalábbis. És miután Franciaországot meglátogattuk, meg volt Svédország, és akkor jöhet a harmadik európai állomás, ezúttal a Beach Hotel, David Riva és Stefano Gambarelli, két jóféle olasz producer, ők is egy slágeresek voltak, Do You Wanna Dance című kislemezük 2001-ben látta meg a napvilágot, és onnantól fogva a karrierjük semmi másról nem szólt, legalábbis mint Beach Hotel néven, nem készültek új dalok, vagy hát egy volt, de az nagyon B-oldalas lett, szóval új dalok nem készültek, hanem időről időre 2002-ben, 2004-ben és 2009-ben is jelent meg újra értelmezett változata. Mi most az eredeti felállást hallgatjuk meg a Gamba Freaks remixelésében, a Do You Wanna Dance mindjárt a Beach Hoteltől, az előbb említett Stardust és Exvel meg Sebastian Ingrosso után, én a Molnár B vagyok, és induljon a Klasszik Fantasztik.

Ez a Classic Fantastic, a legnagyobb dance klasszikusok szinte minden érából. 60 percben összesítjük ezeket, szigorúan szubjektív szempontok szerint. Egy itthoni kislemezt hallottunk az elmúlt percekben DJ Miller alias Molnár Imre, és az Only Virgin szerintem az egyik legjobb korongja a mi Iminknek. Ezt a dalt egyébként 2008-ban újra vették, és vokált is adtak hozzá, ráadásul magyar vokált. Az akkoriban igen nagyot futó, és azóta már Majoros Hajnalka névre hallgató Dundika énekelte ezt fel újra, neves százszor címmel. Mi most az eredetit hallgattuk meg, mert mégis azért ez annak idején többet ment a klubokban. Billy Hendrix lesz majd utána sorrendben a következő, sőt, már úgy lassan biztosan halató is alattunk, amely fantázia név, legalábbis ezen a néven Sharam Nikki Khosasit takarja, aki egyébként a mai napig is aktív lemezlovas, viszont a producerkedés, tehát egy picit úgy befejezte, abba hagyta. Hát semmi gond, mert hogy annak idén 1998-ban Buddy Shine névre készítette egy korongot, amely kísértetiesen hasonlít az Energy 52 Café Del Mar című zenére. Hát ez célzott volt, tehát szándékosan ülte meg ezt a lovat. Általában az szokott lenni, hogyha van egy nagy sláger, akkor azt a hangzást azért sokan úgy elveszik, lenyúlják, átalakítják, magukével teszik. Itt sem volt ez másként, csak az a lényeg, vagy hát az benne a szép és a sikersztori ebben a történetben, hogy ez a külön dal önmagában is úgy nagyot futott, annak ellenére, hogy ordít róla, hogy a Café Del Marból vették a kis hangzásokat, amivel semmi gond nincs egyéb iránt, mert hogy tényleg jó kis zene lett ebből. Szóval Billy Hendrix és a Buddy Shine, utána pedig jön egy német electrohouse duó, a Bukashade, akiket a frankfurti elektronikus zene szinterének tapasztalt lemezlovasaiként szoktak egyébként jellemezni. Négy albumot adtak ki összesen eddig, és hát az egyik legismertebb ezek közül, a kis lemezek közül persze a Mandyvel közös Body Language, amely 2017-ben Jax Jones jóvoltából újjászületett, mert a You Don't Know Me ebből a zenéből táplálkozik, szóval kétszer is tud nagyot menni egy zene. Ez a lényeg, és ezt folytatja majd hamarosan a Classic Fantastic mai epizódját.

Micsoda fincsiségek! Ez a klasszik fantasztikus Temporary Smile, na meg a Feel It hallható. Volt az elmúlt percekben, ez egy olasz dance együttes volt. Mario Fergetta és Alex Sfarolfi olasz lemezkiadók alakították, és Maya Daze-nek hívják a csajszit, aki énekelt benne. Az együttes egyébként ezzel a Feel It-tel lett ismerős, vagy hát nagyon-nagyon népszerű. Ez egy régi Jackson's 5 dalból, a Can You Feel It-ből lett egyébként kiszedve a kis téma. És ami még érdekes benne, hogy van benne egy ilyen dalszöveg részlet, ez a What She Gonna Look Like When the, With the Chimney on Her, ami az Óza csodák csodájából van, az eredeti filmből természetesen, amikor is a gonosz boszorkára ráesett a házikó, és ott elhangzott egy ilyen mondat. Hát nekünk magyaroknak nyilván a szinkron miatt ezt túl sokat nem mondta, akik látták eredeti nyelven a filmet, azok egyből kapcsolták, hogy ez a mondat az Ózból van, hogy mi köze a dalhoz, legalábbis ehhez a dalhoz, arra fogalmam sincs, megmondom őszintén, de az tény, hogy ezt a mondatot onnan csenték. Már is folytatjuk tovább, még pedig Németország a célállomás, és a Jefferson Airplane egy régi 60-as évekbeli nagy sikerét, a Somebody to Love-ot 2004-ben a Boogie Pimps írta újra, és egy kellemes kis klúzene lett belőle. És miután őket meghallgatjuk, jön az amerikai fene gyerekünk Massachusettsből, Armand van Helden, és tőle a legelső siker 98-ban, amely megrengette a bolygót és az összes valamire való diszkót, a You Don't Know Me rövidesen szól majd.

0: Hát ez igazán brutális. Ez pedig a klasszik fantasztika. Hajrá, az azért megint intenzív volt. A Chocolate Pumát hallottuk legelőször, és a 2001-es nagy siker az I Wanna Be You, amivel berobbant a köztudatba ez a kitűnő holland DJ páros. Komolyan mondom, Rhythm Killers néven is dolgoztak egyébként, az egy kicsit tolósabb volt, legalábbis az a projekt olyan húzósabb dalamokat készített, majd ők is sorra fognak kerülni, vagy legalábbis az az alter egójuk is ebben a sorozatban, de most ezt a kis kellemes fincsék klubzenét hallottuk. Ők már egyébként nagyon régóta dolgoznak együtt, mármint a Chocolate Puma 91-ben alakultak, és egy jó 10 év kellett ahhoz, hogy az egész világ megismerje őket ezzel a dallal. Egyébként ők mindig ilyen fincsi témakörben utaztak, tehát magam részéről én kedveltem is őket, de hát szubjektívek vagyunk, ahogy ígértem, és ez most sem volt másként, mert szándékosan esett a választás erre a dalra. Az utolsó akkordunk pedig egy olasz dánczenei produkció, egy projekt Andrea Cattaneo, Daniel Danielli, Valero Gallurfi és Walter Cremonini, négy olasz DJ és producer Tony Sweet névre keresztelték el magukat, és elővették a jó régi James Brown dalt olyannyira, hogy akkoriban a Renault megkérte őket, hogy legyen a reklám zenéjük, az előbb hallott Sex Machine, és hát olyannyira kultusz zene lett ebből, meg a reklám is annyit ment, hogy hát azon a nyáron 2001-ben, és még talán 2002-ben is, hogyha valaki elkúrjattotta magát az utcán, hogy gerappa, akkor arra jó ízűen valaki szintén egy gerappa kiáltással, hát tulajdonképpen visszaválaszolt. Meg volt ennek is a szépsége, és a 2000-es évek elengedhetetlen kelléke és klubzenéje volt ez a dal is, és ezzel búcsúzunk tulajdonképpen. Ez volt már a Klasszik Fantasztik, találkozunk a legközelebbi alkalommal csupa régió klub klasszikussal. Legyen majd akkor is szerencsénk. Sziasztok, Molnár B-t hallottátok.
1: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
2: A te zenéid.
1: A te rádiód.

0: do, look what you just made me do.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.
2: Maluma baby, J Balvin, Colombia.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak, Bannon Rádió.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.